valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus

0: áld meg.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
5: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
5: könyörülj értünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen. Amen.
6: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
7: Tárcsázza a következő telefonszámot.
8: 031 504 0404.
7: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
8: 031 504 0404-es telefonszámot.
7: Hallgassa telefonon keresztül is
9: a Mária Rádiót.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, akinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
3: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
1: Könyörögjünk! Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

alfától omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

lények, hogy ilyen módon megszólaljon számunkra a szöveg, ez egy egészen ritka jelenség. Ritkán találkozunk ilyen élménnyel. Legtöbbször, amikor a Szentírást olvassuk, az igazából jobban hasonlít ahhoz a küzdelemhez, ahhoz a birkózáshoz, amikor Jákob a Teremtés könyvében birkózik az ismeretlen idegennel, Istennel, de az ismeretlen idegennel birkózik egész éjjel, és a legvégén áldást csikar ki tőle az elkövetkezőkre. Legtöbbször a mi Szentírás olvasásunk is ilyen. Birkózunk a szöveggel, valamit megértünk belőle, nem is sok minden titokzatos marad, ugyanakkor azonban áldást kapunk rajta keresztül. Ettől eltekintve azonban vannak olyan szentírási részek is, amik még ettől is nehezebbek számunkra. Nemhogy nem szólalnak meg, nemhogy birkózunk velük, hanem olyan, mintha 7 pecséttel lepecsételt könyv lenne, amivel szemben, mintha nem tudnánk megérteni, megfejteni, mintha írás tudatlanként állnánk előtte. Izaiás próféta mondja egy helyen erre a tapasztalatra, hogy a Szentírás néha olyan, mintha odadnak valakinek, aki tud olvasni, egy könyvet, és azt kérik, olvasd el, az azt mondja, nem tudom, mert le van pecsételve. Néha egyes szentírási részek olyan megközelíthetetlennek tűnnek, hogy minthogyha 7 pecséttel lennének lezárva. Ez a megközelíthetetlenség, ez az rejtelmesség, ez egészen különös mértékben érvényes az újszövetségi szentírás legutolsó könyvére, a Jelenések könyvére, vagy más néven János apokalipszisre. Annyira rejtélyes, annyira nehéz, hogy nagyon sokszor igyekszünk szinte gondosan elkerülni, hogy ne kelljen velük bele szembenéznünk. Nem véletlenül, mivel maga János apokalipszis egy egészen különleges nyelvet használ, szimbolikus képekkel próbálja közvetíteni azt az üzenetet, ugyanakkor nem csak a szimbolikus képeket használ, hanem tele van olyan utalásokkal, ami az ószövetségi könyvekre utal. Érdemes tudnunk, hogy ez a legutolsó könyv, ez körülbelül 60%-a szó szerinti idézet az Ószövetség könyveiből. 60%-a, és nem csak, hogy idézi, hanem még tovább is értelmezi Jézus Krisztusnak a szemszögéből. Tehát ahhoz, hogy megértsünk egy-egy kijelentéseket, néhol ismerni kell szó szerint pontosan, hogy mit mond az Ószövetség, és meg kell érteni, hogy miért változtatja meg. Jézus milyen szempontból változtatta meg az Ószövetséget. Ehhez, hogy ténylegesen tudjuk érteni, értelmezni a Jelenések könyvét, a János apokalipszist, tehát ismerni kell az összes előtte levő könyvet. Méghozzá jól kell ismerni. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy ahhoz, hogy megértsük ténylegesen a János apokalipszist, ahhoz szükség van egyfajta felső tanulmányokra. Az Ószövetség, az Újszövetség könyvei, tehát mind, ami előtte van, azt ismerni, érteni, és azután lehet megérteni, hogy mit akar mondani arra épülve a Jelenések könyve. Ebben az előadásban csak a bevezető néhány mondatról szeretnék még beszélni a Jelenések könyvében, de meglátjuk, hogy ez a bevezető néhány mondat már milyen gazdagságot rejt magában. A Jelenések könyvének az első fejezetének 1-től 8. verse. Erről fogok most röviden még beszélni. Ez a bevezetés és a cím. Ez mondja meg, mi a címe az egész műnek, illetve röviden összefoglalja az egész műnek a bevezetőjét, mondani valóját. Szinte olyasmi, mint a egyes zenei műveknél a nyitány. Megszólalnak azok az alapvető jellegzetes hangok, jellegzetességek, amik aztán kibontakoznak majd mű összes többi részében. Így kezdi a Jelenések könyvét János apokalipszis a szerző. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten adott neki, hogy szolgáinak megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Ez a cím. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Tehát igazából az a kinyilatkoztatás, ami itt történik,
az igazából

nem Jánosé, János volt a látnok, de a kinyilatkoztatást Jézus Krisztus adja. Ez a Jézus Krisztus kinyilatkoztatása vagy azt jelenti, hogy a Jézus Krisztustól kapott kinyilatkoztatás, de jelentheti azt is, hogy magának Jézus Krisztus személyének a kinyilatkoztatása. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Melyik az? Igazából valószínűbb, hogy az előző, vagyis a Jézus Krisztus által adott kinyilatkoztatás, mert hát úgy folytatja, hogy melyet Isten adott neki, kinyilatkoztassa szolgáinak. Vagyis ismeretekről van szó, a világ történelem folyásáról. Ugyanakkor azonban látni fogjuk azt, hogy a világ történelem rejtélyeit, titkait, azt Jézus Krisztus személye oldja meg. A választ azokra a kérdésekre, amikkel tel is tele van az emberi történelem, ezt mindig Jézus személyéből olvashatjuk ki. Tehát Jézus adja a kinyilatkoztatást, de igazából ezek az igazságok mindig őt magát is fölfedik. És az a célja, hogy kinyilatkoztassa, aminek csak hamar meg kell történnie. Ez a csak hamar, ez az egyik legproblematikusabb kifejezés a Jelenések könyvében, hogy a csak hamar mikorra vonatkozik. Úgy tudjuk, hogy úgy próbáljuk meghatározni, hogy körülbelül 90 körül írodott ez a szentírási rész. A csak hamar, az ott kellett volna, hogy legyen egy-két év múlva. És közben eltelt már 2000 év. Ez a csak hamar igazából egy magatartást akar bennünk felébreszteni. Nem időbeli meghatározás. A csak hamar, amikor az ember teljes várakozással fordul valami érkező felé, akkor egész lényével komolyan veszi azt, ami érkezik. Egyrészt arra akarja fölhívni az olvasóit a Jelenések könyve, hogy Isten végérvényes, teljes kinyilatkoztatása és művének a beteljesítése következik. Valami nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb, ami van. És ezt egész szívvel, egész lényemmel kell fogadnom. Igazából ez a csak hamar nem időbeli, nem érthetjük időbeli módon, hanem inkább egy magatartást követel meg. Az egész embert az Isten végérvényesen történő cselekvésével szemben. Így folytatja a szerző: elküldte angyalát, és kijelentette szolgájának Jánosnak, aki tanúságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus tanúbizonyságáról, mindarról, amit látott. Elküldte angyalát. Az angyal, az értelmező angyal az apokaliptikus irodalomban mindenütt másutt, ahol hasonló szöveg van a Szentírásban, mindenütt egy fontos szerepet játszik. Egy angyal értelmezi azt, amit láttunk. A szimbólumokat, amik önmagában nehezen érthetőek. Előkerülnek ugyan, vannak ilyen, két ilyen értelmező angyal is van a Jelenések könyvében, akik megmagyarázzák Jánosnak, amit látott. Ugyanakkor azonban nem csak az angyal szólal meg, hanem van, hogy egy hang szólal, az Isten hangja. Van, hogy egy vén magyarázza meg Jánosnak, amit látott. De alapvetően maga Jézus az, a föltámadt Krisztus, aki adja ezt a kinyilatkoztatást. János, ahogy látni fogjuk, ebben a pillanatban, amikor kapja ezt a kinyilatkoztatást, száműzetésben van. Ez is egy fontos részlet, hogy ahhoz, hogy valóban tanúja lehessen föltámadt Krisztusnak, ahhoz közösséget kell vele vállalnia a szenvedésben, a keresztben is. És mivel János ebben a közösségvállalásban végsőkig ment, ezért képes a föltámadt Krisztus igazságát közvetíteni, tanúsítani a hallgatói felé. Tehát így folytatja a bevezető szöveg: boldog, aki felolvassa, és aki hallgatja ennek a jövendőlésnek az igéit, és megtartja mindazt, ami abban meg van írva, mert az idő közel van. Ez a mondat igazából a liturgikus közösséget jelenti. Tehát magyarán, mikor felolvasták ezt a szentírási részt, akkor a templomban, a szentmisén egy valaki felolvasta, többiek pedig hallgatták. És azt mondja a szerző, aki előre látja ezt a helyzetet, hogy de jó annak, áldott és szerencsés ember az, aki felolvashatja ezeket az igéket, éppen úgy azok is, akik meghallják. Igazából
ezzel arra akar utalni, hogy mennyire fontos és komolyan vendő mindaz, amit itt elhangzik. Hogy aki csak felolvashatja, aki csak hallhassa, az szerencsésnek mondható, mert annyira fontos üzenetet közvetít. Ezzel szeretné éreztetni azt, hogy mekkora súlya van mindannak, amit itt hallani fogunk. De érthetően nem csak meghallani kell, hanem meg is tartani. Hiszen aki csak meghallja és nem tartja meg, az igazából nem valósította meg azt, amit szeretne az Úristen elérni ennek a könyvnek a szavain keresztül. A cím az először után következik maga a köszöntés. Az újszövetségi írások a legnagyobb része levél formában van jelen. Ez az írás is egyfajta levélként van megfogalmazva. Érthető, hogy nem valódi levélről van szó, de annak ellenére valaki küldte valakiknek. És a szerző akarja éreztetni az olvasóival az ő személyes elköteleződését a közösség felé. János a hét egyháznak, amely Ázsiában van. János, apostol, aki számüzetésben van, a hét egyháznak, amely Ázsiában van. Ez az Ázsia, Ázsia provinciáról van szó, a mai Kis-Ázsiának az egyik területe, nyugati része. Tehát egyáltalán nem a mai kontinensről van szó, hanem arról a provinciáról, amiről aztán a később az egész mai kontinens kapta nevét. Ténylegesen az Efezus környékén levő városoknak szól, később majd fel is sorolja mind a hétnek a nevét, de a hetes az a Jelenések könyvének a szám értelmezése szempontjából a teljességet jelenti. Tehát a hét egyháznak írt levél azt jelenti, hogy a világ minden egyházának írt levél. Minden egyház községének, minden püspökségének, akár akkor, akár később. Tehát minden keresztény közösségnek szóló levél. Az ókori levél formában a címzett és a küldő megnevezése után mindig jön egyfajta áldásformula. Ez az áldásformula, sokszor csak azt mondják, hogy jólétet kívánok, vagy áldást kívánok. Itt ebben a formulában igazából már meg akarja mondani azt, hogy az egész levélnek az igazi küldője az nem János, hanem a Szent Háromságos Isten, akinek az áldását, akinek az üdvösségét szeretné közvetíteni. Ezért mondja, hogy kegyelem nektek is békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő. A hét szellemtől, aki az ő trónja előtt van, és Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülötte a halottaknak, és fejedelme a föld királyainak, aki szeretett minket és megmosott minket bűneinktől saját vére által, és Istennek az ő atyának királyságává papjaivá tett minket, ővé a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ez a köszöntés már tele van ószövetségi utalásokkal. Az első, másút is fogunk majd találkozni ezzel, hogy aki van, aki volt és aki eljövendő. Mit szeretne ez a kijelentés magyarázni? Érthetően Istenre vonatkozik. Értenünk kell, hogy itt az Isten nevéről van szó. A Szent Tetragramról, Jahve névről, amit a zsidóság soha nem ejtett ki. Amit a görög fordításban úgy fordítanak, hogy Ho-on, aki van. És ezzel érthetővé tették azt, hogy Isten a lét teljességét birtokolja. De ha összehasonlítjuk a görög fordítást meg a héber eredetit, akkor ténylegesen azt kell mondani, hogy az a kifejezés, hogy aki van, nem fejezi ki az Isten történelemben megnyilvánuló minden hatóságát. A héber szöveg kifejezi nem csak azt, hogy a lét teljessége, hanem hogy ez a lét teljessége megnyilvánul az egész történelem folyamán. Inkább azt úgy kellene fordítani, hogy én vagyok, aki veled vagyok. Aki mindig veled leszek. És ezt próbálja visszaadni János akkor, amikor azt mondja, hogy Isten nem csak aki van, hanem aki volt, aki van, aki eljövendő. Aki az alapja a létünknek, aki teremtésben, aki most is fönntart bennünket, és aki a beteljesülésben az érkezésével teljessé teszi a létünket.
igazából egy nagyon-nagyon eredeti tovább gondolása ennek az üzenetnek. A hét szellem, aki az ő trónja előtt áll, ez a Szentlélek, akit mi hétféle módon tapasztalunk meg. Itt gondolhatunk már a Szentlélek hét ajándékára is. És végül Jézus, a hűséges tanú, tanúja Isten megingathatatlan szeretetének. Ez volt egész élete folyamán. Elsőszülötte a halottaknak. Az első, aki föltámadt, az elsőszülött, az azt jelenti, hogy ezt a föltámadott erőt mások számára is, számunkra is akarja közvetíteni. És a föld királyának fejedelme, akinek az uralmának meg kell valósulnia a föld királyai felett. Ő szeretett minket és megmosott bennünket bűneinktől. Ez a megváltás az ő kereszthalála árán. Saját vére árán. És Istennek, az atyának királyságává és papjaivá tett minket. Ez viszont a kivonulás könyvében egy utalás, amikor Isten megígéri a választott népnek, hogy királyi papságommá és különleges birtok részemmé teszlek titeket. Ez az ígéret valósul meg Jézus Krisztus megváltásában, hogy bennünket királyságává és papjaivá, tehát mindannyiunkat, tehát nem csak a hierarchia papjait, hanem minden keresztényt. Ez a kiválasztásnak a méltóságát fejezi ki. És aztán így folytatja, íme jön a felhőkön, és látni fogja őt minden szem, azok is, akik őt átszúrták. Az íme eljön a felhőkön, ez a Dániel könyvéből való utalás. Amikor az emberfia, Jézus, eljön, hogy átvegyen minden hatalmat a világ fölött. Jézus, akit megvetettségben, megalázottságban öltek meg, és aki majd dicsőülten tér vissza, hogy megvalósuljon az ő uralma a világ mindenség felett. És látni fogja minden szem, azok is, akik őt átszúrták. De ez nem csak az akkori gyilkosokra vonatkozik, hanem minden bűnösre. És mert mellüket verik majd miatta a föld összes népe. Mindenki megvallja bűnös voltát. Én vagyok az alfa és az omega, mondja az Úristen. Aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Ez az én vagyok az alfa és az omega, a görög ABC legelső és a legutolsó betűje, gyakorlatilag azt akarja elmondani, ő a kezdet és a vég. Ő a kezdet, mint teremtő. De meg fog valósulni, hogy ő lesz az omega is, az emberi történelemnek a végső pontja. Ez a ő benne való beteljesedés az, amit a Jelenések könyve hitvallásként az olvasó elé akar tárni. Ő az alfa, és ő fog lenni az omega is. Jézus Krisztus is, az Atya Isten is elmondja majd magáról minden ezt az igazságot. A Jelenések könyve, Szent János apokalipszise igazából ezt akarja a hívő ember elé tárni. Isten a végcélja az életemnek. Ő, akitől mindent kaptam, egykor régen, a teremtésben, de aztán állandóan ő tart fenn, és ő fog lenni az életem számára az omega. Mellette kell most is döntsek, mert így vagy úgy. Nincs erő, ami meggátolná, hogy ő legyen az egész emberi történelemnek, az egész világ mindenségnek a beteljesedése, az ő eljövetelével megvalósuljon, hogy ő nem csak az alfa, hanem az omega is. Kérjük a Jóistent, hogy ez a hitvallás járja át a szívünket, és ezen keresztül tudjuk úgy látni a jelenünket, hogy igazán az Isten, a beteljesedés az omega pont felé tudjunk haladni. Így engedje a Jóisten. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Szeretett hallgatóink, dicsértessék a Jézus Krisztus, szentségimádást közvetítünk az Erdélyi Mára Rádió nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Megkérjük kedves hallgatóinkat, az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennyei Atyám, köszönöm neked a hit ajándékát, amely által erőt meríthetek a reménytelenségben is. Kérlek, erősítsd meg bennem a bizalmat, hogy mindig bízzak abban, hogy te gondoskodni fogsz rólam. Segíts, hogy hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és bízva várok rád. Áldott légy mindörökké. Amen.

Uram, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőképpel. Segíts, hogy mindig lássam előre a fényt a sötétségben is, és hittel várjak rád. Legyen bennem mindig erős a reménység, hogy soha ne adjam fel, és mindig bízzak abban, hogy te jó útra vezetsz engem. Köszönet neked minden napért. Amen.

Drága Istenem, köszönöm neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak szeretettel és gondoskodással irántunk. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel várjam az ígéreteid beteljesedését az életemben. Adj nekem türelmet és kitartást ahhoz, hogy soha ne adjam fel a reményt, és mindig bízzak abban, hogy te jóra fordítod minden helyzetemet. Köszönet neked minden áldásért. Amen.

Uram, köszönöm neked az erőt és kitartást, amit mindig adni tudsz nekem a nehéz időkben. Kérlek, segíts meg engem abban, hogy mindig hittel nézzek szembe az élet kihívásaival, és soha ne veszítsem el a reményt a szívemben. Adj nekem lelki erőt ahhoz, hogy minden akadályon átlendüljek, és tartsam magamban a hitet abban, hogy te velem vagy, minden lépésemet vezeted. Köszönet neked mindazért, amit adsz nekem. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm a reményt, amit szívembe helyeztél. Segíts nekem hinni abban, hogy a jövőm fényesebb lesz, mint a múltam. Kérlek, adj erőt és bátorságot ahhoz, hogy megtartsam a reményt szívemben, még a legnehezebb időkben is. Legyen áldott az utam, és vezess engem az igazságot felé. Köszönöm Jézusom, hogy mindig mellettem vagy. Amen.

Dicsőség neked, mennyei atyám, minden jóságodért és szeretetedért. Köszönöm neked a reményt, mely mindig új erővel tölt fel engem. Segíts nekem megőrizni ezt az érzést a szívemben minden nap, és hálásan fogadni minden ajándékodat, amit nekem adsz. Köszönöm neked, Istenem, az irányításodat az életem felett, és a végtelenül nagy türelmedet velem szembe. Áldott légy mindenért. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked az eddigi áldásokat és kegyelmeket. Kérlek, adj nekem erőt és kitartást ahhoz, hogy bízzak benned és reménykedjek a jövőben. Segíts nekem hálát adni minden napért, és bízni abban, hogy te mindig jó irányba vezetsz engem. Amen.

Mindenható Istenem, köszönöm neked a lelki erőt és kitartást, amit napról napra adtál nekem. Kérlek, segíts nekem megerősíteni a hitet és a reményt szívemben, minden kihívás ellenére is. Adj nekem bölcsességet ahhoz, hogy mindig rád figyeljek az életem minden pillanatában. Amen.

Kérünk téged, adj nekünk képességet arra, hogy hálát adjunk mindenért, ami történik az életünkben. Legyen bennünk békesség és nyugalom, mert tudjuk, hogy te gondoskodsz rólunk minden pillanatban. Áld meg a reményünket, és erősítsd meg hitünket minden nap. Kérjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Amen.

mennyei atyánk, köszönjük neked az ígéreteidet, amelyek tele vannak reménnyel és jövőbeli lehetőségekkel. Segíts minket abban, hogy mindig hittel nézzünk előre, és bízzunk ma abban, hogy jó dolgok várnak ránk. Adj nekünk erőt és kitartást a várakozás idején, hogy soha ne veszítsük el a hitünket és a reményünket. Engedd meg számunkra, hogy mindig érezzük jelenlétedet és vezetésedet az életünkben. Áld meg azokat az embereket is körülöttünk, akiknek kevésbé fénylik a jövője. Adj nekik reménységet és erősíts meg hitüket abban, hogy te mindig velük vagy. Amen.

Mennyei atyánk, köszönöm neked azt a lelki erőt, amit mindannyian magunkban hordozunk. Segíts most is erősnek maradni, ha úgy érezzük, nincs tovább. Adj kitartást minden nehézséghez, mely útjainkba kerülhet, és segíts még jobban megtanulni benned bízni minden pillanatban. Áld meg szívünket örök reménységgel, és soha ne veszítsük el hitünket. Vezess minket, Istenem, az úton mindannyian együtt, hogy legyünk egységben minden kihívásra szemben. Áldott légy mindörökkön örökké. Amen.

drága Istenem, köszönöm, hogy mindig fényt adsz az életembe, még a legsötétebb pillanatokban is. Kérlek, adj erőt és kitartást nekem ahhoz, hogy higgyek a jövőmben, és ne veszítsem el a reményemet. Segíts, hogy mindig tudjam, hogy te gondoskodsz rólam, és vezetsz az utamon.

Úr Jézus Krisztus, köszönöm neked a reményt. Köszönöm, hogy adod nekem ezt a csodálatos ajándékodat. A reményre gondolok általában az jut eszembe, hogy amikor éppen nehéz az élet, nehéz a kereszt, amikor kilátástalannak tűnik a helyzet, nem kell kétségbe esnem, hiszen te velem vagy. Mindig bízom abban, hogy előbb-utóbb a helyzet jobbra fordul, hiszen te bármit megtehetsz, és soha nem hagysz el. Igen, Uram, belátom, hogy legtöbbször a remény számomra azt jelenti, hogy a helyzet majd megváltozik, jóra fordul minden. Pedig a te apostolod azt mondja, hogy ha csak ebben a földi életben remélünk te benned, akkor minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. Igen, Uram, bevallom, hogy én is sokszor elveszítem szemem elől az örök élet, az örök boldogság perspektíváját. Sokszor tényleg csak ebben a világban gondolkozom. És bár tudom, ott van valahol a szívem mélyén a hit, hogy van élet a halál után, hogy van örök boldogság a te jelenlétedben. Ez elég ritkán jelenik meg a szemeim előtt. Uram, ajándékozz meg egy olyan reménységgel, ami mindig a szemem elé hozza az örök boldogság kilátását, hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjek ígéreteid beteljesedésében, hanem ennek a végső remény beteljesedésének reményében, ennek fényében éljem a hétköznapjaimat és egész életemet. Amen.

Uram, hálát adok neked én is a reményért. Hálát adok neked, hogy a te igéden keresztül táplálsz minket ezzel a reménységgel. Hálát adok azért, hogy megígérted, hogy te nem romlást, hanem békességet adsz nekünk, hogy reményteljes jövőt készítettél számunkra. Uram, tudjuk, hogy a te igéd igazság, és hálát adok azért is, hogy bízhatunk benned, hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. És mégis, Uram, sokszor elkeseredünk, amikor sötétebb idők jönnek ránk, elveszítjük a bátorságunkat, a reményünket. Kérlek téged, hogy akkor se feledkezz meg rólunk, hogy bátoríts minket, hogy emelj fel minket, add meg a kegyelmet, hogy újra rá tudjuk szegezni a tekintetünket, és újra felé legyen bennünk az a reménység, ami el van rejtve a szívünkben. Uram, hálát adok neked azért a legfontosabb reménységért, hogy te helyet készítettél számunkra a te országodban. Uram, add, hogy mindent ezen keresztül szemléljünk. A földi élet minden meg

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a Szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmú szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz

0: nekünk.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, hagyj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
0: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójának a kápolnájából. Köszönjük, hogy együtt velünk imádkoztak, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádióval. Jó rádiózást kívánunk, és áldott estét! A mikrofonnál Szebenyi Lajos önkéntes hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
1: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében,

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia,
0: in cui Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul. Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci crescin tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután 3 rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra. Különösen a digitális korban a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leo azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leo pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leo pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a Vatikáni Könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leo megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
3: Leo pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követő évben alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leo pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősségtudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik: Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szentatya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a Veritas in Caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

szívem első gondolata, hozzád száll fel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Isten képes a szenvedésedet örömmé formálni. Ez egy nagyszerű ígéret ma számodra is. Lehet, hogy ezt most nehezedre esik elhinni, hiszen már régóta beleragadtál a fájdalmadba. Az Úr azonban ki tud emelni belőle. Hittel képes rá. Meg tudja tenni. Hiszen számára nincs lehetetlen. Közbeavatkozása nyomán a veszteségből élet lesz, a kétségből hit, a sírásból pedig öröm. Igazából ez történt Jézus feltámadásakor is. És ez megtörténhet ma a te életedben is. Krisztus nem azt ígéri, hogy elmúlik a szomorúság, hanem azt, hogy örömre fordul. A fájdalom nem eltűnik, hanem új értelmet kap. Ami most veszteségnek látszik, abból később élet fakad. A tanítványok ezt a saját bőrükön tapasztalták meg. Nagypénteken minden összeomlott, hiszen meghalt az, akiben hittek. Oda lett a reményük. Ám ugyanezek az emberek néhány nappal később már olyan örömmel éltek, amit sem üldözés, sem fenyegetés nem tudott elvenni. Mi történt? Nem az, hogy túl lettek rajta, hanem az, hogy Isten átfordította a valóságot. A halálból élet lett. Te mit kezdesz a szomorúságoddal? Menekülsz előle, vagy Isten elé viszed? Hagyod, hogy átformáljon? Nagyon sokan elfojtják a nehéz érzéseiket. Esetleg belemenekülnek egy káros szenvedélybe, vagy különböző tevékenységgel próbálják elterelni a figyelmüket. Lefoglalják magukat, hogy ne kelljen a problémáikkal foglalkozniuk. Így viszont könnyen megkeményednek. Jézus nem menekülési utat kínál, hanem valódi megoldást. Azt ígéri, hogy ha vele maradsz a sötétségben, akkor az nem marad sötétség, mert betölti az ő világossága és átformálja azt. Ehhez azonban idő, türelem és hit kell.

Krisztus csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért, s örökre helyet foglalt az Isten jobbján. Már csak arra vár, hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

0: Újjongva köszöntsük Urunkat, aki a földről felmagasztalva mindeneket magához vonzott, és mondjuk, Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Urunk Jézus, dicsőség királya, bűneinkért egyszer s mindenkorra felajánlott engesztelő áldozat, aki győzelmesen atyád jobbjára emelkedtél, add meg az örök dicsőséget azoknak, akiket megszenteltél.
1: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
0: Örök főpapunk, üdvösség szerzője, aki mindenkor élsz és közben jársz értünk, üdvözítsd hozzád esteklő népedet.
1: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
0: Te kénszenvedésed után megmutattad, hogy élsz, és 40 napon át megjelentél apostolaidnak. A mai ünnepen erősítsd meg hitünket.
1: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
0: Te a szent lelket ma megígérted apostolaidnak, hogy tanúid legyenek a föld végső határáig. Támogasd a szent lélek erejével a mi tanúságtételünket is.
1: Krisztus, te vagy a dicsőség.

0: Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálóadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Szénai Szent Katalin, te adod a békét, szeretet. Ó, szeretet, te vagy az az édes kötelék, amely összeköti a lelket teremtőjével, amely megköti az Istent az emberben, és az embert Istenben. Kimondhatatlan szeretet, te tartottad a szentséges keresztfán átszegezetten és megfeszítetten az Isten embert. Te teremtesz összhangot a széthúzók között, te egyesíted a külön váltakat, te teszed gazdaggá az erények oldusait, mert te adsz életet minden erénynek. Te adod a békét és veszed el a háborút, te adsz türelmet, erősséget és hosszú kitartást minden jó és szent cselekedethez. Soha el nem fáradsz. Soha nem vonod meg magad Isten dicsőségétől, sem a fele baráttól, sem szenvedés, sem kínzás, sem jogtalanság, sem gúnyolódás, sem sértegetés miatt. Nem leszel türelmetlen semmi olyan öröm vagy élvezet miatt, amit a világ adhatna valamennyi hízelgésével együtt. Ó Jézusom, akiben él ez a szeretet, az álhatatos, soha meg nem rendül, mert az te rád, az eleven sziklára épül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Amint a gyémántot is csak gyémánttal lehet köszörülni, úgy az embert is csak emberrel. A tehetség a homályban alakul ki. A jellem, a világ és az élet hullámverésében. Mondta Tasso.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A jelenet különösen emberi módon kezdődik. Tanítványok elmennek Galileába, arra a hegyre, hová Jézus hívta őket. Van köztük imádó hit, de van kéte is. Így olvastuk, hogy egyesek még kételkedtek. Milyen vigasztaló! A feltámadt Krisztus nem csak a tökéletesen biztos emberekhez jön. A hit útján sokszor együtt él bennünk az imádás és a bizonytalanság. Jézus mégis rájuk bízza az evangéliumot, nem azért, mert hibátlanok, hanem mert szereti őket. A menjetek szó ma is szól. A kereszténység nem bezárkózás, hanem küldetés. Nem feltétlenül távoli országokba vezet először, hanem a saját otthonunkba, kapcsolatainkba, hétköznapjainkba. Van, akit egy vigasztaló szóval küld az Isten, van, akit türelemmel, másokat csendes példamutatással. A tanúságtétel legtöbbször nem hangos beszéd, hanem olyan élet, amelyből valami Krisztus békéjéből sugárzik. Jézus nem azt mondja, győzzetek meg mindenkit, hanem azt, tegyetek tanítvánnyá. A tanítvány nem csupán tud valamit Istenről, hanem együtt él vele. A hit nem információ, hanem kapcsolat, és ebbe a kapcsolatba hív minden embert Krisztus. A szakasz legszebb mondata talán az utolsó, én veletek vagyok minden nap. Nem azt ígéri, hogy minden nap könnyű lesz, nem azt, hogy nem lesz félelem, csalódás vagy kereszt, hanem azt, hogy ő jelen lesz bennük. A keresztény ember ereje nem saját magából fakad, hanem abból a bizonyosságból, hogy nincs egyedül. Sokszor szeretnénk különleges jeleket kapni Istentől. Közben a legnagyobb ígéret már elhangzott. Ő velünk van, a csendes napokon is, a fáradt hétköznapokban is, a kudarcaink után is, és akkor is, amikor úgy érezzük, hogy a hitünk gyenge. A mai evangélium nem csak küldetés, hanem vigasztalás is. Krisztus nem egyszerűen feladatot ad tanítványainak, önmagát adja velük együtt az útra. Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, ki egyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, kérünk add, hogy az ő szent anyja, Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Áraszd ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szellédek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. május 14-én a Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attila köszönti önöket. A pontos idő 7 óra 16 perc, hallgassák meg híreinket és programjánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A gyulafehérvári főegyház megyében a mai nap folyamán a csíkdánfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás nagy ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Kiállítás Márton Áron püspök lelki örökségéről. A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia gyulafehérvári ülésszakának második napján a jelenlévő római és görög katolikus püspökök meglátogatták a tiszteletre méltó Márton Áron püspöknek szentelt kiállítást a gyulafehérvári érseki palotában. A 2026-os Márton Áron emlékév alkalmából rendezett tárlat a nagypüspök életét, lelkipásztori szolgálatát és hitvalló tanúságtételét mutatja be. A kiállítás felidézi azt a lelki örökséget, melyet Márton Áron püspök Erdélynek, az egyháznak és az egész társadalomnak hagyott örökül. Hegedűs Enikő művészettörténész mutatta be a kiállítást, aki kiemelte, hogy a létrejöttéhez többen is hozzájárultak. Márton József professzor évtizedeket dolgozott a forrásanyagok közzétételén, neki köszönhetően Márton Áron írásainak nagy része ma már elérhető nyomtatott formában. Denisza Borgyánó történész kutató munkája által 253 kötetnyi iratanyagba kaphatnak betekintést. Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum igazgatója önkéntesen vállalt munkával évek óta követi a püspök szellemi hagyatékát. Egyesületük konferenciákat szervez, könyvkiadást támogat, e kiállítás létrejöttében is nagy szerepük volt. Előadás Márton Áronról. Tiszteletemértő Márton Áron püspök születésének 130. évében, május 11-én a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánya hittantermében szép számban gyűltek össze az érdeklődők, hogy megismerjék a nagypüspök életét, életpéldáját. A meghívott előadó Nagy Zoltán székelyudvarhelyi hitoktató mérnök volt, aki több évtizedes gyűjtő munkájának egy részét osztotta meg a jelenlévőkkel. Az előadás középpontjában a Hegy című dokumentumfilm állt, amelyet Márton Áron életútját dolgozza fel, eredeti hanganyagok, személyes vallomások, több mint 3000 fénykép és egy rövid mozgófilm segítségével. A három DVD lemeznyi anyagból összeállított, mint egy másfél órás vetítés különböző tanúk elbeszélésein keresztül hozta közelebb a püspök emberi nagyságát, hitét és helytállását. A bemutató végén a jelenlévők közösen imádkoztak Márton Áron boldoggá avatásáért, kérve közbenjárását, hogy hitünkben megerősödjenek. Kiállítás megnyitó Nagyváradon. A Festum Valladinum rendezvényei sorában nyílik időszaki kiállítás holnap délután 6 órakor a püspöki palota első emeletén Vivat Rex Domina Nostra címmel, amely Mária Terézia uralkodásának művészeti örökségét veszi górcső alá a nagyváradi püspöki palota és a székesegyház megépülésének idején. A kiállításban olyan festészeti, ötvös és textilművészeti alkotásokból készítenek válogatást, amelyek vagy uralkodói adományként kerültek Nagyváradra, vagy a bécsi ízlést képezik le egy-egy tehetősebb főpap rendi méltóság ajándéka kép. Látható lesz egy ritka Mária Teréziát szűzanyaként ábrázoló festmény, és az a frissen restaurált Szent Jobb érintéses elekénk, amit a helyhagyomány a királynő művének tart. A kiállítással a püspöki paloda fennállásának 250. évfordulója előtt tisztelegnek a szervezők. Erdélyi Táncház Zenészek Találkozója. Szombaton tartják az idei Erdélyi Táncház Zenészek Találkozójának nyílt napját a Borospataki Gyimesi Skanzen panzióban, amely során a nagyközönség is részese lehet az eseménynek. Délután 6 órától megtekinthető lesz dr. Köncei Csongor és dr. Dénes Károly Muzsika és Tánc a Régi Kalotaszegen című előadása, amit 9 órától a Fölmentem a hegyre című gála követ. Az Erdélyi Táncház Zenészek Találkozója szakmai programokkal és együtt musigálásokkal teletűzdelt 4 napos rendezvény, amely már olyan nívós lett, hogy külföldre elszámazott erdélyi muzsikusok is örömmel utaznak haza, hogy ezen részt vegyenek. Egyházmegyei ifi találkozó Nagyváradon.
Szombaton szervezik meg Nagyváradon az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozót 14 és 25 év közötti fiatalok számára. Az esemény mottója az idén az Úr lábainál. A program zárásaként délután 4 órakor Böcskei László megyés püspök mutat majd be szentmisét a váradi Székesegyházban, Isten áldását kérve az Egyházmegye fiataljaira, hogy legyenek a hit őrzői, a remény magvetői és a szeretet lelkes tanúi közösségeikben. Ünnep Biharon. Vasárnap 11:30-kor ünnepi szentmise keretében kerül sor a bihari római katolikus templom orgonájának újra szentelésére, melyet koncert követ közreműködik majd Józsa Domokos. Az orgona megáldását Pálos István kanonok főesperes végzi, mindenkit szeretettel hívnak és várnak az együtt ünneplésre. Híreink végén pedig néhány szóban a várható időjárásról. A meteorológusok szerint hidegfront vonul át az országon, mely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csak a csapadékosabb légtömegre váltotta. A front átvonulását heves záporok, zivatalok és viharos széllökések is kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 km-es óránkénti sebességet. Leginkább érintett régiók a Körösvidéke, Bánság, Olténia és Munténia. Erdélynek a nyugati része, valamint Dobrudzsa. Az éjszakák is hidegek lesznek, egyes térségekben akár 2 fokig is lehűlhet a levegő, a hét második felében azonban fokozatos felmelegedés kezdődik majd. Végezetül nézzük a ma reggel 7 órakor kiadott hőmérsékleti adatokat, kezdjük Dél-Erdéllyel. A mai reggelen 4 fok van Herkulesfürdőn, 3 fokot mértek Lesicabányán, 4 fok van Aradon, Temesváron és Máriaradnán, 2 fok Déván és Vajdahunyadon, valamint Csernakeresztúron, 3 fok Köröskisjenőn, Zivándújfaluban és Nagyszalontán, 5 fok itt Nagyváradon, valamint Belényesen, 7 fok a mai reggelen mért adat Mihályfalván és Szentjóbon, 4 fok van Kárásztelken, Szilágycsomjon és Zilahon, 2 fok Tastádon, 4 fok ma reggel Szatmárnémetiben és Nagykárolyban, 5 fok van az északi végeken, Máramarosszigeten, 3 fok Nagybányán és Szilágycsehiben, 4 fok Désen, Boncidán, 2 fok a mai reggelen Kolozsváron, 3 fok Sármáson, Mezőség kellős közepén, szintén 3 fokot mértek Tordán és Nagyenyeden, 4 fok a reggeli adat Nagyszebenből, valamint Segesvárról, Medgyesről és Gyulafehérvárról. Nincsen sokkal melegebb Fogarason sem, itt egyetlen egy fokkal mértek többet, ott 5 fok van ma reggel. Ahogy megyünk keletebbre, most nem hidegebb van, hanem melegebb van, hiszen 6 fokot mértek Brassóban, valamint Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán, Baróton, Székelyudvarhelyen és Székely Keresztúron. És ha hiszik, ha nem, a kedves hallgatók, 6 fokot mértek úgy szintén ma reggel Csíksomjon is, 5 fok van Balánbányán és Gyimesbükben, szintén 5 fok Marosfőn, valamint Gyergyószentmiklóson és Ditróban, 4 fok Borszéken, a Gyilkostónál, valamint Maroshévízen és Gödemesterházán, 5 fok ma reggel a mért adat Marosvásárhelyen is, valamint Szovátán, Parajdon és Erdőszentgyörgyön, 3 fok a reggeli adat Szászégenből, 2 fok van Besztercén, 9 fok Bákóban, a Csángóföldön, a Bukarestben élő kedves hallgatóink 10-11 fokra ébredhetnek. Nézzünk kicsit nyugatabbra. Budapesten ma reggel 3-7 fok van, Debrecenben 6, Szegeden és Pécsett 4, Szombathelyen és Sopronban 7 fokra ébredhetnek hallgatóink. A gyönyörű fölvidéken Pozsonyban 10 fok van, 1 fokot mértek Kassán ma reggel, Kárpátalján 3 fok van Ungváron, 6 fok Beregszászon, és végezetről a délvidéken 4 fok van Szabadkán, 5 fok Eszéken és 7 fok a gyönyörű Újvidéken. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Én köszönöm figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb majd délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálhatják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg nekünk a hírek@mariaradio.ro e-mail címre, és ne felejtsék el, keressenek föl minket minden nap a Facebook oldalunkon is. Műsorváltozás történik a mai délelőttön, a reggeli szentmisét a kiadott műsortól eltérően nem 10 órától, hanem most reggel 8 órától közvetítjük majd a csíksomjai kegytemplomból.
Ma délben pedig majd Nyáradremetére kapcsolunk, ahonnan egy órától majd a búcsús szentmisét közvetítjük. A délutáni szentmise a megszokott időben 6 órától lesz ma közvetítve Déváról.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Idősebb Szent Pakomiosz, szerzetes. Tébában született 287 körül. Néhány szerzetes Alexandriában igyekezvén fölkereste remete Szent Antalt, hogy közöljék vele atyjuk Pakomiosz halálhírét. Antal erre elkezdte magasztalni a hazatértet. Amikor szerzetes lettem, még nem voltak kolostorok, hogy ott találhattunk volna lelki vezetést. Az akkori szerzetesek mindegyike saját belátása szerint fáradozott a lelki haladásért. Atyátuk azután az úr megbízásából véghez vitte ezt a jó művet, a kolostor alapítást. Gyakran elmondattam magamnak, milyen kiválóan járt el a Szentírás szellemében. Hiába kívántam gyakorta, hogy láthassam egyszer itt a földön, Isten kegyelmével látjuk majd egymás minden szent atyával együtt a mennyországban.

kolostor és rendalapító támaszkodik, így például Nagy Szent Vazul, Szent Ágoston, Szent Benedek vagy Loyolai Szent Ignác. És mindannyiszor, amikor a szerzetesség erőt akar meríteni, vagy a hanyatlásból meg akar újulni, akkor visszatér hozzá. Pakomiosz kopt neve azt jelenti királyi sólyom vagy sas. Nem csak néhány írása maradt ránk, hanem egy sok megfogalmazásban meglevő életrajza is, amelyeket nem sokkal a halála után szerkeszthettek a tanítványai. Hazája Théba. Itt született 287 körül. Az ifjú Pakomiosz nem szerzett magasabb iskolai képzettséget, csak idős korában tanult meg egy keveset görögül. Egy napon császári toborzó parancsnokság jött Thébában. Pakomiosz is megfogták. Miközben az újoncokat hajón szállították lefelé a Níluson, durván és szívtelenül bántak velük. Annál hálásabban fogadta Pakomiosz azt a segítséget, amelyet útközben a keresztények nyújtottak neki és bajtársainak is. E találkozása a kereszténységgel döntő hatással lett az életére. Amikor megszabadult a katonaságtól, nem tért vissza a szülői házba, hanem visszavonult Szerafisz egy elhagyott templomába. Nem sokára megkeresztelkedett. Egyiptom azokban az évtizedekben a szerzetes élet hatalmas föllendülését élte. Pakomioszt is megragadta ez a mozgalom. Szerzetessé úgy lehetett lenni, hogy egy tapasztalt atyához, abbához csatlakoztak. Pakomiosz a remete Palamonhoz fordult. Fogadtatását nem lehet barátságosnak nevezni, az az életmód pedig, amelyre Palamon az újoncokat kötelezte, csak nem embertelenül kemény volt. Gyakori éjszakai virrasztások, megszakítás nélküli testi munka, folytonos imádság, csak nem szakadatlan bőjt. Pakomiosz azonban nem adta föl. Évek során megérlelődött benne a terv, hogy fiatalokat gyűjt maga köré, s támaszuk és vezetőjük lesz a szerzetesi kötelességre irányuló fáradozásukban. Életrajz írói tudósítanak egy látomásról, amelyet Pakomiosz Tabbeniszi közelében élt át, s mely arra hívta föl, hogy kolostort építsen ott. Így jött létre az első kolostor. Az új vállalkozás gyorsan figyelmet keltett. Sokan jöttek, hogy alárendeljék magukat Pakomiosz lelki vezetésének, így csak hamar új kolostorok alapítása vált szükségessé. Olykor Pakomioszhoz csatlakoztak egész közösségek is, melyek tagjai más feltételek között jöttek össze. Pakomiosz életében végül 9 lett a települések száma, és hozzájuk csatlakozott még 2 női kolostor is. Minden kolostor Pakomiosz határozott vezetése alatt maradt. Ennek eszközei voltak a szabályos vizitációk és az évenként 2-szer tartott általános káptalanok. Pakomiosz nem csak kolostor, hanem későbbi évszázadok fejlődését megelőző rendalapító is volt, s rendjének életereje jóval a halála után is megmutatkozott. Szervező tevékenységénél is fontosabb, hogy elsőként alkotott szerzetesi regulát. Az egész új volt, s joggal keltett kortársaiban csodálatot. A regula évszázadokra befolyásolta a monasztikus törvényalkotást. Határozatai közül némelyik, például a szegénység vagy a szerzetesi életstílus kérdése azóta minden szerzetesi regula közkincse. Pakomiosz nem elméleti vagy éppen rendszerező, hanem gyakorlati ember volt. Regulája nem a lelki élet átfogó rendszere, hanem a leglényegesebb gyakorlati tanácsok gyűjteménye a szemlélődő számára. A regula segíteni akar a szerzetesnek abban, hogy tökéletesen kövesse a tökéletes Jézust. Több mint 20 évig vezette Pakomiosz a rendjét körültekintéssel és erős kézzel. Távol állt azonban tőle, hogy a vezetésére bízott szerzeteseket a saját mértékével mérje. Fontosabb volt számára, hogy okos mértéktartással megtartsák a közös élet törvényét. 346-ban, Thébában pest is dühöngött. Sok szerzetest elragadott, végül őt is. Utolsó kívánsága az volt, hogy ismeretlen helyen temessék majd el, nyilván azért, hogy megakadályozza a sírja körül a tiszteletadást.

0: Mária Rádióval.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódnak be a reggeli műsorunkba. Itt a Mária Rádió, 7 óra 43 perc van, most lehet telefont ragadni, illetve SMS-t írni, ha szeretnék köszönteni szeretteiket, ismerőseiket. 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Az SMS számunk 0758 420 555. Na de nézzük, hogy a születésnaposaink mellett kiket köszönthetünk ma névnapjukon. Ma a gyönyörű ünnepünkön, Urunk mennyben emeletelének ünnepén áldozó csütörtökön a Bonifácokat és a Gyöngyiket köszönthetjük. A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő. A Gyöngyi régi magyar Gyöngy szóból származik. A költő Arany János névalkotása Buda halálában. A költő magyarázata szerint a jelentése Gyöngy testvér. Hát kedves Bonifácok, Gyöngyik, és bármilyen szép név a naptárban, és a kedves születésnaposok, vagy bárki más, aki valamilyen szép ünnepet ül a napokban, a Jóisten éltessen őket nagyon-nagyon sokáig, őket is lehet köszönteni. Mások lesz a telefonálunk a mai reggelen. Közben felhívom kedves nagyváradi önkénteseink figyelmét arra, hogy várunk titeket, várjuk önöket a Szent József telepi templomban 9:45-re a rózsafűzér imádságra. Holnap pedig délelőtt 10 órától a Szent József telepi templomból lesz közvetítve a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséje, melyre természetesen várjuk kedves önkénteseinket, hallgatóinkat is, tehát holnap délelőtt 10 órára a Szent József templomban.

0: ameddig az első telefonáló megérkezik, addig szeretném én is köszönteni kedves Gyöngyi szomszédasszonyunkat Szent Jánoson, akinek a sok finom tejet, túrót köszönjük. Nagyon boldog névnapot kívánunk. Első telefonálónk pedig már is a vonalban van. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Csütessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenök jelmen.
1: Szeretném köszönteni a húgomot, Gyöngyét. Még napja alkalmával Isten éltesse sokáig. Önöket is dicsértessék a Jézus.
0: Mindenök jelmen. Köszönöm szépen, Isten éltesse a Gyöngyiket. Csatlakozunk a jó kívánságokhoz.

0: Újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenökké amen.
1: Szívem és szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni Borostól Batit, Gyöngyikét névnapi alkalmából, kemény szeretet jegyébe, és a Csíksomai Szűzanyat akarja be védő falássával. Köszönti Csíkszeredából Jutkat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenökké amen.
1: Hogy bejutottam nem utolsó sorba önöket is.
0: Nagyon szépen köszönjük. Jó Isten, tartsa meg önöket, és hívja minket máskor is.

0: Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Köszöntöm én is önöket, és szeretném köszönteni Gyöngyi névnapja alkalmából, Érmihály falváról telefonálok, Fánya Erika vagyok, és sok szeretettel szeretném köszönteni Nemes Gyöngyikét, Aszalós Gyöngyikét, Sándor Gyöngyikét, Tóth Gyöngyit, testvérem, ő, nővérem, a többiek kedves ismerősök és rokonok, és minden Gyöngyikét, nem csak Mihály falván, hanem mindenhol, aki a Gyöngyi nevet viseli. Isten éltesse őket, legyen Isten áldása rajtok, és nagyon jó egészséget kívánok nekik, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Nagyon-nagyon szívesen.
1: Kívánok. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindenek elmen, pusziljuk és üdvözöljük a Mihály falviakat. És hát a szívemhez két nagyon-nagyon közel álló embert szeretnék én is még ma köszönteni. Ez egyik az én kedves húgom, Majoros Tünde Hortenzia, kedves Tünde, Jóisten éltessen sokáig, köszönjük, hogy vagy nekünk, az egész család rokonság nevében köszöntünk, és hát kedves férjedet is köszöntjük, Kólák Jánost, akinek ugye ma van a születésnapja, tegnap előtt volt neked, Tüncsi. Jóisten éltessen benneteket, sokáig éljetek még boldogságban, egészségben, szeretetben, stb. Többit aztán majd személyesen megbeszéljük. Puszi nektek, és boldog szülinapot!

0: És már is egy újabb telefonáló a vonalban. Halló, halló!
1: Halló, dicsérteszék a Jézus Krisztus!
0: Mindörök jámán!
1: Szeretettel köszöntöm először is Önököt, Attilát, a műsorvezetőköt. Szeretném köszönteni Gyergyóújfalvi nyugdíjas klub tagjai. Az a helyzet, hogy nagyon elmaradtam a köszöntésekkel.
0: No, be lehet pótolni.
1: Igen, valaki keres, de nem baj, mondom. A Gizellákat szeretném köszönteni.
0: Igen.
1: És Gyergyókén falván pedig az első áldozósuknak, mindenkinek sok örömet és boldogságot, szép gyermekkort, szülőkkel, családokkal együtt. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel megtetszett ijeszteni, azt hittem, hogy már karácsonnyal tetszik kezdeni majd a köszöntéseket.
1: Nem, nem kezdem karácsonnal, azzal végeztem.
0: De a boldog karácsonyt akkor.
1: Nagyon elmaradtam.
0: Hát hol bele tetszett járni a nagyvilágban?
1: Igen, merre jártam? Hát szoktam járni fürdőre.
0: Azt a minden. Hát nagyon jó egészséget kívánunk, és köszönjük, hogy ma is velünk rádiózik, áldott reggelt.

0: elhanyolások lesz, amíg telefonálunk. Igen, már is itt van a kedves hallgató. Haló, haló.
1: Haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni Székely Százdoboson Kolumbán Gyöngyit névnapja alkalmául, a Jóisten éltesse sokáig. És kérem a Jóistent, hogy máma azért nagy fagyot ne adjon, hogy ne fagyasszon le mindent. Köszönöm szépen, meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. És kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli köszöntő részébe műsorunknak. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, műsorunkat a nap gondolatával folytatjuk.

Mai nap gondolata Viennei Szent Jánostól. A mennyországban szeretetünk lesz dicsőségünk mértéke.

Kedves hallgatóik, nézzük műsorunk végén, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan majd az igézőt követően a Csíksomlyói kegytemplomba kapcsolunk, ahonnan a ma reggeli gyönyörű szentmisét közvetítjük. 9 órától pedig majd imaszándék fogadás következik, majd a rózsafűzért imádkozzuk a nagyváradi Szent József telepi plébánia templomból. 10 órától Puskás Attila atya várja Önöket majd a Szellő újabb műsorával. 10:30-kor pedig jól körülnézünk a házunk környékén Szilágyi László kedves munkatársunkkal. 11 órától az életigét hallgathatják, majd ismét Dávid Gyöngyi várja Önöket, aki asztalt terít nekünk. Őt is köszöntjük nagy-nagy szeretettel a névnapján. Délben, amelynek királynasszonyát, illetve a Zsolozsma napközi imaóráját végezzük, majd a Déli magazin jelentkezik, melynek végén majd egy remekbe szabott műsorismertetőt is hallhatnak. Ne felejtsék hallgatóink, hogy ma déli 1 órától Nyárád remetéről közvetítjük a búcsús szentmisét, ma este 6 órától pedig Déváról lesz szentmise közvetítés. Hónap pénteken 15-én reggel 8 órától Nyárád remetéről, délelőtt 10 órától innen Nagyváradról a Szent József telepi templomból, majd este 6 órától Déváról lesz szentmise közvetítés. Szombaton május 16-án reggel 8 órától Nyárád remetéről, majd délután 5 órától közvetítünk majd a Mária áhítatról Kovásznáról, a szentmise szombaton este 6 órától kezdődik majd. Nézzük a vasárnapi szentmise közvetítéseket. Május 17-én vasárnap a délelőtti szentmisét Déváról közvetítjük majd 11 órától, az esti szentmisét pedig 6 órától Nyárád remetéről. Kedves hallgatóink, ne felejtsünk el ma imádkozni a kárpátaljai testvéreinkért, ahol bizony kemény támadások voltak az éjszaka. Még a hírekben nem láthattuk, reméljük, hogy senki nem halt meg az ottaniak közül. Nekem is nagyon sok barátom van, és a napokban el fogok beszélgetni velük, hogy mi is történt ott náluk. És imádkozunk ma is Anzelm atyáért, a Jóisten segítse meg, hogy ebben a nehéz kilakoltatási procedúrában valami jó megoldás születhessen. Kedves hallgatóink, munkatársaink, önkénteseink nevében is megköszönöm azt, hogy a mai reggelen és a Mária Rádióval ébredtek, ha tehetik, akkor tartsanak a mai nap folyamán is velünk. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai napjuk, amilyennek csak szeretnék.

0: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Két eset jut most eszembe, amikor különösen is eszembe jutott ez az ige. Az egyik, amikor 10 évvel ezelőtt ráestem a könyökömre, kificamodott, el is tört, meg is kellett műteni, protézist is kaptam a könyökömbe, és egy hónapig gipszben volt. Eszembe jutott az, hogy mi lesz most velem. Hiszen itt van december, advent, jön karácsony, ünnepre készülünk, az egyetemen éppen fél év zárás van, miközben a törött karral itt fekszem a kórházban, és arra várok, hogy majd innen hazamenjek, de hogyan fogok én ezzel dolgozni, hogyan fogom én használni újra a könyökömet, fogom-e még egyáltalán használni a könyökömet. Ilyen kérdések is fölmerültek természetesen bennem, és akkor is eszembe jutott ez. Hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Úgy érzem, hogy most összefogtak ellenem. Úgy érzem, hogy most nehéz a helyzetem. Miközben gondolhatnék arra is, hogy ez egy figyelmeztetés volt esetleg arra, hogy picit lassítsak. Nem kell mindig rohanni, nem kell mindig szaladni, mert bizony az történet, hogy ráesek a könyökömre és eltörik. A másik ilyen helyzet, ami eszembe jut, az, amikor a Református Oklapja szerkesztőségét otthagytam, és másik szerkesztőséghez mentem el, akkor természetesen fölmerült bennem, hogy mi lesz most, hogy lesz ez most, hogy fognak engem fogadni, jó lesz-e ez nekem, föladom azt, amit megszoktam. Több mint egy évtizedig dolgoztam egy munkahelyen, és most váltok. Sőt, amikor fölmondtam, akkor még nem is tudtam, hogy én melyik szerkesztőségbe megyek. Meg volt az a nehézsége is, hogy lehet, hogy nem lesz majd munkám, hiszen volt egy biztos állásom, de úgy döntöttem, hogy váltanom kell, és még nem tudom, hogy mi lesz holnap. De akkor is eszembe jutott az, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Vagy idézhetem Augustinust, aki azt mondta, hogy bízzál az Úrban.
1: Dr. Németh Lászlónak, a Károli Gáspár Református Egyetem docensének gondolatait hallották.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk a Csíksomlyói kegytemplomból, mert Timár Sándor asztrik atya mutat be. Kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljünk együtt ezen a nagyon szép ünnepen is, legyünk együtt ebben a Szent Misében.

Krisztusban, kedves testvérek, Urunk mennybe menetelének ünnepe van. A mai szent misében mi is szeretnénk követni a mi üdvözítőnket, szeretnénk fölemelni szívünket a mennybe. Éppen ezért a szent mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessünk.

0: és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon

Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki háladással, mert szent fiadnak, Krisztusnak,

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egész addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt ölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgyhogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhában öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt, égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekbe, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, és minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben vetölt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai liturgiában az evangélium felolvasása után mindig kivisszük a föltámadást jelképező szobrot, és így láthatjuk mi is szemeinkkel azt, amit az apostolok láttak, tapasztaltak, hogy addig Jézus ott volt közöttük, az első években, a emberi testben, úgyhogy hallották, érintették, vele együtt ettek és hallgatták a tanítását. Utána ott maradt velük föltámadása után is, most már más testben, hiszen volt, amikor felismerték, és volt, amikor nem, inkább a jelek voltak azok, amiket felismertek Jézusban, de tudták, érezték, hogy ott van velük. És most már a mennybe menetel után Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy mindig veletek vagyok a világ végéig. Csak újra meg kell találnunk azt hitünkben, hogy hogyan lehetünk együtt Jézussal. Jézus a mai evangélium elején elhívja az apostolokat találkozásra. Elhívja, hogy vele találkozzanak fent a hegyen. És Jézussal való találkozásuk az apostolok életében mindig szépek, de mindig másak. Az első találkozásuk az apostoloknak Jézussal az személyes életükben volt. Ott, ahol ők éltek, ott kereste fel őket Jézus, és megszólította őket. Látjuk, hogy a galileai tó partján ott vannak halásznak, Péter és András, és a többi apostol is éppen teszi az ő feladatát, akár úgy, mint Máté a vámnál, és Jézus megszólítja őket. És a Jézussal való találkozásuk gyökeresen megváltoztatja az életüket. És ezt látjuk a szentek életében is, Szent Ferenc atyánk életében, amikor Jézussal találkozik, amikor Jézusnak válaszol, attól kezdve gyökeresen megváltozik az élete. Sokan azt mondják rá, hogy meg is bolondult. De Szent Ferenc is a találkozás élményéből tudja, hogy mit kell tegyen. Az apostolok is most már tudják, hogy mit kell tegyenek, mikor Jézus meghívja őket. És a mi életünkben is vannak ilyen találkozások, voltak ilyen találkozások. Azért vagyunk ma itt a Szentmisén, mert már találkoztunk Jézussal. És Jézus ma is, a mai ünnepen elhívja az apostolokat egy találkozásra. De ez a találkozás már más. Már nem csak megváltoztatja az életüket, már nem csak egy új életet követel, hanem értelmet ad ennek az életnek. Az apostolok, amikor a föltámadt Krisztussal a mennybe menetel előtt találkoznak, az ő életük értelmet nyer. És Jézus küldi most már őket. Én kaptam minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet, Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Az apostolok élete értelmet kap, és ugyanakkor küldetést. A mennybe menő Jézus elküldi az apostolokat, és kéri, hogy kereszteljenek meg minden nemzetet, menjenek el minden emberhez. Nem csak az apostoloknak volt ez a küldetése, hanem nekem, neked, és Jézus mennybe menetele az én életemnek ad új értelmet mindig. A Jézus feltámadásába vetett hit, az örök élet reménye egy elvont igazság, de a mi tetteink, a mi életünk igazolhatja azokat. Vajon úgy élem-e keresztény életemet, hogy az én tetteim, az én cselekedeteim, az én magatartásom az emberek számára egy titkot, egy rejtét tár fel? Vajon felismerik-e az én életemben, hogy Krisztus ott van, jelen van, velem van? Felismerni Jézus jelenlétét az életünkben, hiszen itt van az ő igéjével, itt van az oltári szentségben, itt van embertársainkban, ott van velünk, amikor ketten vagy hárman az ő nevében találkozunk, de ott van a szenvedéseinkben, ott van az elhagyatottságainkban, ott van akkor, amikor magányosan ott maradunk otthonunkban, akár ágyba fekve, akár tehetetlenül, vagy akár úgy, hogy csak pár lépést tehetünk meg. Jézus ott van, jelen van az én életemben. Ezt kell nap mint nap élővé tenni. A mai ünnep nem arra hív, hogy megálljunk ott a hegyen égre szegezett tekintettel, talán tátott szájjal, mint ahogyan az apostolok tették, hanem ott vannak az angyalok, akik felszólítják őket, hogy ne álljatok itt, menjetek, és tegyétek azt, amire Jézus küldött benneteket. Nekünk keresztényeknek hivatásunk és küldetésünk van. A mennybe menő Jézus ebben akar megerősíteni bennünket. És amikor Jézus mennybe menetelét ünnepeljük, akkor nekem ma eszembe jut az is, hogy a ferences rend ebben az évben jubileumot ül, Szent Ferenc tranzitusának a 800. évfordulóját. Szent Ferenc átadta életét a Krisztusnak. Amikor az emberek rátekintettek, már életében úgy beszéltek róla, hogy szent, úgy tekintettek rá, mint Alter Christi, azaz Krisztus hasonmására. És Jézus a Szent Ferenc halálát pedig ma is mi testvérek úgy ünnepeljük, mint átmenetelt a földi életből a boldog örök életbe. Kérjük Krisztust, hogy azt a küldetést, amit nekem személyesen adott, azt tudjam megélni nap mint nap. Az én életem is legyen hasonló Krisztuséhoz, legyen hasonló az őt követő szentekhez, és az én halálom ne halál, ne megsemmisülés legyen, hanem átmenetel a földi életből a boldog örök életbe. Amen. Valljuk meg a Szent Háromságos Egyistenbe vetett hitünket. Hiszek az Egyistenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Forduljunk testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk fölment a mennybe, elfoglalta trónját atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét.
1: Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Könyörögjünk az egyház előjáróért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzak népeket.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennyben menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent

nyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Péter, halljuk fel támadásodat, amíg el nem jész.
1: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, Szent apostolaiddal a dicsőséges vértanúkkal, Szent Ferenc atyánkkal, Páduai Szent Antallal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat, Gergely érsekünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Istenünk, Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói kegytemplomból, melyet Albert Leander Ferences atya mutatott be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, biztatjuk Önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, töltsük együtt ezt a mai szép napot is.

0: Önkéntes rendezőket várnak a Csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben fogadom az ima szándékaikat, majd a rózsafűzért, a dicsőséges rózsafűzért és a Lorettói litániát fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és mindannyiunk szándékaiért. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS számunk. Arra kérjük önöket, hogy kitartóan és türelmesen csörgessék a vonalainkat, hiszen egyszerre csak egy személy tud bejutni, a másik személynek zenélni fog a telefon, ezért van arra szükség, hogy kitartóan hívjanak minket, és bízom abban, hogy akkor be tudnak jutni majd a műsorba. Van is egy telefonáló már is velünk. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki, amen!
1: A rózsafűzért, a szemlőséget, a dimákat felajánlom édesapám halálának évfordulójára, édesanyámnak, bátyámnak, súgomnak, Évának, Jóskának halálukra, a világ békéje, a gonosz távozására, az anyu szándékát, kapok-e a szerzetesek-e a szerzetesnek-e, betegek a családomba, rokonságba, csoportomba, és önöké dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Érkeztek üzeneteink is, ezt a szentolvasót és minden mai imád fel szeretnék ajánlni fiam élete jobbulásáért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával. Felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom fel a rózsafűzért. Minden imád szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, az ellenségekért, minden hallgatóért imádkozzunk együtt. A mai rózsafűzért is az imákat fel szeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, jó eredményekért, köszönjük, kérjük továbbra is, légy velünk, Jézusom, bízom benned. Újabb hallgatót köszöntök, aki letette a telefont, vagy valamiért nem tudjuk őt kapcsolni, de vannak még üzenetek. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád a családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésemet, köszönöm, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a gyermekeimért, fontos ügy megoldásáért, és a békéért, egy édesanya írta. Mai összes elhangzó imát és szentmiséket szeretném kérni házasságomért, családomért, egy sikeres vizsgáért, Jézusom, bízom benned, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondok megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Én a mai miséket, amit én most a reggelit is meghallgattam, felajánlom a fiam és a lányom gyógyulásáért. A fiamot ma engedik ki a kórházból. Kérem a Jóisten, hogy adja, hogy jobban legyen. És köszönöm mindenki imáját, és a maguk feltett szándékaiért is, és mindenkiért, a háború megszűnéséért, minden jó rossz emberé, hogy a jók maradjanak, s a rosszak pedig változzanak jók. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg a kérését. Rózsafűzét felajánlom a drága kicsi családomért és egy fontos szándékért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafüzét felajánlom testi-lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért. Halló, Mária Rádió!
3: Tiszteltessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Tinikét, a műsorvezetőt, és minden kedves Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafüzét felajánlom. Hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért, gonosz távozásáért, egészség, szeretet, békesség legyen a családban, Mária Rádió nagy családjáért, lelki testvéreimért, világ békéért, hitünk erősödéséért, ellenségeinkért, halottaink lelkiügyéért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára. Áldott szép napot, jövőséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus emlele.
0: Mindre kell menni, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kérését. Rózsafüzét fel szeretném ajánlani László megtéréséért. Jézusom, bízom benned, családunk egészségét, lányom sikeres vizsgájáért és unokámért, Katalinért imádkozom. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, fontos szándékokért és a világ békéért imádkozom. Egészségét, lelki békéért és gyermekeim boldog párkapcsolatáért ajánlom az imát, Katalin írja ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Nagy szeretettel köszöntöm Csíkszent királyról, és ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani Csíkszent Miklósra, erős piroskáért, hogy a drága szűzanya oltalmazza, védelmezze, adjon neki sok kegyelmet, erőt, egészséget a betegségébe, és bízzon a jó Istenbe és a szűzanyába, mert gondja van minden betegre. Csíkszent királyról kérem ezt az imát, önökkel fogok imádkozni a teljes gyógyulásáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten áldja önöket.
0: Jó Isten, hallgassa meg a kérését, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért, Isten fizesse. Rózsafüzét felajánlom gyermekeimért, unokáimért, családomért, sorstársakért, halottak lelke üdvéért, nyugodjanak békességben, az Úr szent nevében, Kati írja. Ezt a rózsafüzét felajánlom saját magam gyógyulásáért és egy nagyon fontos szándékért. Ezt a rózsafüzét felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekekért, a szűzanya takarjon be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, és hálás vagyok a szűzanyának a kapott kegyelmekért. Rózsafüzét felajánlom minden elhunyt hozzám tartozóért, bocsánatért, bűneink bocsánatáért és fontos szándékokért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a papácsiknak és a fennmaradás, a rádió fennmaradásait, az egész családjának, már a rádió családjának, a férjemnek, se magamnak, és a pápáknak, pápának is felajánlom, és az új papbácsinak, amelyik itt van Gyergyó, nem is ismerem, még nem ezt láttam, aznak is felajánlok egy csizit, és mindegyik papbácsiknak, a beteg papbácsiknak is, dicsértessék a Jézus Krisztus, magamnak is. Dicsértessékért, imádkozzunk együtt.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg, imádkozzunk együtt. Imád szeretnék kérni, és felajánlom a gyermekeimért, és fontos szándékokért, felajánlom a rózsafüzét családomért, bűneink bocsánatáért és a sikeres vizsgáért, és azért, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek. Minden imád felajánlok, születendő unokámért. Ezt a rózsafűzét felajánlom a kapott kegyelmekért és fontos szándékokért. Fiam nehéz anyagi gondjainak a javulásáért, egészségért és hogy forduljon jóra az életünk, egy édesanya írja ezt az üzenetet. Rózsafűzét felajánlom családom egészségért, békességért, halottaim, kért a kapott kegyelmekért, Jézusom, bízom benned. Imád kérek, hogy a testvérem és a felesége legyenek türelmesek és bizalmasak egymással. Halló, Mária Rádió! Mindre kiemben.
5: Már szeretnék írni magam egészségemét, hogy jöjjek helyre a betegségembe. Minden betegségbe jöjjek helyre, ragasz, hiszen az a korimbeli idejparasszal sérülszön még minden betegségbe. És a gonosz távozásáért, hogy jöjjek helyre, drága Istenem, segítsen, és hagyjon egészséget, hogy tudjak elmenni a csíksomjai búcsúra. Drága Istenem, segítsen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjel imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Rózsafűzért önökkel imádkozó felajánlom fájdalmai mennyüléséért, családi békéért, csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaimért adjon a Jóisten örök nyugodalmat és az örök világosság fényes kegyék nekik. Ezt az imát felajánlom a gyermekeimért. Önökkel imádkozva felajánlom a rózsafűzért, fontos szándékokért, a családomért és gyermekeimért. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgatja mind a kimondott, mind a ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzért, majd a Lurettói litániát minden kérésért és szándékért, amelyeket a mai napon is a Jóisten elé szeretnénk hozni. Nagyváradi Szent József templomba kapcsolunk, és onnan fogunk közösen imádkozni. Tartsanak velünk!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádiót hallgatót a nagyváradi Szent József templomból, az önkéntesek. Imádkozzunk együtt a dicsőséges rózsafűzért, amit felajánlunk mindenki számára, Szófia, Ilona, Jonatán, Andrea családtagjaikra, Isten áldását kérve életükre és Anzelm apát ügyé megoldásáért.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és hánunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halottaiból feltámadt. Az Úr Jézus élete a mi életünk, az ő szenvedése a mi szenvedéseink, az ő feltámadása a mi feltámadásunknak az oka. A keresztény ember az életével az Úr feltámadását hirdeti. Hiába való lenne a mi hitünk, hogyha az Úr nem támadt volna fel.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünkért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál
1: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges róza fűzér második szent titka, aki a mennybe felment. Csak az mehetett fel a mennybe, aki onnan szállt alá. Krisztus megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. Többé már nem számít semmi ezen a földön, csak Isten, az ő irgalma, az ő jósága és szeretete.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyok, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is válunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A Szentlélek Isten tesz képessé minket arra, hogy megismerjük az igazságot, és azt követni tudjuk. Krisztus az örök igazság, a Szentlélek Isten pedig értető lélek. Ő a szeretet lelke, aki az isteni szeretet lángját gyullasztja meg bennünk.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe felvett. A boldogságos Szűz Mária ezen a földön teljesen azonosult az ő szent fiának életével. Méltó volt arra, hogy szent fia testestül, lelkestül felvegye a mennybe. Boldognak mondanak téged, Mária, mert nagyot tett veled a hatalmas.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
3: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed.

0: Ennek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafűzér 5. szent titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A szűzanya megkoronázása azt jelenti, hogy az ő élete Istenben már örökre teljességre jutott. Kérjük őt, hogy az ő közbenjárása által a fölséges Istentől mi is elnyerhessük azt a koronát, amelyet irgalmában öröktől fogva nekünk készített.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetnek gyümölcse, Jézus, akit téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos Szűz anyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, szentséges Szűz Isten Anya Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amely anyai oltalmad alá menekülünk, védj hatalmas párfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, amit ígérnek, elnyerjük Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
3: Imánkat folytatjuk a Lorettói litániával, amit felajánlunk családjainkért és a békéért. Uram, irgalmazz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
5: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Menj, béli Atya Isten!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Szentséges Szűz Mária!
5: Könyörögj értünk!
3: Istennek Szent Anyja!
5: Könyörögj értünk!
3: Szüzeknek Szent Szüze!
5: Könyörögj értünk!
3: Krisztusnak Szent Anyja!
5: Könyörögj értünk!
3: Egyházunknak Anyja!
5: Könyörögj értünk!
3: Isteni Kegyelem Anyja!
5: Könyörögj értünk!
3: Tisztaságos Anya!
5: Könyörögj értünk!
3: Szeplőtelen Szűz Anya!
5: Könyörögj értünk!
3: Sérelem nélkül való Anya!
5: Könyörögj értünk!
3: Szűzvirág Szent Anya!
5: Könyörögj értünk!
3: Szeretetre méltó Anya!
5: Könyörögj értünk!
3: Csodálatos Anya!
5: Könyörögj értünk!
3: Jó tanácsnak Anyja!
5: Könyörögj értünk!
3: Teremtőnknek Anyja!
5: Könyörögj értünk!
3: Üdvözítőnknek Anyja!
5: Könyörögj értünk!
3: Nagy okosságú Szűz!
5: Könyörögj értünk!
3: Tisztelendő Szűz!
5: Könyörögj értünk!
3: Dicsérendő Szűz!
5: Könyörögj értünk!
3: Nagyhatalmú Szűz!
5: Könyörögj értünk!
3: Irgalmas Szűz!
5: Könyörögj értünk!
3: Hűséggel teljes Szűz!
5: Könyörögj értünk!
3: Örömünknek oka!
5: Könyörögj értünk!
3: Lelki tiszta edény!
5: Könyörögj értünk!
3: Tiszteletes edény!
5: Könyörögj értünk!
3: Ájtatosságnak jeles edénye!
5: Könyörögj értünk!
3: Titkos értelmű rózsa!
5: Könyörögj értünk!
3: Dávid királynak tornya!
5: Könyörögj értünk!
3: Elefántcsont torony!
5: Könyörögj értünk!
3: Mária aranyház!
5: Könyörögj értünk!
3: Fridnek szent szekrénye!
5: Könyörögj értünk!
3: Mennyországnak ajtaja!
5: Könyörögj értünk!
3: Hajnali szép csillag!
5: Könyörögj értünk!
3: Betegek gyógyítója!
5: Könyörögj értünk!
3: Bűnösök menedéke!
5: Könyörögj értünk!
3: Szomorúak vigasztalója!
5: Könyörögj értünk!
3: Keresztények segítsége!
5: Könyörögj értünk!
3: Nemzetek oltalmazója!
5: Könyörögj értünk!
3: Angyalok királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Pátriárkák királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Proféták királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Apostolok királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Vértanúk királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Hitvalló királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Minden szentek királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné!
5: Könyörögj értünk!
3: Mennybe fölvett királyné!
5: Könyörögj értünk!
3: Rózsafűzér királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Családok királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Szentolvasó királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Béke királynéja!
5: Könyörögj értünk!
3: Magyarok nagyasszonya!
5: Könyörögj értünk!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
5: Kegyelmezz nekünk!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
5: Hallgass meg minket!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
5: Hogy méltók lehessünk Krisztus
3: ígéretére! Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek,
2: tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, enged, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, újjöjj, segíts imádkozni, anyám, újjöjj, segíts küzdeni, anyám, újjöjj, segíts szenvedni, anyám, újjöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, tőled meghallgatatlanul, azért bizton, mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben, biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban, azért hiszem és meghalok kezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fönn az égben, szűzszülője Istennek, enged, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűzszülője Istennek, enged, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad, de nem segíthet. A te erőd nem törik meg, hő imái gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Megköszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Istentől megáldott ünneplést, szép napot kívánok. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy nagy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

0: szellő. Puskás Attila atya műsora következik.
1: Köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió hallgatóit. Elmegyek és hozzátok jövök. Az Úr időbeli élete, földi működésének és szenvedésének a sorsa nem halálával, hanem azzal az eseménnyel végződik, melyet az apostolok cselekedeteiben, az első fejezetben, ennek elején olvassuk. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útba igazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgy mond, tőlem hallottatok. Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, mostanában állított helyre Izrael országát? Nem tartozik rátok, felelte, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, és egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük, fehér ruhába öltözve, és ezt mondták nekik, Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. Ezeket olvassuk az apostolok cselekedeteiben, az első fejezetben, az első verstől a 11. versig. Kedves rádióhallgatók, ezzel végződik időbeli élete, de nem az élete. Az evangéliumok a földi lét keretei között annak feltételeihez kötve és korlátai közé szorítva mutatják be őt nekünk. Ha itt van, nincs máshol. Amit most tesz, nem máskor teszi. A róla szóló történet is ilyen folyamatos. Az evangélisták vigyáznak arra, hogy a tanítást céljuknak megfelelően hűen visszaadják, de egyébként az eseményeket sorjában beszélik el. Azután következik a húsvét. Halott volt, és feltámadt új életre. Nem csupán lényében, mely nem semmisíthető meg, hanem konkrét emberi mi voltában. Ő Jézus Krisztus, Isten emberré lett fia, ismét itt van, de megdicsőült állapotban. És következik a titok teljes 40 nap, amikor az övéivel van, és még nincs egészen velük. Az evangélisták előadás módja megváltozik, a történet szála ide-oda villan. Az Úr váratlanul megjelenik és ismét eltűnik. Az úton csatlakozik tanítványaihoz egy ember, akit nem ismernek. Amikor asztalhoz ülnek, A kenyértörésnél megnyílik a szemük, és ő eltűnik. Az Úr az idő és örökkévalóság küszöbén áll, s ez megérzik az események előadásán. Azután következik a másik titokteljes, földi halandók számára nehezen megfogható esemény, a mennybe menetel, amiről az idézett szöveg szól. Elhagyja őket, amint előre megmondotta. Eljöttem az atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az atyához. Kilép a történelemből, és átmegy a beteljesültség birodalmába, ahol nincsenek események, nem szövődnek sorsok, ahol csak örök lét és örök élet van. Elmegy, és ugyanakkor jelen van új módon, amint maga mondotta, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Krisztusnak erről az új eljöveteléről beszél Pál. Az Atya jobbján ül az égben, ugyanakkor bennünk is van, és mi ő benne. Az örökké valóságban van, s ugyanakkor új módon az időben is, a lét születő mozdulataiban. A keresztény történelem határa azonban az az esemény, amellyel minden történés és beteljesedés lezáródik. Krisztus eljövetele az ítéletre. Amikor megint új módon jelenik meg az örökké valóság palástjában. Krisztusnak ez az eljövetele Pálnál is felvillan, de a titkos jelenések könyve foglalkozik vele. Akkor minden ég lesz. Nos, mi az ég, ahova Jézus a 40. napon felment, és amivé átváltozik egykor minden? Abból, amit a Biblia mond, úgy látszik, hogy felfele távozott, a földről felemelkedett. Tehát a felső térségekben volna az ég. Bizonyos, hogy nem. Csak a mi szemléletünk ilyen. Mi gondoljuk térben és felfelé. De érezzük, hogy ez a felfelé valami mást fejez ki. Az éghez, amiről az Új Szövetség beszél, nem lennénk közelebb sem a napban, sem a Szíriuszon, sem a földön. A parttalan világűrben nem található fel könnyebben, mint a föld szűk határai között. Az ég nem is az, amire akkor gondolunk, ha mennyei békéről vagy mennyei szépségről beszélünk. Ilyenkor a lélek finom rezdüléseire és a hétköznapi dolgoktól elütő, ritka értékekre gondolunk. Az írás viszont egészen másra. És hogy mire gondol az írás, mindjárt megértjük, ha kerülgetés nélkül rátérünk a lényegre. Az írás ég alatt a Szent Isten belső, fenntartott világát érti. Azt a létmódot, ahogyan Isten önmagával egyedül van, és ahová teremtmény nem hatolhat be. Azt, amit Szent Pál megközelíthetetlen fényességnek nevez. Abban lakik Isten, akit senki nem látott, és nem is láthat. Az ember, akit a szobában vagy az utcán látunk, nyíltan, fedetlenül áll előttünk. Nézhetjük, lefényképezhetjük, leírhatjuk, és sok mindent megsejthetünk abból is, mi lakik benne, vagyis többé-kevésbé nyilvános. Nem nyitott azonban az ő belső világa. Hogyan áll önmagával? Hogyan, milyen felelősséggel nézi önmagát? Mérlegeli cselekedeteit? Az ember testi, lelki, társadalmi élete nagyobb rész nyilvánosan, mások szeme láttára folyik le. Vannak azonban pillanatok, amikor visszahúzódik, és betér önmagába, a saját belső, legbelső világába. Erre a fenntartott helyre más nem tud behatolni. Ha megnyílik, neki magának kell megnyitnia. Ezt csinálja a szeretet. Ha az ember nem csak engedi, hogy figyeljék vagy leírják, hanem egész lényét fenntartás nélkül közli a másikkal. S ha a másik viszonozza, ha szintén megnyílik, ha felhagy a figyelő és bíráló szereppel, és többé nem maga akar kiegészülni, hanem a másikat akarja kiegészíteni szeretetben, érdek nélkül átadva magát teljesen, akkor a két fenntartott, belső zárt világ egyé olvad, és létrejön a kettőjük közössége. Egymás számára megnyíltak, fedetlenek, de zártak maradnak kifelé. A harmadik felé. Ez a belső világ annál nehezebben közelíthető meg, minél nagyobb és mélyebb az ember egyénisége, minél gazdagabb a belső élete, és minél telibb van hatalmas érzésekkel és gondolatokkal. Milyen lehet akkor ez a belső világ, ha nem emberi, hanem az isteni? A mérhetetlen, a végtelen, a részekből nem álló és részekre nem bontható egyszerű lényé. Azé, akinek lényege az igazság és szentség. Az ő belső világa sérthetetlen, oda semmi sem hatulhat be. Isten egészen világos, mert ő az igazság, egészen fény, nincs benne homály, ő az Úr, a szabad és valóban létező, minden létezőnek a foglalata, és mégis megközelíthetetlen éppen a fényben, titok igazság mi voltában, és felfoghatatlan a hatalma. Istennek ez a fenntartott belső világa az ég. Ide vétetett fel a feltámadt Úr. Nem csak Jézus szelleme, hanem a feltámadt Úr, a maga élő valóságában. De hát lehetséges ez? Isten lélek, hogyan vétethetik fel Istenben valami testi? Igen, tudjuk, hogy Isten lélek. Így mondja János a 4. fejezet 24. versében. A szó értelmét azonban nem könnyű megfogni. Ha Isten lélek, a mi lelkünk nem az. Vagy ha a mi lelkünk az, akkor Isten megjelölésére más szót kell kitalálnunk. Ez felel meg János gondolatának, mert ha ő lelket mond, Pállal együtt arra gondol, aki szentül lélek. A feltámadás tárgyalásánál szóltunk erről. Hozzá képest test és léleg, lélek, anyag és szellem, személy és dolog, mint test. Mindezeket az élő Istentől nem csak az a végtelen távolság választja el, ami a teremtőt a teremtménytől, és nem csak a kegyelem távolsága, ami Isten élete és a természet között van, hanem elválasztja az ellentmondás szándéka, az ellentét távolsága, ami taszít és feszít, taszítja egymástól a szentet és a bűnöst, mélység, melyet csak az isteni szeretet hidalhat át. Ehhez mérve az a különbség, ami a földi lélek és a test között van, szinte semmivé halványul. Az új és hallatlanul rendkívüli az, hogy Isten a szakadékot áthidalja, a bűnt megbocsátja, és a teremtményt bevonja szent életébe. Ha ez így van, innen nézve már nem olyan hihetetlen, hogy nem csak a teremtett lelkét, lelket viszi fel, hanem a testet is. Isten megváltó szeretete nem csak a lelket keresi, hanem az egész embert. A megváltás egyetlen alapja és záloga azonban Jézus Krisztus Isten embersége, mint az angyali üzenet jelentett be, de ami befejezettségét csak a mennybe menetelben éri el. Csak az égbe felment, az Atya fenntartott belső életében részesülő Jézus Krisztus az örökké valósult Isten ember. Jézus tehát elment, de ugyanabban a pillanatban hozzánk jött új módon. Embereknél, akik szeretik egymást, az egyik eltávozása elszakadást jelent. Gondolataival ott időzik a másiknál, de maga távol van. Ha azonban átmehetne olyan állapotba, amelyben az idő tér és a mindent átható szeretet, abban a pillanatban a szeretet lény mellett találná magát. Akkor igazi valóság lenne, amit a lélek gondol és a szív érez. És éppen ez történt Krisztussal. Bement az örökké valóságba, az örök most és itt honába, a tiszta valóságok birodalmában. Olyan létezésbe ment át, amely csupa szeretet, mert Isten a szeretet. Krisztus létmódja a szeretet létmódja. Ha tehát ő szeret minket, és az egész evangélium erről beszél, akkor az ő bemenetele a szeretet teljességébe azt jelenti, hogy valójában most van velünk. A mennybe menetel után pünköst következik, és az apostol a Szentlélek ösztönzésére ki fogja mondani a nagy szót, Krisztus bennünk. Az Úr az Atya jobbján ül, a történelem változékony, elfolyó hullámai fölött, győzelmesen, nyugodt várakozásban, amíg elkövetkezik a megrázó végítélet, végső diadala. De ugyanakkor új módon velünk is van emberekkel. Ott van a fakadásánál mindennek, ami történik. Jelen van minden hívő lélek legmeghittebb zugában. Jelen van a hívek közösségének, az egyháznak a lelkében. Ő alakítja, élteti, vezeti, és fogja össze egységes és élő szervezetté. Midőn elhagyja a látható jelenlét és a történelem színterét, a Szentlélek működésével új tér képződik, a kereszténység, a hívek lelkében is az egyházban, és a híveknek és az egyháznak a kölcsönös kapcsolatában és egységében. Ebben így van Krisztus velünk minden nap a világ végezetéig. Kedves rádióhallgatók, a fiú az atyától hozzánk jött, hogy ismét visszatér az atyához, és a meghatározott időben, pünköskor 3 óra tájban elküldi a Szent Lelket, hogy velünk maradjon az idők végéig. És nekünk éreznünk kell, hogy ez az áldott jövés és menés a leghatártalanabb szabadságnak a műve. Az Úr beszédeimben vannak ilyen mondatok is, de az igazságot mondtam. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Tehát mégis van szükségszerűség. Ha a fiú, aki Isten, nem megy el, a Szent Lélek, aki szintén Isten, nem jön el. Így van írva, tehát így is van. De ezt a szükségességet nem szabad a természet vagy a lélek valamilyen kapcsolatával magyarázni. Ezek a szavak, mintha végtelen messzességből érkeznének, mint legutolsó lökése egy mozgásnak, mint a legkülső fodra egy hullámnak, amely üzenetet hoz valamiről, ami a megközelíthetetlenben történik. Szavak, melyek imádásra szólítanak. Az ígéret szavai, melyek Isten belső világáról beszélnek, titok teljes életről, melybe egykor nekünk is fel kellene vétetnünk, amint ugyanabban a búcsúbeszédben olvassuk. De nem csak értük, könyörgők, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek minnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned. Úgy legyenek ők is egyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egyé legyenek, amint mi egy vagyunk. És bennük, én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egyé legyenek. És megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Ha eljön a vigasztaló, akit az Atyától küldök, az igazság lelke, aki az Atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Most elmegyek ahhoz, aki küldött. De senki sem kérdezi közületek, hová mégy. Inkább szomorúság tölti el szíveteket, amiért azt mondtam. De az igazságot mondtam. Jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm. Amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Eljöttem az Atyától, a világba jöttem, de most itt hagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia. Így beteljesedett az írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják, nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a Szentmiséket Nyárád Remetéről, illetve Déváról, a Páduai Szent Antal plébánia templomból közvetítjük. És itt rögtön megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem mind a két plébániát.

templom búcsúja. Urunk, mennybe menetelének tiszteletére van szentelve a templom. Ezt a búcsús szentmisét hallgathatjuk meg délben 1 órai kezdettel, majd este 6 órától is lesz egy ünnepi szentmisénk Déváról. Holnap pénteken reggel 8 órától közvetítjük a szentmisét Nyárád remetéről, majd este 6 órától Déváról. Szombaton reggel 8-tól ismét Nyárád remete lesz a közvetítés helyszíne. Szombaton este 6 órától pedig Kovásznára kapcsolunk a szentmise a Mária áhítat keretében lesz hallható, hiszen a hónap 3. szombatjáról van szó. Vasárnap 2 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban, délelőtt 11 órától közvetítjük a szentmisét Déváról, előtte 10:20-tól a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, este 6 órától lesz a másik szentmise Nyárád remetéről. Jövő héten a szentmiséket a Csíksomlyói Kegytemplomból közvetítjük majd. Kedden reggel 8 órától lesz a szentmise, hétfőn, szerdán, csütörtökön viszont 7:30-tól kezdődik a szentmise. A délutáni szentmisék este 6 órai kezdettel lesznek hallhatóak. Pénteken, akkor már itt besűrűsödnek az események, reggel 6 órától közvetítjük a Székely udvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia templomból a gyalogos zarándokoknak az induló szentmiséjét. Reggel 8 órától lesz egy újabb szentmisénk délvidékről, és este 6 órától lesz a kegytemplomból az a szentmise, ami megnyitja a csíksomlyói búcsú ünnepkörét. Szombaton délben 12:30-tól lesz a búcsús szentmise, a Nyeregből közvetítve előtte természetesen a megszokott módon lesznek aztán mindenfélék ott közvetítve, ami ehhez kapcsolódik. Délután 5 órától a Csángó szentmisét közvetítjük a Csobotfalvi plébánia templomból, vasárnap pedig 9:45-től kezdik a rózsafűzért végezni, majd 10:30-tól az ünnepi pünkösdi szentmise a Csíksomlyói kegytemplomból. Este 6:30-tól pedig Székely udvarhelyre a gyalogos zarándokok, amikor visszatértek, akkor a Rákóczi centerben lesz egy újabb szentmise, ezt megint közvetítjük. Pünkösd hétfőtől kezdődő héten az egyik helyszínünk Szováta lesz, a másik pedig Szilágycse. Szovátán a templom Szent Háromság tiszteletére van szentelve, úgyhogy Szent Háromság vasárnapján ott búcsús szentmise is lesz. Ami említésre méltó még azon a héten, május 29-én reggel 8 órától Kolozsváról a Szent Mihály templomból a teológiának a 30. évfordulója tiszteletére egy hálaadó szentmise lesz, ezt is közvetítjük majd. Június 1-től 7-ig tartó héten az egyik helyszínünk Lázárfalva lesz, ahol ugyanis a templom Krisztus szent testének és vérének tiszteletére van szentelve. A búcsút egyébként nem a napján csütörtökön, hanem vasárnap tartják majd. A napján a Székely udvarhelyről közvetítjük majd a Patkóból, a szabadtérről, ugye ott a főtér közeléből a szentmisét, ahogy ezt minden évben szoktuk. A kiegészítés pedig a Csíksomlyói kegytemplomból lesz, és azon a pénteken elkezdődik majd Szatmáron a Jézus szíve 9. Másik héten, június 8-ától kezdődően természetesen esténként folytatódik a szatmári Jézus szíve 9-ed, reggelenként pedig a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából kellene, ugye csak az most felújítás alatt áll, tehát a mellette levő Szent József templomból közvetítjük majd a szentmiséket. És akkor eljutottunk június 15-től kezdődő héthez. Itt az
egyik helyszínünk már meg.

Van, ez szilágysom jó lesz, és ehhez keresem a másik helyszínt. Igen, a következő hétre viszont már megvan minden, június 22 és 28 között már sikerült megszervezni a közvetítést, Krasznabéltek lesz az egyik helyszínünk, ahol azon a szombaton búcsús szentmisénk lesz Szent László király tiszteletére. A másik helyszínünk pedig a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templom, ahol szintén búcsús szentmisénk lesz azon a héten Keresztelő Szent János születése tiszteletére, és amire trédummal is készülnek egyébként. És akkor június 29-től kezdődő hét következik. Azon a héten elkezdődnek a papszentelések és a primíciák. Ugye Szent Péter és Pál apostolok ünnepén lesz a papszentelés Gyulafehérváron, és ugyanazon a héten szombaton, július 4-én a Szatmárnémeti Székesegyházban is lesz papszentelés. Az első primícia is meg lesz már azon a vasárnapon, július 5-én Aknasugatagon, és ennek tiszteletére akkor onnan lesz az egész heti közvetítés. Ezt még meglátjuk, hogy a másik helyszín, a másik templom melyik lesz, onnan kiegészítjük ezeket. Az azt követő héten is lesznek primíciák. Lövétén lesz az egyik, illetve Csobotfalván a másik primíciás szentmise. És pillanatnyilag itt tartok a szentmise közvetítések megszervezése kapcsán, és itt elmondanám, hogy az elmúlt hétvégém kicsit fárasztó, de nagyon szép hétvége volt. Elmentünk ugye ünnepelni Sepsiszentgyörgyre. A hűséges hallgatók biztos tudják és követték, és az elmúlt szombaton délután 3 órától szentmisénk volt és szentségimádásunk az ottani Szent József templomban. Ez alkalommal megünnepeltük a Sepsiszentgyörgyi stúdió 12. és az Erdély Mária Rádió 20. születésnapját. Ugye, mivel ilyen szép kerek szám, hogy 20 éves az Erdélyi Mária Rádió ebben az évben, akkor az a döntés született, hogy minden stúdióban megünnepeljük ezt a 20. születésnapot, hogy minden körzetben azért, aki szeretne részt venni ezen az ünneplésen, akkor el tudjon jönni, és megpróbáljuk ezt úgy intézni, hogy ha egy mód van rá, akkor a stúdió születésnapjával kötjük össze az ünneplést. És akkor így május 9-én, tehát az elmúlt szombaton volt Sepsiszentgyörgyön. Nagyon szép ünnepségünk volt, el is jöttek még Brassóból is, Kovászna megyéből is több helyszínről az önkénteseink. Én személyesen is nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak. Az önkéntesek is sokan örültek nekem is, engem többnyire ismernek, mert éveken keresztül én jártam abban a körzetben is önkéntes találkozókat tartani, és mondták, hogy hát hiányzom, még jöjjek máskor is. Különösen örültek Timinek, aki Szatmárnémetiből jött, ami tényleg nagyon messze van, hát elmondhatom, hogy Nagyvárad is nagyon messze van, de Timi még Nagyváradig is el kellett jöjjön 130 kilométert egy busszal, hogy aztán velem együtt jöjjön autóval Sepsiszentgyörgyre. Visszafelé jövet pedig még hosszabbra vettük az utat, hiszen az ünneplés végén akkor el is indultunk, és Cserna keresztúron aludtunk. Aznap este későre érkeztünk meg oda, reggel 9-től pedig részt vettünk a vasárnapi szentmisén a Cserna keresztúri katolikus közösséggel együtt, azt a szentmisét közvetítettük is, és természetesen vittem magammal különböző Mária Rádiós tárgyakat. Timit is beharangoztam már azelőtt vasárnap, hogy megismerkedhetnek vele az ottani kedves hallgatók. Igen, erre valóban lehetőség is volt. Sokan örültek Sepsiszentgyörgyen is, Kézdivásárhelyen is, hogy össze tudták kapcsolni a
a hangot az arccal. Ugye mindig ennek örülnek a hallgatók, amikor egy olyan munkatárssal találkoznak, akit eddig csak a hangjáról ismertek. És igen, tehát ez egy szép emlék volt. Ugyanakkor onnan nagyon gyorsan leszereltük a mobil stúdiót, és átvittük Dévára, a Páduai Szent Antal templomba. Ott részt vettünk egy másik nagyon szép szentmisén, ahol első áldozás volt. Hát az tényleg nagyon szép volt, a gyerekek nagyon-nagyon aranyosak voltak, tele volt a templom, mindenkiről sugárzott az öröm. Hát természetesen ez nem a legtökéletesebb alkalom volt a Mária Rádió reklámozására, de ott voltunk, ott is volt egy asztalunk a Mária Rádiós tárgyakkal a szentmise végén, és azért ott is volt néhány hallgató, akivel el tudtunk beszélgetni. Csernakeresztúron is, Déván is jöttek oda kedves hallgatók, hűségesek, ugye, és mondták, hogy mennyire szeretik a Mária Rádió Timinek, és nagyon örültek. És volt olyan hallgatónk is, aki elmondta, hogy a Mária Rádió által tanult meg jobban, rendesen imádkozni, és hogy a rádióval szoktak imádkozni rendszeresen. Többen is össze szoktak gyűlni, ilyenkor különösen a délután 3 órai irgalmasság rózsafűzére, elimádkozására, és úgy intézik általában, hogy elmennek valakihez, aki házhoz vagy ágyhoz kötött beteg, és ott imádkozzák a rádióval együtt az irgalmasság rózsafűzéjét, és így akkor bevonják azt a hallgatót is, aki amúgy ő már nem tud eljönni a templomba. Ez nagyon-nagyon szép dolog, örülök ennek, bár vannak hallgatók, akik most járnak templomba, de elmondták, hogy télen, amikor hideg, csúszó, stb., akkor nem mernek elindulni ők maguk sem, és hogy abban az időszakban még többet adott nekik a Mária Rádió, hiszen a lakásban, a házban rekedtek, és nem mertek a templomba járni, ugye, akik idősebbek és nehezebben mozognak, amikor csúszós az út, akkor nem mertek elindulni, meg talán aki a hideget sem bírja, akkor esetleg a fűtetlen templomokkal, vagy kicsit fűtött templomba nem bírtak ülni, és ők is nagyon-nagyon hálásak voltak, hogy ebben az időszakban mi tartottuk bennük a lelket. Tehát visszatérve a Sepsi Szentgyörgyre, aki hallgatta a közvetítést, hát megható volt az a prédikáció, amikor megtudhattuk, hogy a babbácsi, aki tartotta ezt a prédikációt, akkor az egyik gyerekkori ismerőse, barátja a Mária Rádiót hallgatva kezdett elgondolkozni az életén. Egyáltalán nem gyakorolta a hitét, a vallását, sőt 65 évesen jött rá, hogy még nem volt első áldozó sem. A Mária Rádiót hallgatva kezdett elgondolkozni az élet nagy kérdéseiről, és aztán lett első áldozó, és azóta jár templomba. És hát hihetetlen, fel sem tudjuk fogni, hogy minden egyes szavunk, minden egyes ima, amit közvetítünk, és szentmise, vagy bármilyen műsor, ugye megérintheti a hallgatók szívét. Tehát végül is ezért csináljuk ezt a rádiót, ez az evangelizáció eszköze, és hiszük, hogy áldás van valóban a rádiónkon. Amikor hallunk egy-egy ilyen visszajelzést, meg én is, amikor elmegyek egy-egy helyszínre, ahol konkrétan a hallgatókkal találkozhatok, és oda jönnek ilyen nagyon hálás hallgatók, akik lelkesen mondják, hogy mennyire szeretik a rádiót, még éjjel is hallgatják. Hát jó dolog ezeket a visszajelzéseket hallgatni. Sokszor, amikor ezeket a műsorokat felveszünk, készítjük, dolgozunk, bele se gondolunk, hogy minden szavunknak akár emberek életére hatással lehet, és hát örülünk is ennek természetesen, hogy jó Isten megáldja és használja a rádió műsorait. Az ő népének, ugye, az üdvözítésére, hitének növelésére. Istennek legyen hála ezért. Hát így értünk aztán Timivel Déváról. Persze a szentmise után még be kellett szerelni a mobil stúdiót, és utána aztán úgy
Késő délután értünk haza Nagyváradra, Timi még innen még este ment tovább vonattal Szatmára, este későre érkezett haza. Hát neki valóban messze volt, de annál jobban értékelték a Sepsiszentgyörgyi és környékbeli hallgatók és önkéntesek, hogy jaj, de jó, hát ők úgy csodálkoztak, hogy Timi eljött. Egyrészt nagyon örültek, hogy megismerhették őt személyesen, másrészt meg, hogy olyan messziről eljött, hogy milyen nagy dolog ez, úgyhogy értékelték az ő áldozatát, ami valóban áldozat volt, hiszen jóformán szinte egy egész napot utazott odafelé és meg visszafelé is. Itt zárójelben jelzem meg, hogy a következő helyszín, ahol ünnepelünk ebben az évben a 20. születésnapot, és a helyi stúdió, nem is tudom, hanyadik születésnapját, az Kolozsvár lesz, ez pedig június 13-án Páduai Szent Antal ünnepén fog megtörténni, délután 3 órától leszünk ott is a Szent Mihály templomban, de természetesen, hogy közeledik az időpont, akkor természetesen ezt még hirdetni fogjuk részletesebben. Ezen a vasárnapon búcsúba vagyok hivatalos, Nepomuki Szent János tiszteletére lesz búcsú Fugyivásárhelyen, ami itt Nagyvárad mellett van, és azért vasárnap nem tudok menni Dévára leszerelni. Egyébként Vajdahunyadon is ott maradt a mobil stúdió, tehát mindenképpen el kellene menjek, ez lenne a legtermészetesebb, hogy vasárnap menjek ezt a két mobil stúdiót hazahozni, de mint mondom, vasárnap nem tudok menni, úgyhogy hétfőn fogok elmenni Vajdahunyadra és Dévára a két mobil stúdiót elhozni. Vajdahunyadon még kértek gyertyákat, hagytam ott mintákat, ugye voltak ott is kitéve a szentmise végén ezek a rádiós tárgyak, de hagytam is ott néhányat, és a hét folyamán is még a hívek, a hallgatók közül még ugye beszereztek ott a plébániai irodából és az ott hagyott tárgyakból maguknak, és hát volt, ami elfogyott, és volt, ami annyira tetszett, hogy még rendeltek belőle, különösen ez a 20 éves születésnap tiszteletére készített gyertyánk 20 éve együtt Mária Rádió Erdély felirattal. Nagyon szép egyébként, van kisebb és a nagyobb méretű gyertyából is ilyen, a csészénkből is van, és a kulcstartóból és a hűtőmágnesből is van ez a fajta felirattal is, ahogy akik már ismerik ezeket a tárgyakat, a hagyományos Mária Rádiós felirattal és képpel is kapható, de most így a születésnap tiszteletére így. Ez is nagyon szép, és úgy látom, tényleg a gyertyák nagyon népszerűek, ezek a 20 éves szülinapi gyertyák, úgyhogy Vajdahunyadra is akkor hétfőn fogok vinni. Vannak, akik már várják a gyertyás utánpótlást Vajdahunyadon. A mai napon ugye Urunk mennybe menetelének ünnepe van, áldozó csütörtök. Tegnap beszélgettem valakivel, és úgy váltunk el egymástól, illetve a beszélgetés úgy ért véget, hogy boldog mennybe menetelt kívántak nekem, és hát mondtam, hogy köszönöm szépen, oda igyekszem, oda törekszem, ugye, hogy én is a mennybe jussak, ugye nem feltétlenül ezen az ünnepen, még ennyire nem sürgős, majd amikor az Úr szólít, akkor, de tehát ilyen viccesre sikerült az elköszönés, hát én is remélem, hogy ezen az ünnepen ugye mindenkinek szép ünnepe lesz. Reggel már volt egy szentmisénk, most hamarosan majd délben 1 órától lesz egy búcsús szentmisénk Nyárád remetéről is, és este 6 órától lesz még egy szentmisénk itt az Erdélyi Mária Rádióban Déváról, és akkor holnap után reggel 8-tól lesznek a szentmisék Nyárád remetéről, este 6-tól holnapi napon Déváról, holnap után pedig Kovásznáról, vasárnap pedig 11-től lesz a dévai szentmise, 10 óra 20 perctől rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen, Nyárád remetén pedig este 6 órától lesz az a szentmise, amit a Mária Rádió közvetít, jövő héten pedig már pünköst hete van, és így a Csíksomlyói kegytemplomból közvetítjük majd a szentmiséket, ahogy ezt minden évben szoktuk, hiszen ott a búcsú, ami szombaton 12:30-tól lesz majd pünkösd szombatján, és
amit délután 5 órától majd a Csángó Szentmise közvetítése is követ a Csobotfalvi plébánia templomból. Közvetítjük majd Székelyudvarhelyről az indító és a záró szentmisét és a gyalogos zarándokokét, és a hét folyamán kedden reggel 8 órától, hétfőn, szerdán, csütörtökön pedig 7:30-tól lesznek a reggeli szentmisék a kegytemplomból. Pénteken 6-tól is lesz a szentmise, mint mondtam, az indító szentmise a gyalogos zarándokoknak 8 órától délvidékről, a délutáni szentmisék pedig 6 órai kezdettel lesznek hétfőtől péntekig. Hát körülbelül ezek az újdonságok a Mária Rádió házatáján. Én áldott ünneplést kívánok a mai napon minden kedves hallgatónak, és további áldott rádióhallgatást. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: önkéntes rendezőket várnak a csíksomlyói búcsúba.
1: A csíksomlyói ferencesek önkéntes, aktív, tetrekész férfi rendezőket keresnek az idei csíksomlyói pünkösdi búcsúra. A résztvevők életre szóló lelki élménnyel gazdagodhatnak, valamint egy összetartó, segítőkész közösség tagjaivá válhatnak. Az első megbeszélés csütörtökön este 7 órától a kegytemplomnál lesz.
0: Kérdés esetén Timár Sándor Asztrik templomigazgatót lehet keresni a 0722 292 676-os telefonszámon.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Életige. A Fokolári Lelkiség műsorát hallják a Mária Rádióban.
1: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretettel és tisztelettel köszöntjük hallgatóinkat a Fokolári Lelkiség Életige műsor májusi adásában. A következő műsorainkban Chiara Lubichnak, a Fokolári Mozgalom alapítójának lelki gondolataiból válogatunk, melyeket 1987-88-89-ben intézett az egyház e művének legelkötelezettebb tagjaihoz, hogy ezzel is segítse őket az egység lelkiségének megélésében, és így együtt törekedjenek az életszentség, az Istennel való egység megvalósítására. Ezek a gondolatok az úgynevezett kollegamentokon hangzottak el, mely egy telefonos konferencia beszélgetés a mozgalom különböző csoportjai között az egész világon, melynek során híreket is közöltek a mű életéről. Ehhez a technika fejlődés is nagyban hozzájárult, mert lehetővé tette, hogy a mozgalom legaktívabb tagjai meghatározott időnként, eleinte két hetenként, aztán havonta egyszer közvetlen kapcsolatba lépjenek az alapítónővel, aki így mindnyájunknak egy időben, családias, testvéri légkörben egy lelki gondolatot adhat, mely útmutatás ahhoz, hogy igen különböző életüket mégis egyként folytassák. Ez a gyakorlat ma is folytatódik, természetesen a mai technika magas szintjén, vagyis nem csak telefonos, hanem internetes videókapcsolat által a mű mindenkori elnök és társelnökével. A mai gondolat 1987. január 1-én hangzott el, mely számunkra ma is aktuális. Mindenkit szeretni, elsőként szeretni. Kedveseim! Ebben az évben, az egész műben a megélt életige témáját s az ebből születő gyümölcsöket mélyítjük el. Ezért jó lesz, ha maximálisan figyelembe vesszük művünknek ezt a hagyományos gyakorlatát, és a kollegamenton keresztül még inkább hangsúlyozzuk. Az e-havi életige nagyon kedves számunkra, mert kifejezi az ideál szerinti életmódunkat, azt, mely megújította létünket. Így hangzik: mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. Ahogy azonnal megéreztétek, az új emberről beszél, aki a keresztség és a hit megélése által született bennünk, kiszorítva a régi embert. Az új ember, aki a dolgokat új módon látja, új módon cselekszik és szeret, elfoglalta a régi cselekvés és a gondolkodásmód helyét. A bennünk lévő új embert azonban mindig életben kell tartanunk azáltal, hogy hagyjuk magunkban szétáradni a természet fölötti szeretetet. De ahhoz, hogy az új ember szabadon élhessen bennünk, meg kell kérdezni magunktól, milyen is ez a szeretet? Mennyiben más, mint az a szeretet, ami megfoganhat egy régi emberben is? Mik a fő jellemzői? A természet fölötti szeretet, mely részesedés ugyanabból a szeretetből, ami Istenben van, mely Isten, nagyon sok szempontból különbözik az emberitől, de különösen két vonását tekintve más. Az emberi szeretet megkülönböztet, részleges, bizonyos testvéreket szeret, mint például a vér szerintieket, vagy a művelteket, a gazdagokat, a szépeket, a köztiszteletben állókat, az egészségeseket vagy fiatalokat, egy bizonyos faj vagy kategória képviselőit, a többieket pedig nem, vagy nem ugyanúgy szereti. Az isteni szeretet ezzel szemben mindenkit szeret, egyetemes. S erről a földön minden ember, ha hívő, annyira meg van győződve, hogy soha nem gondolná magát kizárva Isten szeretetéből. A másik különbség abban áll, hogy az emberi szeretetben az ember azért szeret, hogy őt is szeretik. Akkor is, amikor a szeretet szép, az ember a másikban valamit önmagából szeret. Az emberi szeretetben mindig van valami önző, vagy akkor igyekszik szeretni, amikor az érdekei ezt kívánják. Az isteni természet fölötti szeretet azonban ingyenes és elsőként szeret. Ha tehát azt akarjuk, hogy az új ember éljen bennünk, ha égve akarjuk tartani magunkban a természet fölötti szeretet lángját, akkor nekünk is szeretnünk kell mindenkit, és elsőként kell szeretnünk. Egy szóval olyannak kell lennünk, mint Jézus, egy másik Jézus. Jézus mindenkiért meghalt a kereszten, szeretete egyetemes volt, és azzal a halállal elsőként szeretett. Mi legyen hát az elhatározásunk a következő két hétre? Ragadjunk meg minden kínálkozó alkalmat arra, hogy mozgásba hozzuk ezt az új szeretetet, mely mindenkit szeret és elsőként szeret. Új teremtmények leszünk, és így teszünk hozzá egy-egy téglát az új világ építéséhez. A régi világ majd észreveszi, s Jézust megtalálva bennünk, vonzódni fog hozzá, és hinni fog benne.

0: Most hallgassuk meg a májusi életigét, melynek mottóját János evangéliumából választották, és a hozzáfűzött magyarázatot.
1: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.
2: A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai körében is. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei, Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket.
1: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.
2: A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az Atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a Teremtő lehelt életet a föld porából formált emberbe. Amint a teremtés az Atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szentlélekben végbevitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az ehavi életige arra emlékeztet, hogy a létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál. Másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványaihoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét.
1: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.
2: Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az Atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk, miközben a világban a Szentlélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ezelőtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk: már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel, az imában és a mindennapi életben, figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus a múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelen való lesz, az evangélium éltető erőt, az egyház szent háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünkösd.
1: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.
2: Andrea serdülőkori válságban lévő kamaszfiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja: Szentlélek. És megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen. Eltöltötte a béke, nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat. Chiarától nem csak konkrét segítséget kaptam, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengédséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk.
1: Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket.

0: Az ige magyarázatban ezt olvastuk. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel, az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus a múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik. A feltámadt Krisztus jelenvaló lesz. Az evangélium éltető erőt, az egyház szent háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. A Szentlélek munkáját figyelhetjük meg egy három gyerekes édesanyja tapasztalatából is.
1: Harmadik gyermekünk születése után, amikor visszatértem a munka mezeire, egyre nehezebben tudtuk kezelni a családi problémákat. Egy adott ponton kilátástalannak és megoldhatatlannak tűnt a helyzet. Ezért több álmatlan éjszakán át imádkoztam, és mondtam az Úrnak, hogy ha erre a házasságra ő hívott, biztos van megoldás. Egy éjszaka erős bizonyosság lett a szívembe. Nem tudtam konkrétan, hogy mi, de rábíztam magam a Szentlélek vezetésére. Másnap egy családdal beszélgetve megértettem, hogy ott kell hagynom a munkahelyemet. Ezt a belső megérzésemet megosztottam a férjemmel. Elsőre emberileg őrültségnek tűnt ott hagyni egy jól fizetett, stabil állami munkahelyet, de nyitva hagytuk a szívünket, hogy a Szentlélek vezessen. Napról napra különböző események, beszélgetések, találkozások egyre jobban megerősítették, hogy ez a döntés Isten sugallata. Persze a fickó sugallatai sem hiányoztak. Éppen akkor érkeztek a munkahelyemre új eszközök, sőt, vezető pozíciót is felajánlottak, de akkor már csak mosolyogtam rajta. Rózsaszín légbuborékoknak tűntek ezek az ajánlatok. A végső döntés akkor erősödött meg bennem, amikor egy reggel a munkába érve megkaptam és elolvastam az ahavi életigét. Ti elsősorban Isten országát és annak igazságát keressétek, a többit mind megkapjátok. Ez olyan erővel hatott rám, hogy azonnal felálltam és bementem az intézményvezetőhöz, és beadtam a felmondásomat. Mindenki érthetetlenül nézett rám, de akkor már annyira biztos voltam, hogy ezt az útat a Szentlélek mutatja, hogy senki és semmi nem tudott erről az útról eltéríteni. És valóban ez volt a megoldás az akkori problémánkra. Teljes bizalommal vetettem magam az Úr karjaiba, azt mondtam neki, én erre az útra léptem, és amikor úgy gondolod, hogy mást kell tennem, te jelezd. És valóban 10 év múlva, egy közönséges délután felhívtak a régi munkahelyemről, hogy nem szeretnék-e visszamenni, szükségük lenne rám. Valóban a Szentlélek hívott és mutatta az útat. A versenyvizsgán egyértelművé tette, hogy most ez az ő akarata. Teljesen bíztam benne, és nem csalatkoztam. Ő vezetett, és azóta is vezeti az életemet, életünket. Hála legyen neki!

0: E hónapi életigénk mondhatni gyönyörűen átvezet a húsvétból a pünköstbe, kedves Mária Rádió hallgatók. A húsvét a feltámadt Krisztussal való találkozás fönséges öröme, de csak azok számára, akik hittek benne, akár csak a ma élő emberek esetében is. Akik hisznek benne, megkapják az ő békéjét, és aztán magát a Szent Lelket is. Ezzel együtt küldetést is kapnak, hogy menjenek az egész világra hirdetni az örömhírt. A Szentlélek kegyelméből új teremtményé válnak, és bátran indulnak a küldetés teljesítésére. Jézus feltámadása után már nincs különbség a Jézus korában élt emberek élete és a mi életünk között, abban a tekintetben, hogy mi mindent tapasztalhatunk meg Isten ajándékaiból. A feltámadt öröme ugyanúgy a miénk is, mint az apostoloké, ha hiszünk benne és elfogadjuk minden tanítását. Az ő békéjét is megkapjuk, a Szent Lelket is megkapjuk. Ugyanazokat tehetjük, mint az apostolok, és küldetésünk is ugyanaz. Amint mondotta az Úr, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek, s amint a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Minden megkeresztelt ember hivatása az örömhír élése és továbbadása, melynek az életünk minden területét át kell járnia. Így módon nem csak az Istennek szentelt hivatások feladata. Ha Jézus tanítása szerint élünk, azt tesszük, amit ő tenne, akkor az ő másaivá válhatunk, mint egy másik Jézus lehetünk. Ez mindannyiunk számára lehetséges, de ehhez át kell adnunk életünket az Úrnak, ami teljes ráhagyatkozást jelent, figyelve a belső hangra, mely maga a Szentlélek. És micsoda megtiszteltetés számunkra, hogy mint új teremtések éppenséggel éltethetjük az Isten országa felé tartó emberiséget, amint hallottuk az életige magyarázatban. Hogy a megtisztelő feladatot teljesíthessük, szívleljük meg, és tegyük magunkévá Jézus felhívását, mely éppen a májusra választott életigénk, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket. Az életige műsort hallották benne
1: Kolumbán Mártát,
0: Veres Saroltát
2: és Kolumbán Imrét.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából, Józsa Ferenc nevében is. A mikrofonnál Dávid Gyöngyi. Szokásos telefonbeszélgetés a nővéremmel. Hogy vagy? Mit csinálsz? Mit főzöl? Semmi ötletem. Miért kell akkor főzni? Jön a válasz. Mikor ettél szalonnát, kolbász, túrót, hagymát, retket? És tényleg, ha már nem főzök, csinálhatnék valami egyéb hasznosat, a könyvespolc előtt állok, hát leporolom. Az első könyv, ami a kezembe került, Nyelv Babérral, magyar gasztronómiai irodalom, szétnyílik ide. Szabó István síratódal, amit 1962-ben írt, még születésem előtt. Hallgassák. Siratódal Szabó Istvántól. Reza néni alig várta, hogy a fiatalok elmenjenek hazúról. Az a néhány perc volt a legnehezebb, amikor már el is köszöntek tőle, és indultak a kapu felé. Izgatottsága most ért a legmagasabb csúcsra, de nem tudta várni, míg azok felkapaszkodnak az utcán várakozó Zetor pótkocsijára. Addig nem fogott semmihez. Szükség volt erre a fegyelemre. Ahogy ismerte a menyét, a feledékeny fiatalasszony bármely pillanatban visszafordulhat valamiért, tehát nem érdemes most az utolsó pillanatban kockáztatni. Szépen kivárta az

Viktor szíve lelket bántó, éles, gyors röfögése, és újra elfoglalhatta helyét a tisztességes csönd, Reza néni meg elevenedett. A hajnal óta elfojtott izgalom most áradhatott szabadon a tevékenység medrébe, céltudatos patakként, a várakozás ideje alatt elég alkalma volt tervét jól fölépíteni, elrendezni. Ha izgatottnak látszott is, nem lett úrrá rajta a fejetlenség. Nagy munka előtt állt, de hosszú évtizedekig, majdnem kislánykora óta eléje magasodott hétről hétre ez a kivételes feladat, vérében volt a szertartás minden mozzanata. Mint egy tapasztalt miséző pap az oltárnál, Reza néni is hibátlanul ismerte a sorrendet, az elkövetkező munka minden láncszemét. Kenyeret akart sütni. Először létrát támasztotta a padlás ajtóhoz, nagy belső heve fiatalként vitte föl a fokokon. Most a harag is fütötte, valamikor nem kellett sütők teknőért a padlásra menni, csak a kamrába. A teknő 8-10 éve jutott erre a sorsra, amikor Gizi lánya boltból kezdte hordani a kenyeret, a lány férjhez ment, aztán jött a házhoz Reza néni menye, Edit, de a teknőt ő se hozta le a padlásról. Babot, diót, minden fenét tartottak benne, és az öregasszony sohasem tudta ezt a látványt keserű indulatok nélkül elviselni. Minden alkalommal elmondta véleményét magában, a mai időkről és a mai fiatalokról. A teknőben most éppen hagyma volt. Mérgesen kiborította, nem vesztegette az időt azzal, hogy másik edényt keressen neki. Fölkapta a teknőt, s vitte a padlás ajtóhoz. A létrán lemenni már bajosabbnak ígérkezett, noha nem volt nehéz a teknő. Csak nagy volt, esetlen volt, hogyan hátrál ki vele a nyíláson, és hogyan tud fél kézzel kapaszkodni. Reza néni félt, aggódott egy kicsit, míg lenézett az udvar földjére. Lecsúsztassa a teknőt a létra fokahin? Kiszalad a kezéből és összetörik. Öreg, fürkésző szeme körbejárt a padláson, hogy mivel is tudna magán segíteni. Szépen összehajtogatva ott lógott tőle nem messze a ruhaszárító kötél. Mozdulatlan volt, de Reza néni úgy kapott érte, mintha félt volna, hogy már nem lesz ott a következő pillanatban. A kötél egyik végét átkötötte a teknőderekán, majd óvatosan kezdte lebocsátani a földre. Közben a haragos gúny, a fölháborodás újraélett szívében. Tudta, hogy nevetséges dolgot művel. Ha ide látna valaki az utcáról, nevetne és csodálkozna, ezek már mindenen csak nevetni tudnak. Ő úgy érezte, inkább valami nagy szentségtörést követ el, ha nem is hibás benne. A sütőteknőért a padlásra járni. A hajdani szertartás egy csúnya láncszemet kapott az elejére. A teknő földet ért, utána dobta a kötelet, aztán fürgén leereszkedett maga is. Minden perccel takarékoskodnia kellett, mert csak ezután kezdődik a java. Lázas kedv fogta el, és erőt is érzett magában, egészen váratlan erőt. Most Reza volt, Hetesi Gábor felesége, 20 évvel ezelőtt. A teknőt kiforrázta a konyhában, hogy a port és minden egyebet, amivel meggyalázták a maiak, eltüntesse róla, és visszakapja régi, szent tisztaságát. A belsejét szárazra törölte, majd két székre helyezte a teknőt, jó szilárdan. A kamrában új keserűség várt rá. Csak búzaliszt volt a ládában. Reza néni örökké roskenyeret sütött, búzalisztből pazarlás lett volna, meg nem is volt olyan jó, ízetlen volt és hamar kiszáradt. Edit tésztákat süt ebből a búzalisztből. Süteményeket.
Reza néni már anyós korában ismerkedett meg ezekkel a

csak édességekkel. Mindig némán, de becsmérlő arccal forgatta a szájában a menye tésztáit, mintha mérget sütött volna beléjük. Ezt tudod, de kenyeret azt nem. Talán sohasem sütöttél. A kovász hajnal óta kelt egy bögrében, jól eldugva a vakablak függönye mögé. Megnézte. Már hólyagos volt, és szépen felpuposodott. A lisztbe vájt gödörbe borította, a pép bugyogott, mozgott, szinte élt. Dolgozott benne az erő. Most odaállította egy székre a melegvizes bögrét, hogy a keze ügyében legyen, tiszta, fehér szakkajtó ruhát kötött maga elé, aztán kezet mosott, körülnézett a konyhában, mire volna még szüksége, mit mulasztott el. De hát ilyenkor nem szoktak semmit elmulasztani. Előtte volt a teknő, hófehér liszttel és élő kovásszal, kezdődhetett az igazi munka, a legneheze. Újra elfogta az izgalom, mint 16 éves korában, amikor édesanyja először bízta rá a sütést úgy, hogy egy szóval sem segítette. Nagyon félt. Nem is a dagasztás izzasztotta meg, inkább az aggodalom. De jó kenyeret sütött, megdicsérte az apja is. Most nem annyira a félelem szorongatta, erősebb volt benne a meghatottság. Hát megint 10 év múlva megint. Büszke volt bátorságára, örült, hogy kigondolta ezt a napot. Érezte, hogy igaza van, és jót cselekszik. Pillantása 2 csupasz karjára esett, vézna, eres volt a keze szára, régen elfogyott róla a hús, meg az élet színe. Megaszalódott a bőr a csontokon, ez volt a 2 karja, de tudta, hogy még van bennük erő. Máig is dolgozik velük, hiába akarja fia lebeszélni, sarokba telepíteni. Keze szára is 72 éves, nem lehet olyan szép, mint újasszony korában, de ismeri a kezét, még van benne valami erő. Lassan keresztet vetett magára, aztán megmerítette 2 keze fejét a lisztben, kovászban, a mi atyánk szavait suttogva elkezdte dagasztani. A régi, megfontolt ritmust, amely a vérében volt, most újra élett, hiába telt el üresen 10 esztendő, e szép mozdulatokat nem tudta kiölni belőle. Hogyan is felejthetné el a karjá, válla, dereka, amit jól megtanult egy egész életre, és ami 40 éven át örökké visszatérő feladat volt minden hét csütörtökjén. Vajon hány csütörtököt élt meg, hány kenyeret sütött? Minden alkalommal 4 kenyér. Nem is jó elképzelni, ha ez mind együtt volna egy óriási kazalban. Büszkén mosolygott, míg 2 keze tempósan járt a ritmus törvényei szerint, néha meleg vizet öntött a nyers tésztára, gyöngéden megforgatta, és újra végigjárta, megdolgozta az öklével. Dereka fájt egy kicsit, karjai elfásultak, ez máskor is így volt a munka vége felé. Most még a közepén sem tart, igaz, de hát elszokott a dagasztástól. Sohasem volt ez könnyű dolog. Megállt pihenni. Megmutatom nekik, gondolta. Mire hazajönnek, ott lesz a 4 kenyér. Haragja és buzgalma megint föltámadt, vitte az erőt zsibbadó keze szárába. Miféle asszony az, aki nem akar kenyeret sütni? Valamikor férjhez se mehetett volna. Az ő korában is akadt egy-két olyan fehér nép, aki péktől hordta a kenyeret. Jobban megszólták, mintha szajhálkodott volna. Menje meg, fia, azt mondja, kár a vesződtségér. Rámegy az egész nap. Sok fát kell elpazarolni. Az maga ér annyit, mint a bolti kenyér ára. Naponta frisset kapnak, a házi sütés meg rájuk szárad. Csak az első 2 napon lehet jó ízűt enni belőle. Még azt a szégyent is meg kellett érnie, hogy gyakran őt küldik a boltba, mert 11-kor hozzák a kenyeret sümegről.
Ő jobban ráír kilesni az időt. Ott aztán nem egyszer látta Reza néni, hogyan bánnak a kenyérrel. Kézből kézbe dobálják, mintha tégla lenne, nem pedig az Úr Jézus teste, némelyik a porba esik, de azok oda se neki. Hazafelé háborog a lelke, sajnálja a pénzt, a számadó idegen kenyeret nem szorítja a keblére, inkább, ha lehet, eltartja magától, és egész úton gyanakodva nézi. Akármit mondanak a fiatalok, ebben nem tud, nem képes belenyugodni. Igaz, mikor pár éve volt az a nagy beadás, nem igen akadt miből sütni. Valóban nem tehettek mást, sőt, örülni kellett, ha kaptak a boltban. Előfordult, hogy nem jutott kenyér, vagy nem is hoztak sehonnan se. A sütőteknő akkoriban került fel a padlásra. Reza néni keserget, lázadozott, sőt, átkozódott abban az időben is, de más miatt meg kellett érnie ilyen gyalázatot. Január elején már nincs gabona a házban. Akkor senki sem tehetett róla, hogy bolti kenyeret eszik, de most újra lehetne sütni idehaza. A fiatal fehér népek mégse hajlandók a dagasztó tekenőhöz állni. A derekukat sajnálják? Nem tudják ezek milyen valódi az asszony élete? Mindig a munka könnyebb oldalát keresik. Reza néni hallott róla, hogy két házban is van valamiféle mosógép, nem tudott mit mondani. Ezek rákaptak a pékkenyérre, már nem jó nekik a régi, azt mondják, sok a vesződtség vele. Bizony, mindennel sok a vesződtség. Csupa vesződtség az élet, de a fiatalok nem akarják ezt megtanulni. Úgy tesznek, mintha szeretnének sorba elhanyagolni minden igazi munkát. Azon jár az eszük, mi mindenből húzzák ki magukat. Így akarnak élni? Bár éljenek, ahogy tudnak, de őt miért tiltják el a kedvére valótól? Jóska is, Edit is kereken megmondta, nincs kenyérsütés. Hiába beszélt, nem értették meg, nem tudták, milyen furcsán érzi magát némelyik csütörtökön, nyugtalan, tehetetlen, az egész napja üres, mintha kifosztották volna, és hiába tesz-vesz akármit, két karja mégis a boldogtalanságtól sajog. Ma péntek van egyébként, nem tehet róla, tervét nem tudta tegnap megvalósítani. Edit idehaza volt. Reza néni máskor nem merészelt volna pénteken kenyérsütésbe fogni, most nem várhatott tovább. Olyan erős volt benne a kívánság, hogy a következő csütörtökig nem várhatott, mintha ez lett volna az utolsó napja. Ha hazajöttek a fiatalok, majd jól összeszidják, de akkor már ott lesz a négy kenyér. Nem nagyon érdemlik meg, mert nem tudják becsülni a dolog értelmét, igazából nem is nekik sütötte. Miért ne járjon néha az ember a maga kedvébe? Csak azt sajnálta, hogy az ura, Hetesi Gábor, nem ehet már ebből a kenyérből. Ő megbecsülné. Mit is mondott egyszer? Sokfelé jártam, Reza, ettem sokféle kenyeret, de egy se volt olyan, mint a tiéd. Az öregasszony szeme megkönnyesedik, mégis a munkára oda kell figyelnie, keze alatt már engedelmes a kenyértészta. De karjait alig érzi, ritmus lassúbbodik, erőtlenedik, ökle nem merül el csuklóig az anyagban. Dereka majdnem kétfelé szakad, újra pihenni kell. Mikor fölegyenesedik, akkor is nyillal, és keze szárában most kezd igazán éledni, futkosni a fájás, ahogy a munkát abba hagyja. Pihek feje kissé reszket a gyöngétségtől, de könnyes szemével mosolyogni próbál, az izgalom most is dolgozik benne. Elfelejti a 10 esztendőt, tésztás kezét az oldala mellé lógatja pihentetni, nagyon fáradt. Talán leülni volna jó, de ilyenkor erre nincs semmi mód. A kenyér várja, hogy megmunkálják. Reza néni újra neki lát. Egy óra múlva 4 vékában abrosszal letakarva csöndesen kelt a 4 kenyér. Az öregasszony leheveredett pihenni az ágyra, pedig már
be kellett volna fütteni a kemencébe. Átszóljon a szomszédba, vagy egy kis erőt gyűjtsön. Remegett, zsibbadt minden porcikája, de kész volt a nehezével. Megdagasztotta, kiszakajtotta a kenyeret, a többi már a kovász meg a kemence dolga. Fölkelt, hogy igyon egy pohár vizet, így látta meg a sós köcsögöt a polc második deszkáján. Enyhe gyanú támadta meg. Volt a kezébe máma ez az edény? Ha igen, akkor lisztesnek kell lennie, oldalt vagy a fülén. A köcsög tiszta volt, a só is érintetlennek látszott benne. Oda szaladta a kelő kenyérhez, egy keveset csípett a nyers tésztából, kóstolgatta, forgatta a nyelvén. Nem volt benne só. Lassan az ágyhoz lépkedett és leült. Csak néhány perc múlva kezdett el sírni, de olyan furcsán, mintha ismeretlen sírató énekkel szólt volna a világhoz, arcához szorított tenyere mögül. Felső testét ringatva, álhatatosan dúdolta, cifrázta ezt a különös dalt, mely néha nyűszítésbe csapott a fájdalom türelmetlenségével. Maga sem tudta, meddig üldögélt így, csöndesen sírdogálva, olyan kicsi volt az ágy szélén, mintha teste váratlanul a felére zsugrodott volna. Déltájba nyitott rá a postás fiú, ő is csak néhány pillanat múlva vette észre az öregasszonyt, mert fölfigyelt a furcsa, dünnyögő dalra. Egy szabad föld, egy nőklapja, hadarta szokás szerint a két újságot az asztalra dobta, aztán így szólt. Mi baj, Hetesi néni? Beteg? Az öregasszony rázta a fejét, nem tudni, igent mondott-e vagy nemet. Mi baj? Kérdezte a fiatalember. Vén, bolond fejem, szipogta Reza néni. Nem tettem sót a kenyérbe. Ott kell mind a négy, de nincs bennük só. Amaz félszegen tiporgott. Talán újra kellene dagasztani. Sót rájuk aztán. Már nem lehet. Erőm se lenne hozzá. Kicsit elgondolkodott. Megvert engem az Isten. Nem szabad pénteken kenyeret sütni, még az anyámtól tudom. Péntek vagy szombat, nevetett a fiú, máskor is kifelejtheti valaki a sót. Nem, hajtogatta Reza néni, megvert az Isten. A postás ment volna, de az öreg asszony most egy határozott mozdulattal megtörölte kisírt szemeit, megroskadt felső teste, majdnem gőgösen fölegyenesedett. Te Béla, megtennél nekem valamit? Meg hát, Hetesi néni, tessék! Ásd el valahol ezt a szegény portékát, kinn a kertben, ásd el, ne is lássam. Megteszed? Béla kiakasztotta nyakából nagy táskáját, elment ásóért a fészerbe. Nem sokára már hordta kifelé a súlyos vékákat, üreseket meg befele. Ekközben kérdezte meg Reza nénitől csak úgy, mosolyogva, minden hátsó gondolat nélkül. Kenyeret akart sütni? Azt hát, mondta az öreg asszony szemében újra, ott csillogott a régi gúnyos, haragos fény. Nem tudom, hogyan jutott eszembe. Szigorúan ránézett Bélára. Jó mélyen ástad? Ásd olyan mélyre, amilyenre csak tudod. Aztán köszönetet mondott a fiúnak, és azzal az elhatározással dőlt le egy kicsit aludni, hogy estig még eltakarítja a kenyérsütés nyomait. Most gyenge volt, tehetetlen volt. A délután arra lesz jó, hogy erőt gyűjtsön, és mire hazajönnek a fiatalok, megint talpra tudjon állni. És most felteszem a kérdést, kedves hallgatók, miért is kellett volna főznöm? S közben szépen sorba állítottam a hagymát, retket, raktam közéje, a szalonnát megszórtam paprikával. Miért is kellett volna? A lelkemet már jól lakadtam e szép történettel. Remélem az önökét is, mint ahogy Józsa Ferenc technikus társamét. Dávid Gyöngyit hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. A mai napon innen vagyunk együtt önökkel, és szeretnénk közösen imádkozni a mai déli órában, amelynek királyné asszonyát, majd a zsolozsma napközi imaóráját. Felajánlva ezt is a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért és minden kedves hallgatóért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, kiegyszülött fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával a világot megőrvendeztetni méltóztattál, kérünk ad, hogy az ő szent anyja Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerhessük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája virágítói jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok!
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, ihhez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, vétkünk miatt is féljük őt, s ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
0: Az ég egyik pereméről indul, és pályája egészen a magasba ér. Alleluja! Uram, mi urunk! A te neved széles a világon, mi csodálatos!
1: Az egeknél fenségesebb a te dicsőséged.
0: Kisdedek és tecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót.
1: Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, te alkottad őket.
0: Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele? Az ember fia, hogy gondod van rá.
1: Kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad. Fölébe emelted kezed műveinek.
0: Mindent az ő lába alá vetettél. Minden juhot, barmot, a mező vadjait.
1: Az ég madarait s a tenger halait, amelyek a tengerösvényeit járják.
0: Uram, mi urunk! A te neved széles a világon, mi csodálatos!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Isten dicsőségét hirdetik az egek, kezének művéről vall a mennybolt.
0: A napolok ezzengik egymásnak, erre oktatja éj az éjszakát.
1: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, hogy meg ne értenéd szavát.
0: Minden földre elhat szózatuk, a földkerekség végéig eljut igéjük.
1: Az égen vert Isten sátort a napnak, és az, mint nászházból kilépő vőlegény, mint újongó dalia fut neki útjának.
0: Az ég egyik pereméről indul, és másik széléig ér a pályája. Tüze elől rejtőzni nem lehet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr törvénye szeplőtelen, megújítja a lelket. Az Úr rendelése megbízható, okosságot ad a tudatlanoknak.
0: Az Úr végzése igaz, megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, fény gyújt a szemnek.
1: Az Úr félelme tiszta, megmarad örökre. Az Úr ítélete mind igaz és igazságos.
0: Kívánatosabb aranynál és drága kőnél, édesebb a méznél, a csorgatott lépes méznél.
1: Szolgád belőlük merít bölcsességet. Megtartásuk bő jutalmat ad.
0: A botlásokat kiveszi észre, rejtett bűneimtől tisztíts meg engem, és őrizd meg a gőktől, ne legyen úr rajtam.
1: Tiszta leszek akkor egészen, és a nagy bűnöktől megmenekülök.
0: Ajkam szólása, szívem gondolata legyen kedves előtted. Én uram, segítőm és megváltóm.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az ég egyik pereméről indul, és pályája egészen a magasba ér. Alleluja! Olyan főpapunk van, aki a fölség trónjának jobbján ül a mennyben, mint papi szolgája a szentének, az igazi sátornak, amelyet az Úr emelt, nem ember. minden főpapnak az ugyanis a kötelessége, hogy ajándékot és áldozatot mutasson be.
0: Az Úr, alleluja!
1: A mennyben állította fel trónját, alleluja!
0: Könyörögjünk, mindenható Istenünk, hadd újonjunk szent örömmel, és hadd vígadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele, a mi fölemelkedésünk, ahova ugyanis a fő eljutott dicsőségében, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak. Kedves kollégámnak is megköszönöm, hogy velem tartott. Arra bíztatom önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Szatmár Németi stúdióból jelentkezünk a mai napon déli magazinunkkal, melynek az elején nem sokára a híreinket hallgathatják meg, majd a napevangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból, műsorunk második felében pedig egy nagyon szép évfordulóról fogunk beszélgetni egy kedves meghívott vendéggel. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a pontos idő 12 óra 16 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. A romániai katolikus püspökök Gyulafehérváron tartották plenáris ülésüket. Május 11 és 13-a között Gyulafehérváron tartották a romániai katolikus püspöki konferencia 77. plenáris ülését, amely az ország romai katolikus és görög katolikus főpásztorait tömöríti. A tanácskozásnak a gyulafehérvári romai katolikus érsekség adott otthont abban a városban, amelyet tiszteletre méltó Márton Áron püspök tanúságtétele és szolgálata fejlemez. Az ülés során a főpásztorok az RKPK bizottságaiban és a hivatalaiban előkészített témákról folytattak tárgyalásokat. Az ifjúság, a családok, az oktatás, a megszentelt élet és a misszió kérdés körében. Különös figyelmet fordítottak a tömegtájékoztatási bizottság javaslataira, amelyek célja a strukturáltabb jelenlét kialakítása a helyi médiában. A kiskorúak védelmével foglalkozó bizottság által előterjesztett témákra reagálva kiemelték a visszaélések megelőzésének, illetve a kiszolgáltatott személyek védelmére vonatkozó polgári és egyházi jogszabályok betartásának a fontosságát. A jelenlévők megvitatták a jogi biztonság javaslatait az RKPK statutumának és belső szabályzatának módosítására vonatkozóan, illetve jóváhagyták a Caritas Romániai Konföderáció javaslatait, hogy hatékonyabban léphessenek fel a szükséghelyzetekben lévő megsegítésére. A következő plenáris ülést szeptember 21 és 23-án tartják, amelynek a gyulafehérvári fogarasi görögkatolikus főegyházmegye ad majd otthont. Kezdődik a sepsibúk. A május 14 és 17-e között esedékes 5. sepsibúkot Berg Judit és Joanna Parvulescu írók nyitják meg ma. A meghívottak listája színes, közöttük számos háromszéki kötődésű szerző nevét, többek között Benkő Levente, Dimény Árpád, Szekeres Attila, Várkonyi Eszter olvashatjuk. A könyvemutatók, közönségtalálkozók mellett újdonságnak számítanak a képregényekkel kapcsolatos foglalkozások, amelyeken Viktor Druzsinó képregény rajzoló, Cserá Mihály háromszékű gyűjtő és Magsa Gyula a Pécsi Tudományegyetem oktatója vesz részt. A diákok évben a fesztivál programjainak több mint egyharmada kifejezetten a gyermekeknek és diákoknak szól. Külön figyelmet kapnak idén az önismeret és a belső egyensúly kérdései is, továbbá Véres Judit irodalomterapeutával és oktatóval is lehet majd találkozni. A teljes program elérhető a sepsibook.ro oldalon. Kiállítások Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Bernádi házban ma délután 5 órakor nyílik meg Ducsai István festészeti kiállítása. A kortárs magyar festőművész alkotásait a világ számos országában kiállították már. A tárlatot Márton Adrienne művészeti író nyitja meg, köszöntőt mond dr. Gotthár Csilla, a zenei aláfestésről pedig Bokor Bálint és Kolozsvári István gondoskodik. Szintén ma délután 6 órakor nyílik meg Nagy Botond Ladach, az Ég kapujában című fotókiállítása a Bernádi Ház emeleti galériájában. A tárlat India távoli misztikus hegyvidékére kalauzolja a nagy érdeműt. A fotoművész ez alkalommal India, az emberség bölcsője című könyvét is bemutatja. Márton Áron 130.
Tiszteletre méltó Márton Áron püspök születése 130. évfordulójának alkalmából a Román Parlament Márton Áron emlékévnek nyilvánította 2026-ot. A csíkszeredai szabadság téren álló szoborcsoportot 10 évvel ezelőtt avatták fel a jubileumi évforduló és az emlékév okán. Az önkormányzat ünneplésre hívja a néhai püspök követőit szombaton este 8 órától a szoborcsoportnál. Az eseményen közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház és a Gaudete Kórus. Múzeumok éjszakája Nagyváradon. 11. alkalommal csatlakozik a Körösvidéki Múzeum az európai szintű múzeumok éjszakájához szombaton, amikor is este 7 órától éjfélig ingyenesen látogathatók a nagyváradi múzeumok. Az intézmények bejárását komoly zenei és nem csak koncertek színesítik, ebben az évben pedig a színház épületét is fel lehet keresni. Apa lánya lelki nap Sepsi Szentgyörgyön. Július 6-án anya lánya lelki napot tartanak a Sepsi Szentgyörgyi Szent József plébánián, amelyet 14 és 21 év közötti lányoknak és édesanyjuknak szerveznek. A lelki nap segíthet megállni, elcsendesedni és újra a megfelelő irányba állítani a szívünket. Lehetőség lesz arra, hogy anya és lánya mélyebben kapcsolódjon egymáshoz. Részvételi díj 150 lej. Regisztrálni és további információkat kapni a családpásztor.com oldalon lehet.

Néhány szóban az időjárásról. A meteorológusok szerint hidegfront vonul át az országon, amely a szokatlanul meleg időt jóval hűvösebb, csapadékosabb légtömegre váltotta. A front átvonulását heves záporok, zivatarok és viharos széllökések kísérik. A szél több térségben elérheti az 50-70 kilométeres óránkénti sebességet, elszigetelten pedig akár 80 km per órás lökések is előfordulhatnak. A leginkább érintett régiók Körösvidék és Bánság, Olténia, Monténia, Erdély nyugati része, valamint Dobrudzsa déli térségei lesznek. Az éjszakák is hidegek lesznek, egyes térségekben akár 2 fokig is leühet a levegő. A hét második felében azonban fokozatos felmelegedés érkezik. Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Marmaros szigeten 16 fok van, Szatmárnémetiben 16, Nagybányán 15, Nagyváradon 16, Zilahon 15, Désen 11, Besztercén 13, Kolozsváron 14, Nagysármáson 12, Tordán 14, Marosvásárhelyen 11, Dicsőszentmártonban 11, Gyulafehérváron 14, Aradon 16, Temesváron 16, Resicabányán 15, Nagyszebenben 13, Fogarason 13, Brassóban 12, Sepsiszentgyörgyön 11, Kézdivásárhelyen 10, Baróton 11, Székelyudvarhelyen 12, Csíkszeredában 10, Gyergyalfaluban 11 és Maroshémizen 12 fokot mértek a déli adatok szerint. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Holnapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac.mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus oda ment hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A jelenet különösen emberi módon kezdődik. Tanítványok elmennek Galileába, arra a hegyre, hová Jézus hívta őket. Van köztük imádó hit, de van kéte is. Így olvastuk, hogy egyesek még kételkedtek. Milyen vigasztaló! A feltámadt Krisztus nem csak a tökéletesen biztos emberekhez jön. A hit útján sokszor együtt él bennünk az imádás és a bizonytalanság. Jézus mégis rájuk bízza az evangéliumot, nem azért, mert hibátlanok, hanem mert szereti őket. A menjetek szó ma is szól. A kereszténység nem bezárkózás, hanem küldetés. Nem feltétlenül távoli országokba vezet először, hanem a saját otthonunkba, kapcsolatainkba, hétköznapjainkba. Van, akit egy vigasztaló szóval küld az Isten, van, akit türelemmel, másokat csendes példamutatással. A tanúságtétel legtöbbször nem hangos beszéd, hanem olyan élet, amelyből valami Krisztus békéjéből sugárzik. Jézus nem azt mondja, győzzetek meg mindenkit, hanem azt, tegyetek tanítvánnyá. A tanítvány nem csupán tud valamit Istenről, hanem együtt él vele. A hit nem információ, hanem kapcsolat, és ebbe a kapcsolatba hív minden embert Krisztus. A szakasz legszebb mondata talán az utolsó, én veletek vagyok minden nap. Nem azt ígéri, hogy minden nap könnyű lesz, nem azt, hogy nem lesz félelem, csalódás vagy kereszt, hanem azt, hogy ő jelen lesz bennük. A keresztény ember ereje nem saját magából fakad, hanem abból a bizonyosságból, hogy nincs egyedül. Sokszor szeretnénk különleges jeleket kapni Istentől. Közben a legnagyobb ígéret már elhangzott. Ő velünk van, a csendes napokon is, a fáradt hétköznapokban is, a kudarcaink után is, és akkor is, amikor úgy érezzük, hogy a hitünk gyenge. A mai evangélium nem csak küldetés, hanem vigasztalás is. Krisztus nem egyszerűen feladatot ad tanítványainak, önmagát adja velük együtt az útra. Amen.

0: Mili magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy szeretettel köszöntöm mindazon hallgatókat, akik esetleg most csatlakoznak a mai műsorunkhoz. Én írtam önöknek a magazinunknak az elején, hogy egy nagyon kedves vendéget fogok köszönteni itt a mai déli magazinban, akivel egy picit egy évfordulóról fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntöm Salamon József gyimesbükki plébánost, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van velünk ebben a mai műsorban.
2: Én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Isten hozta önöket, és hozza a gyimesekben a gyönyörű szép tájra, és ugyanakkor hát a nagyon szép ünnepre, amire készülünk.
1: Ugye 400 éves a Betlehem Rákóczi vár, ennek a kapcsán szerveznek egy ünnepséget, és erre készülnek. Miért gondolták azt, vagy miért jött az az ötlet, hogy pont a pünkösd ünnepéhez közel, vagy a pünkösd ünnepén szervezik meg ezt a nagyon szép megemlékezést, megáldást?
2: Pünkösd a lélek kiáradásának az ünnepe, minden közösség hívő ember a teljes örömre, a találkozásnak az esélyét kapja ajándékul minden egyes évben pünköskor, amikor a lélek újból és újból kiárassza az ő végtelen ajándékainak a szeretetét a hívekre. És én úgy gondolom, hogy a közösség életében mindenképpen nagyon-nagyon mély pontot foglal el a hit és a lélek, a pünkös nélkül nem tudunk élni. A közösségünkbe szerencsésen összekapcsolódott a Rákóczi vár, a Betlehem Gábor építette vár, és akár itt a kontumáci nagyboldogasszonyunk templomunknak a ünnepe. A történelmi 1000 éves határon van, de annál nagyobb az öröm számunkra, mert egyben ez a 400 év kerékszám a településünknek mondhatnám a születése is, hiszen hát ez az első datált épülete, ami felépült, és lassan abból az időből kezdett fejlődni, kiépülni a gyimesek világa sajátosságaival, hagyományaival, a mély vallásosságával és a kultúrájával, amit magának hogy megteremtett a szegénységében, a hitéből fakadóan. Nagyon nagy öröm számunkra az is, mert úgy gondolom a Rákóczi várra gondolva nagy tisztelettel vagyunk második Rákóczi Ferenc irányában is, aki keresztény, mély elkötelezésű fejedelem volt, Erdélynek az utolsó megválasztott fejedelme, és ő 350 évvel ezelőtt született, és ennek az évnek most a vár megáldásának a ünnepe kapcsán is szeretnénk behozni Rákóczi családot is, és róla is megemlékezni, hiszen annyi mély, gyönyörű gondolata, imája van, amit érdemes volna újból felszínre hozni, és ebből táplálkozni. Úgy gondolom, hogy ezek az ünnepek, és ez az ünnep egybe, most itt pünkösd ünnepébe, teljes egészében, hát szányra kell, mert egyben a múltunkat összekapcsolja a jelennel, és erőt ad a jövőhöz. És nem csak ez van, hanem hát itt a kontumáci búcsú ünnep Csíksomlyóra is egyben a zarándoklatnak a kezdetét jelenti a gyimes bükkiek számára, hiszen ekkor van péntek, enna, miután a várat megáldják, az ünnepélyes átadása van, utána van egy ünnepi szentmise a kontumáci nagyboldogasszony templomnál, amit a nagyméltósága és őtiszendő Kovács Gergely érsekatya fog celebrálni, és az ő gondolataival, szentbeszédével, tanításával megerősítve indítja útra a gyalogos zarándokokat Csíksomlyóra. És ennél is még mélyebb akár öröm számunkra, mert ez az út minden egyes évben emlékeztet bennünket

0: a Márton Áron püspök atyára, akit annak idején 49-ben a gyimesiek úgy körülvettek, elkísértek, mert le akarták tartóztatni Csíksomlyóra a segítő szűzhöz. És a gyermekek, a Dani Gergely iskola diákjai ebben az évben külön egy kis szereppel is készülnek, róla is meg fognak emlékezni. És hát még nagyobb az öröm számunkra fokozódik, ez annál is inkább, mert 100 évvel ezelőtt György Lajos atya tette le a nagy templom és a bükki templomnak az alapkövét, építése előtti igen, imával kezdődött folyamat, elkezdődött, sajnos abban az időben nem tudták felépíteni, és 50 évvel ezelőtt Dani Gergely esperes plébános idejében szentelődött fel a nagy templom, a gyimesi templom. Hát a kommunista időszaknak egyetlen ilyen mondhatnám nagy méretű temploma, ami Erdélyben épült, második vatikáni zsinat, ugye előírása és akár a berendezése szerint, és hát ez nagyon nagy öröm számunkra ebben az évben mindezekre emlékezni. És hát öröm az is, hogy 20 évvel ezelőtt az egyetlen, mondhatnám, a erdélyi, most a politikailag mondhatnám, igen, vármegyéknek a területén kívüli eső, egyetlen iskola Báku megyéhez tartozik, és hát magyar oktatású iskola. 20 évvel ezelőtt kapta Dani Gergely nevet, és ebben az évben szeretnénk ott is az iskola udvarán Kária Dani Gergely mellszobrot elhelyezni, így emlékezni. És ezeket a ünnepeket, vagy ezeket az eseményeket szeretnénk idehozni, és bár nehéz volt mindig is itt a lét, és nehéz, a szegényes körülmények, annál szebb a táj, de mindenképpen nagyon nagy öröm számunkra, hogy az itteni lakók az imádságból, a hitből mindig tudtak erőt meríteni, és hát felemelkedni és alkotni, és hála Istennek, hogy 400 év távlatában is van, létezünk és élünk.
1: Ugye egy nagyon szép dolgokat mesélt el, hogy hogyan is készülnek erre az ünnepre, és mi várja majd azokat, akik ellátogatnak. És hát nagyon szép, hogy gyalogosan zarándokolnak el Csíksomlyóra, vállalják ezt a fáradtságot. De ugye nem zárul le az ünnepség sorozat a csíksomlyói búcsúval és azzal, hogy hazaérkeznek. Mivel várják még a résztvevőket? Hova érdemes ellátogatni? Milyen ünnepségek lesznek még például a vasárnap folyamán?
0: Pénteken ünnepi műsorral kezdődik 11 órakor a Rákóczi vár aljában, ha az idő engedi, ha nem, akkor a Kontumáci templomnál fogunk találkozni, és ott lesz a szabadtéri oltárnál a műsorok megtartva, és utána van ünnepélyes átadás, a szallagvágás, ugye a várnak az átadásra, amit a polgármester úr és a méltóságok, akik eljönnek ide erre az ünnepségre, ezt így itt átveszik, és megnyitják a várat a látogatók előtt is egyébként. Már ezen a napon is ma délután látogatható lesz. És hát utána van az ünnepi szentmise a Kontumácban, a Nagyboldogasszony templomnál, az is külön a zarándokoknak a megáldása, az is egy ünnepélyes formát ölt, és onnan indul el tulajdonképpen a Szent Mise végén a zarándok csoport, és így csatlakoznak az egyes falurészek, akár a gyimesek, a hidegség, a középlók, és másnap a felsőlókiak, és így mennek be az egész gyimes, úgy bevonul Csíksomlyóra, vasárnap 12-re érkeznek meg a Szent Misére. Tehát ez az egyik ünnepi programunk. A másik nagyon lényeges, és nagyon szép, és nagyon tetszik nekem, és az, hogy sikerült ebben az évben ezt így összehozni. A kontumáci Szent Misének, a vasárnapi szónoka a piorista atya Farkas István, Lupus atya, aki egyben a Jézus szentséges szívének, családjának a lelki vezetője, és hát itt a gyimesekben, amikor ide kerültem, mint lelki pásztor plébános, hallottam, hogy van ez a Jézus Szentsége szívének a családja létezik, és kiderült, hogy igen, hála Istennek, most 8-10 ilyen csoport működik, ami azt jelenti, 14 személyből álló ilyen apostolkodó csoport, van egy apostola, és évente háromszor minden egyes tag 9-et végez. Egy folytonos ima, engesztelő ima egész évben folyik a közösségért, és a különböző ugye, szándékokért, amiért felajánljuk. Lupus atya ennek a lelki vezetője, ő lesz a vasárnapi szónokunk, még szombaton este külön fog találkozni itt a helyi tagokkal, még azokkal, akik eljönnek ide az ünnepségre, és hát ez a Jézus Szentsége szívének a tisztelete, de ugyanakkor ennek a mélységére próbál rá mutatni. Azért emelném ki Jézus Szentsége szívének a kultuszát. 46-ban akár Nagyvárad környékére, Biharba is, akár a Banátba is rengeteget innen el kellett menjenek a nagy szárosság idején, a háború utáni nagy szárosság volt itt a vidéken, és hát abban az időben egy nagyon szép berámázott képünk van, és a saját kezükkel aláírt híveknek a sok-sok-sok ilyen neve található, és ez a felirat található egy Jézus Szentsége szívének a ábrázolása mellett, hogy Gyimesbükk Jézus Szentsége szívének tulajdona. És ez egy nagyon szép, minden egyes évben fogadalmi napunk van Jézus Szentsége szívén, megemlékezünk, külön mise van, keret itt a fogadalmi kápolnánknál, és hát ezt is ide hozzuk, ez is öröm számunkra, és külön örvendünk a Lupus atyának, hogy ő lesz ebbe az évbe itt a szónokunk a pünkösdi búcsú ünnep alkalmával. Tehát ezek vannak, jönnek a nagy Magyarországról, a zarándok vonatnak a zarándokai, őket is szeretettel fogadjuk vasárnap, 10 óra 40 körül érkeznek, és a köszöntések után levonulunk a Pontomáci templomhoz, ott lesz Szent Mise, 12 körül kezdődik el az ünnepi program, ugye megvárjuk, hogy tudjanak leérkezni a vonattól, és Varga Miklós érdemes művész úr fog meglepni bennünket, István a király éneklésével és más-más énekekkel. Ugyanakkor a Dani Gergely iskolabeli diákok a Márton Áron püspök atyáról összeállított, itt a helyi vonatkozású darabot mutatják be, majd 12:30 körül kezdődik a Szent Mise, ami majd úgy 2 körül fog befejeződni, és hát eddig mindig a mozdony lejött az őrházig, a vár alá, most nem tudjuk ebbe az évben sikerül-e vagy nem, mert javításoknak a vasúton, és valószínű, hogy ez itt most elmarad, de reménykedjük, hogy ez is meg lesz, és hát ez így egy csomagja ennek az évnek, a pünkösd ünnepünknek. Külön pünkösd ünnepében belevittem a vasárnapi Szent Misében a Rákóczi Ferenc féle imákból összeállított könyörgéseket, akár Zrini Ilonának a búcsú leveleiből vettem egy könyörgést, amit a fiához ír, nagyon szép és gyönyörű, megható gondolatok, és úgy gondolom, hogy igen, megint ezt kiemelve, ez a múlt és a jelen, a jövővel úgy összekapcsolva biztos vagyok benne, hogy igen, igazi alapot ad a közösségnek, ami ez nagyon, nagyon fontos az, hogy igen, Márton Áron püspök atyának az éve van itt a Romániában, és hát mi már régóta megfogalmaztuk magunkban, és nagyon örvendek, hogy ez itt bejött, és egész országos, ugye, motto lett, erőnk a lelkesedés, és ez mindenható. Én hiszem azt, hogy a Jóisten tanításából, a boldogságos Szűz Máriával együtt hatadva valóban nagyon szépet tudunk alkotni, és meg tudunk maradni a kihívások, és a nehézségek, és a megpróbáltatások közepette is. Egyébként nagyon szeretem és nagyon ajánlom a második Rákóczi Ferencnek a könyörgését, ami úgy a katolikus egyházunkban, mint a református egyháznak is az imádsága, éneke, a győzhetetlen én kőszálom, védelmezőm és kővárom. A keresztfán drága áron oltalmamat tőle várom. És az utolsó szakaszban nagyon-nagyon tetszik nekem ez is, mutass Jézus kies földet, lakásomra adj jó helyet. Ez életben csendességet, jövendőben idvességet. Hát igen, ez a kies földen, és akár Isten szeretetében élve, úgy gondolom, hogy igen, lesz életünk itt is, és hát jövendőben is bízunk, hogy az örök üdvösséget is elérjük. De gondolom, hogy ennek az évnek a programja, és akár az imádsága, és az engesztelése, az arándoklatunk, ez kicsit felajánljuk a békért is, hogy elsősorban igen, az emberek találják meg a békét a lelkükben, szívükben, önmaguk felé, úgy Isten felé, mint az embertársaik felé.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és egy picit beszélgethetünk erről a programról. Sok biztató dolgot hallhattunk, ezért mi is csak biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy aki ott lakik a környéken, az menjen el és ünnepeljenek együtt, hiszen milyen jó, amikor ilyen szép ünnepekre tudunk összegyűlni. Kedves hallgatóink, önöknek is köszönjük szépen, hogy velünk tartottak az elmúlt percekben. Salamon József gyimesbüki plébánossal beszélgettem. Köszönjük szépen, és sok áldást kérünk az elkövetkezendő ünnepre.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai déli magazinunkból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd szentmisét fogunk közvetíteni Nyárád remetéről, búcsút fogunk együtt ünnepelni, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől Medjugorje üzenet. 14.40-től fogadjuk az ima szándékaikat, 15 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk, 15 óra 15 perckor pedig a koncertó kezdődik Böjte László szerkesztésében. 16 órától az ígézőt hallhatják, 16 óra 5 perctől a nap katekézését Tímár Sándor Asztrik atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió híreit hallhatják majd, 17 órától fogadjuk az ima szándékaikat és a dicsőséges rózsafűzért, majd a Loretói litániát fogjuk imádkozni. 18 órától pedig Déváról közvetítünk majd szentmisét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órától a mennynek királyné asszonyát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől Kempis Tamás Krisztus követése című műsorunkat hallhatják, mely után majd egy újabb műsorismertetőben az esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, hogy együtt lehetünk ebben a mai déli magazinban is. Arra biztatom önöket, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. További áldott szép ünnepet kívánok mindenkinek. Búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból, Szűcs Tímeját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai búcsús szentmisét a Nyárád remetei úrunkbánya mellett templomból közvetítjük. Főcelebráns, főtisztelendő Vas Nimród, Gyimás felsőlöki plébános. Az ige szolgálatot dr. Gál Hunor, Nyárád köszvényesi plébános végzi. A kántori szolgálatot Balázs Csaba végzi.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
1: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete

0: Szeretettel köszöntök mindenkit szülőfalumban, idehaza egyházközségünk búcsúünnepén, a Mária Rádió hallgatókkal együtt mindenkit. A mai napon egyházunk Urunk mennybe menetelét ünnepeli. Mennybe menetel, mondhatnánk azt, hogy egy szép befejezés is lehetne. Pont úgy, ahogy a népmeséinkben sokszor úgy fejeződik be a dolgok vége, hogy és boldogan éltek, még meg nem haltak. Ha azonban megfigyeljük az evangéliumot, éppen, hogy nem pontot tesz a végére Jézus, hanem három pontot csupán, mint egy jelezve, hogy nem vége, hanem most kezdődik a munka ránk eső része. Ő itt volt, tanított, és fizikai valójában eltávozik közülünk, de velünk marad lelke által, és feladatot hagyott apostolaira, és a későbbiekben mindannyiunkra, hogy amit tanított, megéljük tanítványként, és megkeresztelkedve az egyház tagjaként úgy éljünk, hogy el is jussunk oda, ahová meghívott. Ma a keresztség évében megtartott búcsúünnepünkön gondolkozzunk el azon, a mi életünk olyan-e, hogy hirdeti nem csupán a föltámadást, nem csupán a mennybe menetel örömét, hanem a tanítványságot is. Meglátja-e rajtunk a másik ember, és jön-e kedve rákérdezni, mitől más, boldogabb, örömtelibb a te életed? Ha nem így lenne, bánjuk meg emberi gyarlóságainkat, közömbösségünket és bűneinket, hogy méltó és illő módon vehessünk részt e búcsú szentmisén.
1: Ebbe a szentmisébe belefoglaljuk a szándékunkat is, kis Mihályért megemlékező szentmisét végzünk.
0: Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem a Bolyta Boldogság, Szűz Máriát, összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok élettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre.
2: Amen.

Mindenható Istenünk, hadd újongjunk szent örömmel, és hadd vígadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő dicsőségben eljutott, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. A szemük láttára fölemelkedett. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szent Lélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszállt rátok a Szent Lélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálembe, egészen Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgy, hogy tovább már nem láthatták. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek. Milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Oda ment Jézus hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
1: Főtisztelendő paptestvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, kedves ünneplő testvérek! 73 éve, hogy 1953. május 29-én Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó feljutott a Mount Everest csúcsára, és egyben a Föld legmagasabb pontjára. A sikeres hegymászó azt mondotta akkor magáról: én vagyok az első. Magasabban voltam, mint bárki más a Földön. Miként az első holdra eljutott asztronauták, egy ideig Hillary is az emberiség hősének érezhette magát, amikor lábai annak a hegynek a csúcsát érintették, ahol még senki sem járt. Ma Urunk megmenetele búcsús ünnepén mi is emlékezünk valakire, aki szintén első abban, hogy nem csupán a mennybe ment, hanem onnan is érkezett közénk, Jézus Krisztusra. Róla mondja János evangélista: aki felülről jön, mindenkit felülmúl, aki a földről való, az földies, és a földiekről beszél. Aki a mennyből jön, az felülmúl mindenkit. Ünneplő testvérek, minden bizonnyal valami nagyon-nagyon furcsa érzés lehetett ott, 2000 évvel ezelőtt a tanítványi sereg szívében, amikor Jézus elbúcsúzott tőlük. A hosszú tépelődés, magában roskodás után, amikor kereste a mesterét, akit elvesztett, akkor elérkezett egy olyan pillanathoz, amiben minden megváltozott. És ennek alapján én is elgondolkozom azon, hogy vajon hányszor vagyunk úgy életünkben, hogy elmerengünk a lehetetlenen, merengünk a veszteségeken, mindazon, ami elrobogott mellettünk az élet csendes vagy viharos, kanyargos útján. És csak azt látjuk meg, ami már nincs. Sokszor hajlamosak vagyunk úgy nézni az élet dolgait, hogy közben várjuk, hogy a sült galamb ugye megérkezze. De abban a pillanatban, a hosszú tépelődés után egyszer csak, mint egy jel, megáll valaki a tanítványi sereg előtt, és megkérdezi tőlük: galileaiak, miért bámultok az ég felé? És ma is, a jelenben is belénk hasít a galileaiaknak címzett kérdés, hogy a ma embere miért bámulunk az ég felé, oda, ahol nem látjuk a jeleket, és elveszítjük életünk realitásának a fókuszát. Hiszen Krisztus már beteljesítette, elvégezte a megváltásnak a művét. Jézus nem csak az égbe ment, hanem a mennybe. És ezt mondja, hogy most ti jöztök. Menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. Ehhez kapcsolódik a Főegyház megyében az idén meghirdetett, a már említett keresztség éve is tulajdonképpen. És milyen különös, hogy éppen a mai ünnep ezért mozgásba hoz. Nemhogy, hogy leüljünk és bámészkodjunk. Mi megkaptuk az irányt. És ezt mondja Jézus a tanítványoknak, hogy ti lesztek a tanúim. És ezért a mai nap a tanítványok öntudatra ébredésének is az ünnepe. Az a pillanat, amikor ráébrednek arra, hogy az életüknek ők az irányítói, és hogy mindaz, ami a Mesterből volt, ott bennük, és általuk átértelmezett küldetésként tovább élhet bennük. Egyszer egy festőművész úgy döntött, hogy megfesti azt a híres jelenetet, amely a Jelenések könyvében van megírva, hogy Jézus áll az ajtó előtt is kopog. Gyönyörű lett a festmény. Ott áll Jézus egy régi mohával belőtt faajtónál, és kezével finoman kopogtat. Csodálják is ezt a festményt nagyon sokan, míg egyszer csak egy kisfiú azt mondja a tárlaton a művésznek, bácsi, ez a kép nagyon gyönyörű, de valamit eltetszett felejteni. Eltetszett felejteni, felrajzolni az ajtóra a kilincset. Márpedig az ajtón kilincsnek kell lennie. És a festőművész elmosolyodott, átölelte a kisfiút, és csak ennyit mondott neki, hogy nem felejtettem el. A kilincs az belül van. Az ajtó csak belül lehet kinyitni. Hát úgy érzem, hogy a mennybe menetel ünnepe pontosan erről szól. Jézus nem bevágta maga mögött a mennyek országának az ajtaját, és azt mondta, na mostantól oldjátok meg, engem elintéztetek, de hát megmutattam azért, hogy fel kellett támadnom. Én még itt 40 napig kínlódtam köztetek, és most sem kellett az ajtót becsapnom. Fölmegy a mennybe, ő megnyitja az eget, és amikor látom ezt az ajtót, akkor belülről ezt az ajtót nem hagyja csukva számunkra. És ott van a kilincs az én oldalammal. És náluk van, testvérek, ez a kilincs. És ez a nagy kérdés, hogy megnyitom-e a szívemet, az ajtómat, mert Jézus a túloldalon van, és ő onnan kopog. Nekem kell kinyitanom, és ez mostantól rajtam múlik, hogy ez az út, amit ő megnyitott, számomra járható és nyitott út marad-e. Éppen ezért a Jézusi mennybemenetel nem egy érzékeny búcsú, nem egy elköszönés, hanem egy megbízatás. Ugyanis ő nem azért ment el, hogy minket tényleg elhagyjon, bár megtehette volna, hanem hogy éppen mindenben jelen legyen. Az ő égbe való visszatérésével nem távozott el, hanem még közelebb jött. És valahogy ezt úgy kell elképzelni, mint a napot, attól, hogy valahol nagyon messze van, fönn van az égen, attól még mindenütt világít. A sötét völgyben épp úgy, mint a magas hegyen. A mi Urunk is, hát valahogy így van jelen mindenütt. A templomainkban, az otthonainkban, az egyházunkban, az igében, a szentségekben, a betegek ágya mellett, a reménytelen szívekben, mindenhol. Egy misszionárius mesélte, aki évekig dolgozott egy afrikai faluban, ahol nagyon-nagyon sok árva gyermek is volt, hogy egyszer, amikor elindult haza, szabadságra, hát akkor a gyerekek könnyes szemmel búcsúztak tőle. És az egyik kisgyerek odament hozzá, és azt mondta, te most elmész, és ez nekem fáj. Mert az én apukám, amikor elment, utána soha nem jött vissza. De te akárhányszor eddig elmentél, mindig visszajöttél. Vajon most is vissza fogsz jönni? És a papbácsi elmosolyodva azt mondta, hát most el fogok menni, de ebben az időszakban valahogy másképp leszek veletek. Nem látod az arcomat, de amikor imádkozol, amikor nevetsz, amikor az iskolában rajzolsz, amikor megtöröd a kenyeret, amit eddig együtt tettünk, én ott leszek mindenben. Mert tudom, hogy te azt mondtad a múltkor nekem, hogy szeretsz engem. És aki szeret, az soha nem tűnik el. Csak valahogy másképp lesz jelen. Hát valahogy ez a mennybe menetelnek a titka is, hogy eltűnik a szemem elől, de tudom azt, hogy szeretet, és tudom, hogy szeret. És ezért nem tűnik el ő az életemből. Sőt, mostantól feladatot ad. Bennem és általam akar munkálkodni. Hát valahol azt érzem, hogy nekünk is ez a mi kerességünktől fogva megkapott küldetésünk, amelyet komolyan kell vennünk. Lehet, hogy sokakat megkeresztelnek, még valahogy lesz első áldozó, vagy házasságát megköti, és aztán meghalt, és akkor a papbácsi össze kell hazudja magát a temetésén, mindenfélét össze kell hordjam, ami nem igaz. Egyházunknak, közösségeinknek megélt küldetés tudattal kell, hogy rendelkezzünk. Mert ez a jövőnknek is, a megmaradásunknak is a záloga. Ehhez, kedves testvérek, ott a lélek. Ugyanis mennybe menetele után néhány napra, szám szerint 10 napra elérkezik a pünköst. A lélek ajándéka. De ez az időszak már is felkészít arra, hogy tanú legyek. És akkor kérdezzük meg, hogy milyen tanú vagyok. Tudnak-e rólam a környezetemben élők? Tudják-e, hogy én tényleg Jézushoz tartozom? Tudják-e rólam, hogy én szeretem Jézust? És mivel ez a szeretet élő, ő jelen van az életemben. Vajon ebből kifolyólag sugárzik-e belőlem valamiféle reménység és bizalom? Mert ez a próbája Jézus mennybe menetelének. És igen, ez az ünnep nem a passzív várakozás ideje, hanem az aktív küldetésnek a kezdete. Ugyanúgy, mint a kerességnek is. Megkaptuk az útlevelet, és azzal kell majd jelentkeznünk a Jóistennél. Igen, küldetésünk van. És az angyal szava ma is visszhangzik, hogy akkor miért álltok itt, az égre nézve fel. Ünneplő testvérek, nem maradhatunk egy helyben. Nem ragadhatunk bele a múltba. Nem nézhetünk tétlenül az ég felé. Mert Krisztus nem azt kérte, hogy várjunk rá, hanem azt, hogy legyünk tanúi. És menni kell, szólni kell, élni kell azt, amit hiszünk. És ne felejtsük el, hogy a kilincs nálunk van. És ma dől el, hogy kinyitjuk-e, ma dől el, hogy beengedjük-e őt az életünkbe. Ma dől el, hogy elindulunk-e azon az úton, amelyet ő nyitott meg számunkra. És ezért ne csak nézzünk az ég felé, hanem induljunk el a földön, és tegyük láthatóvá a mennyet. Amen. Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben.
2: Mindenható atyában, mennyben és földnek teremtőjében, én is a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvér támadását és a szörnyű életet.
3: Forduljunk testvéreim örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk fölment a mennybe, elfoglalta trónját Atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét.
4: Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Könyörögjünk az egyház előjáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről.
5: Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket.
6: Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
7: Könyörögjünk egyházközösségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljunk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, s így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
2: Urunk Istenünk, hála áldozatot mutatunk be neked fiad mennybe menetelének ünnepén. Alázattal kérünk, viszonzásul add, hogy szentségi ajándékait mennyei életre keltsenek minket. Krisztus,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek
1: az én emlékezetem rám.

0: Annak emlékét ne fejjük el, Istenünk, hogy fiat üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva,
1: hálás szívvel
0: felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.

0: Legyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyeressük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
1: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erős és meghitt benni és szeretetben a földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Gergely főpásztorunkat, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljes kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartod, hogy széled elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világunk szétszorodott valamennyi gyermekedet.
3: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyújtasz az én lelkem.

0: Krisztus lelke,
1: Szent Lélek,
2: Krisztus teste,
3: üdvözíts engem.
1: Krisztus
3: lélek, engem.
1: Krisztus volt a
3: Ó, édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeimre rejtsd meg engem,
1: ne add előre elszakadom engem, az ember is jól dolgozz meg engem,
4: könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te minket már a földön mennyei heledellel táplálsz. Add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket. Krisztus, a mi Urunk által.
5: Hálásak vagyunk ezért a csodálatos ünnepért. Köszönetet mondunk a jelenlévő paptestvéreknek, zarándokoknak, és mindenkinek, aki ezt a búcsút szebbé, jobbé, jobbá varázsolta. Külön köszönetet mondok hőtisztelendő dr. Gál Hunor plébánosnak, köszvényesi plébánosnak, aki az ige hirdetést vállalta. Mindenkinek szép délutánt kívánunk, és Istentől megáldott búcsús napot. Szeretném még hirdetni azt, hogy aki ima szándékot szeretne küldeni Csíksomjóra, mindig a fiatalok közül egy valaki, Szávúj Sanyika lóval szokott elzarándokolni a somjói búcsúra, úgyhogy egy cetlire, egy szallagra valaki ráírja, hogy milyen szándékért szeretne boldogságos szűzanyához folyamodni, azt elfogadjuk a sekrestjében, és azt is hozzáteszem, hogy a csíksomjói búcsúra még mindig lehet jelenkezni. Kérjük szépen most az áldást, azután pedig a pápai himnuszunkat és a nemzeti imádságunkat fogjuk elénekelni.

0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, kinek egy szülött fia a mai napon fölment a mennybe, és utat nyitott nektek oda, ahová ő már eljutott.
1: Amen.
0: Adja meg nektek, hogy a mind

Bevalljátok, hogy Jézus az Atya dicsőséges jobbján ül. Boldogan tapasztalhassátok, hogy ígérete szerint

A búcsús szentmisét a nyárád remetei urunkbányvemelete templomból közvetítettük. A főcelebránsi szolgálatot a főtisztelendő Vas Nimród gyímes felsőloki plébánus látta el. Igét hirdetted Dr. Gál Hunor nyárád köszvényesi plébános. A kántori szolgálatot Balázs Csaba szolgáltatta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Nyárádremetét, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Nyárádremete Maros megyében, a Nagy Nyárád völgyének legészakibb községe, egyúttal a Felső Nyárád mente legnagyobb települése. Marosvásárhelytől 34 kilométerre északkeletre a Vityálpataknak a Nyárád folyóba ömlésénél fekszik, Szováta üdülő várostól 18 kilométerre, Szászrégentől pedig 25 kilométer távolságra a Bekecshegy lábánál a Mezőhavas közelében. Nyárádremete a Nyárádmenti Szentföldnek nevezett tájesség legnagyobb települése. A Székelyhodosi út elágazásától számítják Szentföldnek a Szováta felé sorjázó falvakat, itt ugyanis nem hódított teret a protestantizmus oly mértékben, mint Hodostól lejjebb Nyárádszereda irányában. Sajátos ennek a tájességnek az ünnepköre is, hisz itt a római katolikus egyház ünnepeit ülik meg a nyárádmenti székelyek. Neve először 1567-ben tűnik fel írásos forrásokban Remete. Nyárád közfényes filiája volt. A név a személynévként is használatos Remete és nyárfás vízfolyás jelentő Nyárád folyó nevének összetétele. Ez utóbbit 1907-ben tették hozzá megkülönböztetésül más magyarországi Remete nevű településektől. A székelykapuk faragványainak szépsége és impozáns megjelenésük miatt igazi műremekeknek számítanak. Székelyföld kulturális örökségének részét képezik, hozzátartoznak a települések építészeti arculatához, népi építészeti együttesnek, épített örökségnek tekinthetők. 1910-ben 1943 túlnyomó részt magyar lakósa volt. Az 1719-es pestisnek a falu majd fele lakossága áldozatul esett. Az 1916-os román betöréskor határában magyar győzelmet hozó csata zajlott. A trianoni békeszerződésig Maros-Torda vármegye nyárádszeredai járásához tartozott. Gazdag látnivalók várják az erre járó turistákat, látogatókat, ilyenek a Bekecshegy tetején található Bekecsvárának, valamint egy kápolnának maradványai. A hegy oldalában első világháborús lövészárkok. A tetőhöz közel két első világháborús síremlék, hősök sírja, elesett magyar katonák sírjai. A mai temető helyén egykor kiskápolna állott, a falu központjában az út mellett áll az andezitből készült ezredévi emlékmű, amit 1896-ban Magyarország ezer éves fennállásának emlékéül állítottak a helybeliek. Milleniumi emlékoszlopát 1996-ban felújították. Ekkor került rá a fehér márványból készült magyar címer és egy 1100 éve itt vagyunk feliratú márványtábla. Az 1916-os román betörés emlékére a határban három emlékhelyet is építettek. A falu központjából több turistajelzés is indul, az így jelzett útakon eljuthatnak a Vityálvárhoz, a Bekestetőre, Tompatetőre, valamint a Mezőhavasra. 1781-ben saját papot kértek és meg is kapták. 1783-tól mint önálló plébánia szerepel. Ekkor kezdték tervezni a templom megépítését a falu központjában. Egy 1760-ból származó feljegyzés szerint a falu határában már 1522-ben állt egy temetőkápolna. A mai templom 1808 és 1812 között épült Nyulas Ferenc orvos támogatásával, melynek szentélyében áll a szenvedő Jézust ábrázoló feszület, amely a 19. század elején épült templom fő ékessége. Sokáig úgy tartották, hogy a mestermű alkotója a késő gótika és a kora reneszánsz világhírű Krakkóban és Nürnbergben dolgozó szobrásza Weisstoss, nagy a valószínűsége annak, hogy 1486-ban Apafi Mihály rendelte meg a feszületet. De lehetséges, hogy a feszület a neves mester Erdélyben letelepedett fiai, Johann és ifjú Weisstoss segesvári műhelyében készülhetett. Híres feszülete Marosvásárhelyi templomból került ide, amikor a hitújítók onnan kidobták, és a ferencesek őrizték Mikházán, majd Vármezőn, amíg a remetei templom felépült. A két mellékoltáron nagy festmények láthatók, az orgona, a pécsi angszer és fia orgona és harmóniumgyárban készült 1911-ben. A templom tornyában 4 harang van. 1783-tól katolikus iskolája volt, melyet 1948-ban államosítottak. Vármezőn a 18. század elején Bornemissza József építtetett kápolnát, mely 1817-ben még állott. 1913-ban egy kis kápolnát építettek, a hagyomány pálosokról is tud, de róluk nincs okleveles adat. Valószínű, hogy a Mikházi és a Köszvényesi Ferencesek gondozták. Vármezőben a templom gróf Majláth Gusztáv Károly püspöknek köszönhető, aki a templom építésének a felét állta, hogy 1911-ben elkészülhessen az úgynevezett templomos iskola. A Nyárád Remetei Urunk mennybe menetele plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség marosi főesperesi kerülethez tartozik. Egészen pontosan 2000-től vált szokássá, hogy minden év májusában falunapot szervezzenek, mely általában a templombúcsú után került megrendezésre. Idősek és fiatalok számára egyaránt érdekes kikapcsolódás, hiszen kulturális és sportrendezvények mellett még annyi koncertet, bált is szerveznek. A húsvét után 40 napon ünnepli az egyház az 5. század óta Urunk mennybe menetelének napját, és ekkor tartják Nyárád Remetén a templom búcsúját. Örökös szentségimádási nap január 18. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Nehemiás könyvénél hagytuk abba, ugye az imánál, hogy átélje az ember a kegyelmet, ugye itt hagytuk abba, először végig kell, hogy menjen azokon, hogy akarom, teszem, összeszedem maradék erőm, imádkozom, bűnbánatot tartok, de nem megy, és akkor elalélok. Újra kezdem egészen addig, míg össze nem törik az ember egészen, míg meg nem érti, hogy amit kapunk, minden kegyelem, minden csak úgy Istentől. Azt mondja az Úr Jézus, magától terem a föld. Isten adja a növekedést. Úgy magától oldódnak meg a problémáink. Isten oldja meg, de olyan, mintha csak úgy magától oldódna meg, nincs benne az ember ereje. Ez a kegyelem. Amikor Pál azt mondja, hogy kegyelem nektek, irgalmasság és békesség, akkor ezekre gondol. És említsek még két dolgot. Nehemiásnak azt jelenti magyarul a neve, hogy Isten megvigasztal. Így olvastuk az első versben, hogy Nehemiásnak, Hakája fiának beszédei. Ez a Hakája meg azt jelenti magyarul, hogy Isten szomorkodik, elrejtőzik. És az ő fia volt Nehemiás, akit Isten megvigasztal. Mikor Hakália élt, akkor Isten elrejtőzött, de amikor Nehemiás élt, akkor megtapasztalhatta, hogy Isten nem rejtőzik el többé, hanem megvigasztalta az ő népét. Ezt a vigasztalást adta nekünk Isten Krisztusban. Erre mondja Pál apostol, hogy aki megvigasztal minden mi nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk minden nyomorúságba esettet, azzal a vigasztalással, amivel Isten vigasztal. Nem a kegyelmet megértetni. Ha már így benne vagyunk a versekben, még egy rövid verset olvasok, mert ez is a kegyelemhez kapcsolódik, és egy kicsit kapcsolódik ugye a halottakhoz is, nem azért, hogy mi fontosnak tartanánk, vagy az igében ilyen lenne, csak hát ez a szokás. Ugye Füle Lajos írta, ez a címe, beszélni kell még ma a halottakkal. Beszélni kell még ma a halottakkal. Főként annak, aki meghalni se ér rá. Nekem elmondták már, mint a halottak, hiába futottak. Alapvető tévedés volt az élet, és éppen ezért már jóvá tehetetlen. Sokat elértek, semmire sem mentek, és a semmi súlya elviselhetetlen. Mert oda át csak egy marad az érték, mit tettek itt az ingyen kegyelemmel, amelyért nem futni kellett volna balgán, hanem megállni és elfogadni csendben. Beszélni kell még ma a halottakkal. Csendesedjetek el a temetőben. Eddig a vers. Szóval jó egy ilyen elcsendesedés, mint amiben Nehemiás is volt. Leülni Isten előtt, imádkozni, engedni, hogy szóljon hozzánk, és megérteni, hogyha nincs kegyelem, akkor minden hiába. De kegyelmet a halálra szántaknak adnak, a halálra ítélteknek. És először el kell jutnunk odáig, hogy halálra ítéltek vagyunk, bűnösök vagyunk, és akkor majd megértjük a kegyelmet. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy újabb szentírási fejezetet veszünk Nehemiás könyvéből, és pedig a második fejezet első 20 vers szaka, az pedig így szól. És volt a Nisszán nevű hónapban Artaxerxész királynak 20. esztendéjében, bor volt előtte, felvettem a bort, adtam a királynak, azelőtt pedig nem voltam szomorú előtte. És akkor azt mondta a király, miért szomorult el orcát, holott te nem vagy beteg? Nem egyéb ez, mint szívednek szomorúsága? Akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király. Miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye, pusztán hever, és a kapui megemésztették a tűzben. Erre így felelt a király, mi az, amit kívánsz? És én könyörögtem a menny istenéhez, és azt mondtam a királynak, ha tetszik a királynak és a kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. Erre így felelt a király, akinek a felesége mellette ült, meddig tart az utazásod, mikor jössz vissza? És a király engem elbocsátott, miután tudattam vele az időt. És mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, adjon nekem leveleket a folyóvizen túl lakó tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni
addig, amíg Júdába érek. Adjon egy levelet Aszávhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nekem fákat gerendákul a templom várának a kapujához, a város kőfalához, a házhoz, amelybe költözni fogok. És megadta nekem a király, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. Nem olvasom most ezt tovább, kedves hallgatók, mert nem férünk bele az időbe, a következő műsorban ezzel folytatni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük a kedves Mára rádió hallgatókat. Nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról. 14 óra 41 perc kor az Ima Szándékok Fogadása című műsorunkkal jelentkezünk.
1: Csatlós Éva
0: és Oltján Szabó Hunor. Várjuk az önök hívásaikat a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámra, de SMS-ben is elküldhetik előre megfogalmazott ima kéréseiket a 0758 420 555-ös telefonszámra. Egyéni szándékaink mellett pedig imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért.
1: A füzetünkbe fejezett ima kéréseket igyekszem olvasni. A rózsafüzért felajánlom a karcfalvi és jenőfalvi támogatókért és az ők egészségükért, Mariska önkéntesünk tart velünk. Ezt a rózsafüzért szeretném felajánlani hálából a családomért, jótevőim,

bűneimért és a közös halottjaimért Isten fizesse. Felajánlom testi lelki gyógyulásért és szabadulásért Isten fizesse. A szüleink gyógyulásáért imádkozom, hallgassa meg a jó Isten. A rózsafüzést önökkel imádkozom, anyósom gyógyulásáért, hogy a jó Isten gyógyítsa meg mi hamarabb, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafüzést felajánljuk Olá Erzsébet, lánya Beatrix és a szomszédasszonyom gyógyulásukért, Isten fizesse. Ezt a rózsafüzért felajánlom Simon Gáspár és Terézia, Szőcs Ignánc, Erzsébet és Antal, Tatár Balázs és Mária, valamint Kovács Olga és Simon József lelki ütőkér. A jó Isten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Jézuson bízom benned, Marika tart velünk, hallgassa meg a jó Isten. Az irgalmasság órájában imádkozom Miklós Antal, Marucca Aranka és Béla lelki üdvükért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, Jézuson bízom benned. Önökkel együtt imádkozva felajánlom a rózsafüzért Darabant, József és Anna, Gábor, Félix és Berta lelki üdvükért, Isten fizesse meg mindenki imháját, Jézuson bízom benned. A rózsafüzért önökkel imádkozom férjem Kerekes István lelke üdvért, aki 35 éve távozott az élők sorából, és fiam Kerekes Zoltán lelke üdvért, aki 8 éve költözött az örök hazában. A jó Isten adjon örök nyugodalmat nekik, szerető felesége, illetve édesanyja Csík Taplocáról.

0: szöveges üzeneteket, olvasom. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom. Édesanyámért, aki 29 éve költözött az örök hazába, és nagynéném Bíró Juliánnáért, aki 3 éve költözött ugyanoda, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, Isten fizesse Margit tart velünk. A rózsafűzért felszeretném ajánlani László megtéréséért és a gonosz távozásaért a családunkból, Jézusom, bízom benned. A mai rózsafűzért és minden imád, együtt imádkozzuk László Andrásért, aki május 13-án 39 éve költözött az örök hazába, nyugalma legyen csendes és emléke áldott, imádkoznak érte szerettei. A mai imákat kérjük a Csiklázár, Falvi, Antal, György, Ibolya, Misi, Irén és Gyuri lelkük üdvökért, Isten fizesse egy csíkszeredai kedves hallgató tart velünk az imában.
1: És betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló! Halló, halló! Élőben van a kedves hallgató. Halló! Kérjük szépen beleszólni, nagyon pörögnek a percek. Halló! Majd később megpróbálkozik újból.
0: Imád szeretnék kérni kislányom gyógyulásáért és családi békéért, idegségről egy mindennapos hallgató tart velünk. Az irgalmasság rózsafűzérét önökkel együtt imádkozva felajánlom. Egészségünkért, hogy minden rendben legyen, bűneink bocsánatáért, ne legyenek rossz gondolataim, illetve bizalomért is, édes drága Jézus, bízok benned, egy két gyermekes édesanyja tart velünk az imában.
1: Halló, köszöntjük szeretettel.
2: Halló.
1: Igen.
2: Halló.
1: Igen, hallgatjuk, tessék mondani.
2: Már eltér.
1: Igen.
2: Kicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rongos ügyét felállom, drága férjem, egy kinyugolmány, aki a szobátai temetőbe összörökkálnak. Továbbá egy leányomért, fiamé, unokáimért, menyemért, a teljes sarábé, a világ békéjét, pápáim, és mindenkiért a világban, aki hozzám tartottnak, dicsetessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen, arra hívjuk Önt is, tessék velünk tartani az imában.
0: Ezt a rózsafűzért felajánljuk, György Jutka gyógyulásáért Manyika és Borika imádkoznak érte. A rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az utonlévőkért, önökért, békéért egy mindennapos hallgató tart velünk. Ezt a rózsafűzért felajánlom minden kapott kegyelemért, Jézuson bízom benned, egészségért, világbékért és minden betegért is imádkozom, Zsuzsi voltam Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, fia munkahelyi sikeréért, unokáim jó tanulásáért, férjem örök nyugalmáért ajánlom fel. Köszönöm szépen! A rózsafűzért felajánlom hálaadásul a ma született unokámért és a menye mihamarabbi felépüléséért, az anya takarja be őket védő palástjával.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a Szent Rózsafűzét, az egész heti szentmisét szeretném ajánlani. A drága családom, a drága fiam egészségé és leányom egészségé, lelki béké. Továbbra fel szeretném ajánlani a drága unokámé, amelyik ma indult haza Svájcból repülővel, indultak a feleségével együtt, hogy a drága jó Isten őrezze meg őket minden bajtól, hogy szerencsésen tudjanak hazaérni. Továbbá fel szeretném ajánlani a drága beteg testvéreimé, az egészé, a halottjaimé, drága jó édesapámé, amelyik 25 éve eltávozott az élők sorából, a rakottyási temetőbe pihen édesanyámból együtt. A drága férjemé, Sánta Jánoskaj, amelyik itt a Gyümes hidegségi temetőbe aludja az örök almát. A Jóisten mindenkinek adjon örök nyugodalmat, az élőknek egészséget, a meghótaknak örök nyugodalmat. És maguknak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megteszettek hallgatni. Már egy kicsit jól mindeges volt.
1: Nincsen semmi baj. Mindörökké, ám mert mindezen szándékokra imádkozzunk, adjon a jó Isten önnek, önöknek örömteli találkozást az unoka mennyel és az unokával.
0: A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, jó Isten és szűzanya vigyázzon rájuk, segítse munkájukban, egészséget és békességet, az egész családnak anyagi gondjaink megjavulásáért, gonosz távozásáért a családunkból, Isten fizesse, egy kedves hallgató mindezen szándékokra imádkozik. Ezt a rózsafőzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból imádkozik.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló! Halló, halló! Mindörökké, amen! Nagyon-nagyon rosszul hallottuk, de a jó Isten tudja szíveinket, gondolatainkat, imádkozzon velünk erre a szándékra is.
0: Ezt a rozsafőzét fel szeretném ajánlani hálából, Jézuson bízom benned. Minden imát és szentmisét felajánlom egy nagyon fontos szándékra, köszönöm szépen. Ezt az irgalmasság rózsafőzérét fel szeretném ajánlani édesapám gyógyulásáért, Jézuson bízom benned. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom az egész családomért, békességért, egészségért, gyógyulásért, valamint két nagyon fontos szándékra, köszönöm szépen. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter voltam szovátáról.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel.
4: Köszönjük a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzőt felajánlom, élő elhunyt szeretteimért, jó orvosi eredményekért, sürgős problémáim megoldásáért, sajnos. És a Mária Rádió fennmaradásáért, ez egy állandó hallgató és támogató. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsőtessék.
1: Mindörökké, amen, nagyon szívesen tartson velünk, önt is erre kérjük szépen.
0: Fiamért, szerencsés, áldásos munkájáért, és hogy legyen mindig munkája, köszönöm szépen, Jézuson bízom benned, ezért imádkozik egy édesanya.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló, halló!
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké,
5: amen! Ezt a rózsafüzét felajánlom az egész családom egészségé, az én egészségemé, és a halottaim, akik a Gyimes Középlóki temetőben, és a Hidegségi temetőben, és a Halomkuti temetőben nyugszanak. Adjon nekik a Jóisten örök nyugodalmat!
1: Úgy legyen. Mindörökké, ámen, köszönjük szépen a hívását. Még mindig a füzetből olvasok, a mai irgalmaság rózsafüzérét felajánljuk munkaközösségünkért, a katolikus egyházért, papjainkért, fiataljainkért, a Mária Rádió fennmaradásáért, megtérésekért, az okkult, átkos, megkötözöttségekből való szabadulásért, az első áldozó gyermekekért, a válságban lévő családokért, békéért, minden velünk imádkozó szándékért, a csíksomjai fogadalmi búcsúra készülőkért, a szolnok püspökért, hazánkért, egyházi iskoláinkért. Imádkozzunk hittel, bizalommal mindezen szándékokra. Isten fizesse mindenki imáját, Jézuson bízom benned.
0: A rózsafűzért önökkel együtt imádkozva felajánlom fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, Csíksomi segítő Szűz Mária takarjon bevédő palástjával, valamint a közös halottaimért is imádkozom, adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Ezt a rózsafőzért Sajgó Rózsikáért ajánlom fel halálának évfordulóján, nyugodjon békességben, emléke legyen áldott, Marika imádkozik érte.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
6: Halló!
1: Igen!
6: Halló!
1: Igen! Tessék szíves háttérbe a rádiót, lehalkítani, és akkor jobban fogjuk hallani egymást. Köszönjük szépen! Halló, halló! Igen, tessék mondani, ne a rádióba tessék hallani, csak a telefonba tessék bemondani a szándékod. Halló? Kicsi drágám, nem értette jól meg. Kérjük szépen, hogy tessék visszahívni, csak akkor lehalkítani a rádiókészüléket. Köszönjük szépen.
0: A rózsafűzért önökkel együtt imádkozva, a vizsgázó unokám sikeréért imádkozom, Isten fizesse. Ezt a rózsafőzét fel szeretném ajánlani szerető páromért, hogy a Jóisten adjon erőt, egészséget neki, és mindig legyen munkája, megélhetőségért, és jó magam egészségemért is imádkozom, gerinc problémákkal küszködöm, Jézusom bízom benned. Ezt a rózsafőzért felajánlom egy nagyon súlyos beteg felgyógyulásáért, hisz a családjának szüksége van rá, Jézusom bízom benned.
1: Megpróbálkozunk a kedves hallgatóval. Halló, halló!
7: Halló, dicsőség
1: az mindörökké, amen!
7: Mai szent olvasókat és szemmiséget felajánlom hálából a kapott kegyelmekért a Jóistennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékért, Mária rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, háborúk megszűnéséért, egyház megyéinkért, papjainkért, papnövendékjeinkért, egy jó munkahelyért Svájcban, és három nagyon fontos szándék, és nem utolsó sorban a rossz és a rossz tevők átávozásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattam, dicsértessék az Úr hívást.
1: Mindörökké, amen, szép délutánt kívánunk, tessék velünk tartani.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom vejem és családja egészségért, és egy nehéz munkahelyi ügy sikeres megoldásáért, Jézusom bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom Tibodi Borbála lelke üdvéért, akinek ma lenne születésnapja, Isten nyugtassa békében, az örök világosság fényeskedjék neki. Férjem és magam testi-lelki gyógyulásáért, egészségért, és hogy ne szoruljunk senkire, ezért imádkozom, a szűzanya megsegítő kegyelméért is kérem.
1: Halló, köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló. Halló. Hallgatjuk szeretettel a kedves hallgatót. Kérjük szépen a rádiót lehalkítani, és csak a telefonba tessék mondani a szándékot. Köszönjük szépen. Halló? Igen? Imádkozzunk a néninek a szándékára. Arra kérjük a kicsi nénikét, hogy tessék lehalkítani a rádiót, amikor tetszik formálni a rádiónak a számját. Köszönjük szépen!
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem megtéréséért és gyermekeimért, Isten fizesse!

0: Kedves hallgatóink, ezen el is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, imádkozzunk minden elhangzott szándékra, külön egyéni szándékainkra, amit felolvastunk, elmondtunk telefonba, és ennek a kicsinéninek a szándékára is. Szegénykém kétszer próbálkozott, nem sikerül, de a Jóisten tudja a szándékát, kérését. Kapcsolódjanak önök is a közös imába. Műsorba voltunk
1: Oltján Szabó Hunor
0: és Csatlós Éva. Áldott szép délután, kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságot kimeríthetetlen kincstárából, mindenkinek kegyelmedet, védj fel mindnyájunkat, legirgalmasabb szíved hajlékába, s tartsod minket az egész örökké valóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, melyel szent szíved a mennyei Atya iránt lángol. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz

0: Világnak. Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézusom, bízom benned, Szent Faustina nővér, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.
5: A mai Koncertó klasszikus zenei adásunkban opera kórus részleteket hallgatni hívom meg Önöket. A Rabenstapleten vezetés alatt álló angol királyi operaház a Covent Garden kórusát fogjuk hallgatni. Vezényel Bernard Haitink. Walter Scott története nyomán írta Gaetano Donizetti a L'Amermuri Lucia című operáját. Bevezetésnek két rövid kórus részletet készítettem elő az 1600-as évek Skóciájában játszódó operából.

Donizetti operájából, a L'Amor-i Luciából hangzottak el részletek. A következő történetben Elsa, a brabanti hercegnő készül hozzámenni megmentőjéhez, egy ismeretlen lovakhoz. Amikor Elsa és a páncélos lovag is megjelenik, hogy a templomba induljanak, váratlanul előlép Ortrud és nyilvánosan kérdőre vonja Elsát. Kinek lesz asszonya, nemesi származású-e jövendőbélie? Ki lesz férjeként Brabant új ura? Megjelenik Telramund is, és varázslattal vádolja meg legyőzőjét. A lovag visszautasítja a vádat, és kijelenti, egyedül Elsa jogosult e kérdéseket feltenni számára. Elsa azonban ünnepiesen megfogadja, hogy sosem fogja kutatni a titkot. Valójában azonban Ortrud kérdései benne is gyanút ébresztettek. A király ünnepiesen a menet élére áll, és a templomba vezeti az ifjú párt. Egy közismert dallam következik Richard Wagner Lohengrin című operájának harmadik felvonásából, a Nászkar.

Richard Wagner Lohengrin című operájának harmadik felvonásából hallgattuk meg a Nászkart. A következő valós történet a francia forradalom idején játszódik. André Chénier költő írásaival és tetteivel egyaránt kiáll a forradalom mellett. Egymásba szeretnek azonban Madeleine gróf kisasszonnyal. A forradalmárok egymással találják kettőjüket, és mind a forradalom árulóját halálra ítélik Chénier-t. Kórus részlet következik Umberto Giordano operájából.

Umberto Giordano, André Chénier című operájából hallgattuk meg a Pastorella Dio című részletet. Az egyiptomiakra törő etiópok seregével vívott harcból győztesen visszatérő Radames hadvezért két szerelmes lány is várja. Az egyik a fáraó lánya Amneris, a másik pedig Aida, a legyőzött etióp király lánya, akit rabszolgaként tartanak fogságban a fáraó udvarában. Verdi Aida című operájában a nép örömújongással köszönti a hazatérő győztes vezért.

Giuseppe Verdi Aida című operájának második felvonásából hallgattuk meg a győzelmi kórust. Ciprus szigetén folytatjuk operai kalandozásunkat. A 11. század végén tartunk, a törökökkel vívott csatából győztesen tér haza Otello, Ciprus sziget kormányzója. A nép élteti győztes vezérét, és az örömünnep tüzei gyúlnak város szerte.

Giuseppe Verdi Otello című operájának első tételéből hallgattuk meg a Fuoco di Gioia című részletet. És még egy rövid részlet Verditől, melyel az 1400-as évek lovagi világába vezet el minket. A Trubadur című operájának második felvonása egy lenyűgöző életképpel indít. Egy spanyol cigánytáborban vagyunk, lobog a tűz, a cigánykovácsok fegyvereket kovácsolnak. A szabadságról énekelnek, az örök vándorsorsról. Őket semmi sem köti, szabadon bolyonganak a világban, mint a szél, vagy a fellegek az égbolton.

Verdi operájának a Trubadurnak második felvonásából hallgattuk meg a Cigányok kórusát. Beethoven egyetlen operájából, a Fidelióból következik most részlet. Leonora, az elveszett férjét kereső asszony, férfi ruhába öltözve szegődik el a börtönőrhöz, szolgának. Megsejtette ugyanis, hogy férje ellenségei ide zárták be Florestant, a keresett hitvest. A börtön fogjai számára kieszközli, hogy egy rövid kis sétára engedjék ki őket a börtön udvarára. Azt reméli ugyanis, hogy a rabok közt megpillanthatja a keresett férfit. A kitóduló rabok rázendítenek a szabadság dallamára.

Beethoven Fidelio című operájából hallgattuk meg a rabok kórusát. Kartágó királynője Dido és a trójaiak vezére Éneász egy vadászat alkalmával kitörő vihar elől fedezékbe menekülnek, itt pedig szerelmi kapcsolat bontakozik ki köztük. Berlioz Trójaiak című operájában a királyi vadászat is vihar című részlet dolgozza fel a történetet. Figyeljünk rá a kórus hangeffektus szerepére.

0: Berlioz Trójaiak című operájából a Királyi vadászat és vihar című részlet hangzott el. Ennyi fért a mai műsorunkba, melyben az angol királyi operaház a Covent Garden kórusa énekelt közkedvelt.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 16 óra.

0: önzetlen adakozásotok bizonyítja, hogy hitetek valódi.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Két eset jut most eszembe, amikor különösen is eszembe jutott ez az ige. Az egyik, amikor 10 évvel ezelőtt ráestem a könyökömre, kificamodott, el is tört, meg is kellett műteni, protézist is kaptam a könyökömbe, és 1 hónapig gipszben volt. Eszembe jutott az, hogy mi lesz most velem. Hiszen itt van december, advent, jön karácsony, ünnepre készülünk, az egyetemen éppen fél év zárás van, miközben a törött karral itt fekszem a kórházban, és arra várok, hogy majd innen hazamenjek, de hogyan fogok én ezzel dolgozni, hogyan fogom én használni újra a könyökömet, fogom-e még egyáltalán használni a könyökömet. Ilyen kérdések is fölmerültek természetesen bennem, és akkor is eszembe jutott ez. Ha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Úgy érzem, hogy most összefogtak ellenem. Úgy érzem, hogy most nehéz a helyzetem. Miközben gondolhatnék arra is, hogy ez egy figyelmeztetés volt esetleg arra, hogy picit lassítsak. Nem kell mindig rohanni, nem kell mindig szaladni, mert bizony az történet, hogy ráesek a könyökömre és eltörik. A másik ilyen helyzet, ami eszembe jut, az amikor a Reformátusok Lapja szerkesztőségét ott hagytam, és másik szerkesztőséghez mentem el, akkor természetesen fölmerült bennem, hogy mi lesz most, hogy lesz ez most, hogy fognak engem fogadni, jó lesz-e ez nekem, föladom azt, amit megszoktam. Több mint egy évtizedig dolgoztam egy munkahelyen, és most váltok. Sőt, amikor fölmondtam, akkor még nem is tudtam, hogy én melyik szerkesztőségbe megyek. Meg volt az a nehézsége is, hogy lehet, hogy nem lesz majd munkám, hiszen volt egy biztos állásom, de úgy döntöttem, hogy váltanom kell, és még nem tudom, hogy mi lesz holnap. De akkor is eszembe jutott az, hogy ha Isten velünk, ki lehet ellenünk. Vagy idézhetem Augustinust, aki azt mondta, hogy bízzál az Úrban.
1: Dr. Németh Lászlónak, a Károli Gáspár Református Egyetem docensének gondolatait hallották.
2: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Imás Sándor Asztik, Ferences atya, Csíksomolyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Múlt alkalommal az 5. fejezet ismertetésébe is belekezdtem, aminek a címe Tanítás kezdőknek és haladóknak. Ezt a fejezetet szeretném folytatni. Jézus a megterhelteket arra akarja kezelni, tanítgatni egy szóra, és ebben az egy szóban, ha tőle tanulgatjuk és tőle fogadjuk el, hallatlan lehetőségek vannak, és ez az egy szó a mégis. Úgy, amint vagyunk, azzal a megterheltséggel mégis lehet élni. Megterheltségünket el lehet fogadni, be lehet építeni az életünkbe, és még motornak is fel lehet használni. Példaképpen sok nagy művészt említhetnék, akik súlyosan neuraszténiások voltak, és éppen ez volt művészetük rugója, motorja, a hallatlan érzékeny idegrendszerük. A megterhelt ember akár idegrendszerében, akár testében sokkal, de sokkal közelebb állhat a másik emberhez, mert másoknál jobban tudja, mit jelent szenvedő embernek lenni. Tehát megértőbb és a lelki szolgálatra alkalmasabb. Amikor egy szenvedő a magáét panaszolja neki, ő is érzi, újra és újra átéli a maga szenvedései terheltségét, és ez a hiteles érzés teszi őt képessé arra, hogy valóban bölcs és jó tanácsot adjon. Igen, Jézus azoknak, akik hívására hozzámennek, először is megtanítja, hogyan lehet a terheltséget fölreagálni, felhasználni, és mégis élni vele. Ez az alapiskola. De ad ő tanítást haladóknak is, régi gyakorlott keresztényeknek, az ő mai tanítványainak. Ezt pedig Pál apostolon keresztül teszi. Tudjuk, hogy Pálnak, a legnagyobb apostolok egyikének valamiféle töv is adott a testébe. Valamilyen súlyos betegsége volt. Háromszor is kérte Istent, hogy ezt a tövist vegye ki a testéből. Isten nem vette ki, de választ adott Pálnak. És az apostol megértette Isten válaszából, hogy az a testi töv is azért adatott, hogy el ne bizakodjék. Ellenpontnak kapta, mert lelkében, szellemében rendkívülien sok adatot neki, ezért szüksége volt egy ellenpontra. Még a legnagyobbakat is, olyanokat, mint Pál, megkísérti és megkísértheti az a gondolat, érzés, mennyi mindent tudok én tenni Jézusért, nagyon is sok telik tőlem, nem vagyok én akárki, azaz a nagy, büszke én élmény. A sikerek, az eredmények újra és újra mindenkit megkísértenek, hogy azokkal egyenes arányban növekedjék az énje. Ebbe az énbe szúr bele egy tövissel Isten, hogy nagyon el ne bizakodjék. S itt már haladó módon kell néhány leckét megtanulgatnunk. A sátán angyala, aki Pált testében gyötörte, csak eszköz. Újra és újra meg kell tanulnunk, hogy Isten világában nincs aféle dualizmus, kettősség, hogy küzd az Isten és a sátán, és ennek a küzdelemnek egyelőre bizonytalan a kimenetele. Úgy van, hogy még az ördög is Isten ördöge. Pál is úgy fogja fel itt a tövisét. Ha tövised, terheltséged van, az csak eszköz. Mégpedig nevelő eszköz, Isten tartja a kezében. Ő tudja, miért adta neked. Azt akarja ezzel az eszközzel elérni, hogy mi is jobb eszközök legyünk Isten országa munkálásában, ahogy Pál ezáltal a tövis által lett még jobb eszköze Istennek. Isten ereje éppen az apostol erőtlensége által jut el a célhoz, jobb vezeték így, mintha nem volna tövise.
Így tanulta meg Pál sok-sok testi szenvedés közepett, amikor egyik napról a másikra élt, mert nem tudta, hogy másnap bírja-e még a teste, hogy ebből az elégből éljen. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Hogy megtanulja, ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég a napnak a maga baja. Valami szent könnyelműséggel és könnyedséggel bízta rá magát Istenre. Úgy érezte, érezhette, hogy az már Isten ügye, dolga, hogy rossz és beteg testével tud-e holnap szolgálni, vagy éppen hosszú útra indulni. Igen, ezt kell megtanulnunk, ma a mában élni kegyelemből. Így jutott el Pál a tanítványi élet csúcsára. Minden tanítványi élet csúcsa ez, az alázat. Sajnos napjainkra egészen elerőtlenedett, devalválódott ez a szó, sokan félnek tőle, mert alázatoskodást értenek alatta, hajbókolást és kegyes szavak csorgatását, félre billent fejet és gyávaságot, ravasságot, sunyiságot kegyes mezben. Itt egyáltalában nem erről van szó, hanem Isten erejéről, amely egy magát egészen odaajánló és töviseit is felajánló embernek adathat. Az így alázatos ember a legerősebb ember, mert Krisztus ereje lakozik benne, ahogy Pál mondja, legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És most hadd kanyarodjam vissza oda, ahonnan elindultam, a megterheltségeinkhez. Gyöngeségeinkben, megterheltségeinkben éppen ezt az erőt kívánja adni Isten lelke azoknak, akik az ő iskolájában nem csak tanulgatnak, hanem tantárgyait a gyakorlatban is élik. Ezt az erőt kívánja adni, amely minden erőtlen, megterhelt ember számára elég az életre, sőt az örök életre is. S ha valamire szükségünk van, akkor erre az erőre van szükségünk. Ezért imádkozzunk. A 6. fejezet következik, egy különleges tantárgy és egy mentő kérdés a címe. Azt mondja Gyökösi Endre, a 30-as évek végén hittanár voltam Rákospalután. A gyerek akkor is gyerek volt, és nem egyszer kellett megküzdenem egy-egy lármázó osztállyal. Néhány évi tapasztalat után azonban rájöttem, hogy minél hangosabban beszélek, és minél erőteljesebb hangon követelem a csendet, figyelmet, annál hangosabbak lesznek a gyerekek is. Rá kellett jönnöm arra is, ha én halkan, egészen halkan beszéltem, úgy, hogy az osztálynak figyelnie kellett a hangomra, hamarosan mindenki elcsendesedett. Gyakran eszembe jut mostanában ez ebben a lármássá és hangossá lett világban. Alig 100 éve még templom tornyokból kiáltották az időt és a tüzet, és azt meghallották. A nagyváros forgatagában, zajában ma már alig halljuk egymás szavát, és a zúgó gépek között 8 órát dolgozó emberek otthon is kiabálnak. Ráadásul reggeltől estig nyitva a rádió, mert a zaj lett az új életforma háttere. Immanuel Kant még megvásárolta a szomszéd kakasát, hogy csöndben tudjon dolgozni a hajnali órákban. Verdi a környék verklieit vette meg, Ádám Jenő barátomnak, mondja Gyökösi Endre, már havi járandóságot kellett fizetnie villája körül néhány lakónak, hogy ne bömböltessék a rádiót, de mind reménytelenebbé válik ez a küzdelem. Mit tehet egy mai pesti ember, aki a körúton lakik,
a kompresszorok, az autók, az autóbuszok, a villamosok és a felette elzúgó repülők zaja ellen. Egy neves idegorvos mondotta, hamarosan úgy kell küzdenünk a zaj, a lárma ellen, mint egykor a kolera és a pestis ellen, mert éppen olyan tömegesen veszélyeztetik a modern embert. Hallottam valakiről, aki az elmúlt években egy betegség folytán részlegesen megsiketült, és az addig ideges, mindig ingerült ember azóta boldog. Nem tud eleget hálát adni a zajtalan, csendes életéért. De nem csak az élet lett ilyen zajos, lármás körülöttünk, hanem mi magunk is. A legkisebb teljesítményre is úgy kárálunk, kotkodácsolunk, mint a tojóstyúk, amelyik magára akarja hívni az egész falu csodálatát. Íme megtojt egy tojást. Skotkodácsolásunkat világszerte közvetítés felerősíti a rádió, a televízió és az újság. A lárma diktátor szinte állandó zajongásra kényszeríti az embert. Aki nem csap zajt, annak nem hallják meg a hangját, életét. Ugyanakkor ez az egyre növekvő lárma egyre nagyobb és félelmetesebb belső ürességet takar. Egyre több és több lélek mélyén üresség van, semmi sincs bennük, mert csak az élet felszínén, lármázó felületén élnek. Lármásan szórakoznak minden szabad percükben, hogy ne kelljen gondolkodniuk. Ne kelljen önmagukkal egyedül, csendben maradniuk, mert az félelmetes. Ezt a szórakozó, lármázó embert csak egy vékony, szakadékony fal választja el a néma kétségbeeséstől. Inkább a zajt, a lármát és a szórakoztató ipar nem is olcsó segítségét veszik igénybe, hogy ne zuhanjanak bele a néma kétségbeesésbe. Aki pedig nem tart velük, azt betegnek tartják. Egy szülő mondotta el egyszer, akinek a lakása egy nagyon zajos, forgalmas körúton van, hogy egy nyári este valami egészen különös módon egyszer csak elcsendesedett minden. Éppen nem jött se busz, se villamos, se autó, valami ritka, különös pár perc volt. Egyszer csak megjelenik a kislányuk rémült arccal szobájuk ajtajában. Anyu, biztos valami nagy baj történt, mert olyan nagy csönd van. Íme, amikor már a csönd válik rémületté. Nos, Isten iskolájában különleges tantárgyhoz érkeztünk, egy speciális böjtöt tanulhatunk meg. Böjt alatt mi rendszerint az étel-ital megvonását értjük, szájunk megregulázását. Valóban Jézus korában, sőt, vagy másfél ezer éven keresztül különös szükség is volt erre, mert gyakran a gyomor bűnei, az ételfalak zárták el tőlünk gazdánk halk és szelíd szavát. Úgy érzem, manapság sokkal inkább a szemünket és a fülünket kell megböjtöltetni, hogy Isten halk és szelíd hangját meghalljuk, mert felülről és mégis belülről akar hozzám szólni. Mi a feladatunk, a leckénk, a halk és szelíd szó meghallása érdekében? Mondjuk, egy héten legalább egy nap ne nyissuk ki a rádiót, televíziót, ne olvassuk el az újságok szomorú, riasztó, keserves rossz híreit, az anti-evangéliumot, az ellen örömhírt, amelyek bajról, háborúkról, gyilkosságokról, sikkasztásokról, gazdasági és hatalmi küzdelmekről szólnak, ehelyett csendesedjünk el. Tudom, hogy Isten iskolájának kezdő tanulói között nem kevesen vannak, akik azt mondanák erre, hogy ez szinte képtelenség. Ennél sokkal egyszerűbb egy héten egyszer a gyomrot megböjtöltetni, és ez így is van. Nekünk azonban fontos ezt a fajta böjtöt gyakorolnunk. Azt is elsorolom, hogy miért. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók, Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertetem. Az ének előtt a 6. fejezet ismertetésébe kezdtem bele, aminek a címe egy különleges tantárgy és egy mentő kérdés. És azt tárgyaltuk, hogy egy héten legalább egy nap ne nyissuk ki a rádiót, a televíziót, ne olvassuk el az újságok szomorú, riasztó, keserves, rossz híreit, az ellen örömhírt. Nekünk fontos ez a fajta bőjtöt gyakorolnunk, és most azt is felsorolom, hogy miért. Először, de nem elsősorban azért, mert vagy mi győzzük le a zajdiktátort, a lármazsarnokot, vagy az győz le bennünket, és akkor végképp elmerülünk a hangkáoszban, mégpedig úgy, hogy magunk is zajjá és lármázóvá válunk. Egyfajta idegbeteggé. Aztán előbb-utóbb rémület és félelem lesz úrrá rajtunk, ha csendben kell maradnunk. Tehát lelki egészségünk érdekében tanulgassuk ezt a bőjtöt. Pontos azért is, hogy el ne szakadjunk a természettől, mert enélkül nincs egészséges lelki élet. Így is mondhatnám, nincs egészséges emberi élet. Aki már képtelen kiülni egy hegytetőre vagy kertje sarkába, hogy meghallja a természet természetes hangjait, finom zizzenéseit, ahogy egy futószél meglivegteti az ágakat, ahogy az egyik madár visszacsipog a másiknak, az az ember gyökértelenné lett, tömegemberré, egy kis csavarrá a hatalmas zúgó, zajgó, lármázó gépezetben. Ha meghal, tulajdonképpen azt lehetne mondani róla, kikopott a nagy masinából. Aztán csak így szemünket, fülünket megbőjtöltetve tudunk olykor-olykor lényünk alaphangjára hangolódni, hogy így megtudjuk, mi van bennünk. Mit mond a csönd, miről, kiről beszél lényünk mélye? Békés, tiszta hangok, képek jönnek-e elő, vagy zavaros, nyugtalanító elintézésre váróak, vagy éppenséggel a nagy semmi? Szükségünk van hangbőjtre azért is, hogy rezonáló képesek legyünk a belső-felső hangra, a lélek szavára. Csak elcsendesedve, szemünket, fülünket bőjtöltetve tudunk kapcsolatba kerülni Isten lelkével. Ugyanis ajánlja ezt a zsoltáros: csendesedjetek el, és ismerjétek meg, hogy én vagyok az Isten. Itt ugyanazt az ismerés szót találjuk, amelyet az ige az ember és ember között a legintimebb ismerésre használ. Csak elcsendesedve kerülhetünk, ha szabad így mondanom, intim kapcsolatba Isten lelkével. Lelket foganunk, s a lélek által Jézust, mint egykor Mária. Jézusi gondolatok, Jézusi érzéseket, Jézusi indításokat. Végül azokat az idézőjelben mondott diákokat szeretném bátorítani, akik úgy érzik, bukásra állnak, vagy már el is buktak Isten iskolájában. Ha a jó tanár is azt akarja, hogy diákjai ne bukjanak meg, miért tételeznénk fel kevesebb jó akaratot, jó indulatot Istenről? Akik már régóta nem hallják azt a belső, felső, tiszta, halk és szelíd hangot, azoknak még azt is el kell mondanom, hogy számukra Istennek van egy mentő kérdése. Legalább ezt halljuk meg, legalább erre tudjunk felelni. Azt mondja Gyökösi Endre, egy finn lelkészről olvastam, egy hét alatt halt meg járványban 3 gyermeke és a felesége. A fájdalomtól és a szenvedéstől szinte süketen és vakon ült kertjében, irtózatos lelki mélységek peremén. Akkor egyszerre egy kéz nehezedett a vállára. Egy öreg, hívő paraszt keze. Tiszteletes úr, most kérdezi magától az úr, szeretsz-e engem mégis? A lelkész összerezzent, könnyes szemét a kérdezőre emelte, s azt válaszolta,
Igen, testvérem, szeretem. Akkor tiszteletes úr, menjen és legeltesse az ő bárányait. S a lelkész utolsó erejével elindult egy családhoz szolgálni. Nos, ez Isten mentő kérdése a számunkra is. S ma halk és szelíd hangon kérdi azoktól, akik nagy mélységben vannak, akik most nehezebb kérdésre képtelenek volnának felelni. Szeretsz-e engem? De ezt a mentő kérdést, ezt az életre és örök életre mentő kérdést, amelyet egykor Péternek tett fel Jézus a genezárati tópartján, ezt is csak belső csöndben lehet meghallani. Ezért most csendesedjünk el és feleljünk neki. A 7. fejezet következik, vizsgaidőszak az ember élet útjának felén a címe. Manapság nagyon sokan vizsgáznak, nem csak fiatal diákok, hanem felnőtt állásban levő emberek is. Középkorú férfiak és asszonyok deresedő fejjel ülnek szűköcske padokban, nem egyszer náluk fiatalabb tanárok előtt. Vagy esetenként saját gyermekükkel együtt izgulnak egy-egy vizsgára. A modern, szinte minden pillanatban hatalmasat fejlődő élet egyre több szaktudást kíván, még a régi dolgozótól is, és ha a középkorú nem akar lemaradni a fiatalság mellett, akkor bizony tanulnia, újra vizsgáznia kell az élet iskoláiban. De így van ez Isten iskolájában is. 45-50 éves korunk körül szinte mindnyájunknak ismét vizsgáznunk kell, akár akarjuk, akár nem. Egyszerűen azért, mert elértük a második úgynevezett érési kort, a második kritikus kort. Az első a pubertás kora, a kamaszkor, a nagy viharok korszaka, amikor a gyermekből lassan és nem kis viharokon át ifjú hölgy vagy fiatalember lesz, de sok szülőnek okoz ez a néhány év irtózatos izgalmat, feszültséget, keserűséget, félelmet. Ám nem kevesebbet szenved a gyermekből ifjúvá, vagy nővé serdülő sem. Nos, az emberi élet másik kritikus korszaka a második éréskora, amikor át kell lépnünk az öregedés küszöbén, és életünk lefelé hajlik. Ennek a beérési kornak is megvannak a maga keservei, szimptomái, viharai, csak kevésbé látványosan, mert az érettebb ember már jobban tudja takarni, titkolni dolgait, testi-lelki jelenségeit, mint a serdülő. Akik még jóval előtte vannak ennek a kornak, azoknak is hasznára válhat mindaz, amit az ige mond és tanít Isten iskolájában, a második érés korába, a klimax küszöbére érkezőknek. Hiszen ha valaki olyan helyre, országba kerül, ahol azelőtt még nem járt, annak is hasznos, ha előre tanulmányozza az idegen ország nyelvét, szokásait, s azt, hogy mi ott a helyes magatartás. Nos, a fiatalabb korosztály is jó, ha előre tudja, mi vár rá, Dante szavaival az ember élet útjának felén. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét! Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Isten iskolája című könyvét ismertette. Elköszönök Önöktől Tímás Sándor Asszik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kettemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek. Az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a Fatimai Szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
1: Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
0: Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata, totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe,

0: és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
1: In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
0: Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívül élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösségterv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
1: Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
0: A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária a megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul.
1: Lasciamoci allora interpellare da tale sublime modello che è Maria.
0: Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, Növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
1: Ci crescen tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
2: Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra, különösen a digitális korban. A könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a vatikáni könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
3: Leó pápa üzenete, a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követőjében alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Vuolo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A Bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősségtudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a Bolíviai Egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik, Veritas in Caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszik. A kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a veritas in caritate, az igazság a szeretetben motto továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és egy olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomér stúdiójából. Fogadjuk az önök imakéréseit, hívjuk és bátorítjuk, hogy tartsanak velünk, fogalmazzák meg kéréseiket, szándékaikat, majd együtt közösen imádkozzuk el a Rózsa Fűzér imát, akik önökkel lesznek.
1: Csatlós Éva
0: és Bán Gellért. Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Általános imakéréseink között imádkozunk a Szentatyáért, az ő szándékára, püspökeinkért, papjainkért, betegpapokért, kántorainkért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, a bajban lévőkért, keresztény családokért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, elhűnt szeretteinkért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, önkénteseinkért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért, támogatóért, a világ békéért és a háborúk megszűnéséért imádkozzunk különösen a mai délutánon együtt.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Felajánlom a Rózsafűzért, a Karcfalvi és Jenőfalvi támogatókért, és az ők egészségükért Mariska önkéntesünk tart velünk. Ezt a Rózsafűzért szeretném felajánlani hálából a családomért, jótevőimért és a közös halottaimért. Felajánlom testi lelki gyógyulásért és szabadulásért ezt a Rózsafűzért. Szüleink gyógyulásáért imádkozom önökkel. Felajánlom édesanyám gyógyulásáért, hogy a jó Isten gyógyítsa meg mi hamarabb, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánljuk Olá Erzsébet lánya Beatrix és a szomszéd asszonyom gyógyulásukért. Felajánlom Simon Gáspár és Terézia, Szőcs Ignánc, Erzsébet és Antal, Tatár Balázs és Mária, valamint Kovács Olga és Simon József lelki üdvükért. A jó Isten adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik. Jézuson bízom benned, Marika tart velünk, jó Isten hallgassa meg. A rózsafűzért önökkel imádkozom, idős Miklós Antal, Maruca Aranka és Béla lelki üdvükért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Önökkel együtt imádkozva felajánlom a rózsafűzért Darabant József és Anna, Gábor, Félix és Berta lelki üdvükért, Jézuson bízom benned, Isten fizesse meg mindenki imáját. A rózsafűzért felajánlom férjem Kerekes István lelke üdvért, aki 35 éve távozott az élők sorából, a fiam Kerekes Zoltán lelke üdvért, aki 8 éve költözött az örök hazába, Isten adjon örök nyugodalmat nekik, szerető felesége, illetve édesanyja Taplocáról imádkozik velünk.
0: Telefonálót köszöntök, halló, Máre Rádió! Halló, halló, Máre Rádió! Valamiért a kedves hallgató nem szólt bele az ő a telefonba, de üzenetekkel folytatjuk a rózsafűzért imát. Imádkozzuk együtt a László Andrásért, aki május 13-án 39 éve költözött az örök hazába. Nyugalma legyen csendes és emléke áldott, imádkoznak érte szerettei. A mai imákat kérjük a Csiklázárfalvi Antal György, Ibolya, Misi, Irén és Gyuri lelkük üdvükét. Isten fizesse, Csíkszeredából egy hallgató tart velünk az imában. A rózsafűzért felajánlom Istvánka gyógyulásáért és az egész családomért. Köszönöm szépen, Jézuson bízom benned, írta ezt Éva. Rózsafűzért felajánlom Korodi Zoltán lelkű üdvét. Isten fizesse, Csota Zsuzsa Gyergyóból tart velünk az imában. Rózsafűzért hálából ajánlom fel a családomért, gyermekeimért, Csíksomi szüzönött takar be védőpalástoddal. Békét adj nekünk a szívünkbe, egy édesanyja küldte az üzenetet. Gyimesből emlékezem és ajánlom fel ezt a rózsafűzér imát, Erzsébet Deák, Erzsébet lelke üdvért, akit a Jóisten 3 éve, hogy magához szólított, az örök álmát alussza a kontumáci temetőben. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, imádkozik érte kumasszonya, szomszédból és az állandó hallgatók, írta ezt Erzsébet és telefonálót. Köszöntök, halló, Máre Rádió! Próbálkozunk majd következővel. Rózsafűzért felajánlom lábam gyógyulásáért, békéért egy mindennapos hallgató. Felsorolt szándékok mellett az én szándékaimért is imádkozom a rózsafűzért, írja egy hallgató. A rózsafűzért felajánlom László megtéréséért, a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned, köszönöm.

0: Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatót. Halló, halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom édesapámnak halálának 39. évfordulóján. A Jóisten adjon neki örök nyugodalmat a kápolnáspalvi temetőbe, és az örökvilágosság fényeskedjék neki, és a testvéremért, Gergely Emese lelke üdvéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik, tessék velünk tartani az imában is.

0: szünetekkel folytatjuk. Ezt a rózsafűzér imád felajánlom a szűzanyának, és saját magam gyógyulásomért, és egy nagyon fontos szándékért köszönöm szépen. Rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó férjemért, és két fiamért. A szűzanya oltalmazza és óvja őket, köszönöm. A rózsafűzér imád felajánlom elhuntjaimért, három gyermekemért, az ő szándékaikért, Isten fizesse.
1: Halló, köszöntjük szeretettel. Halló, halló. Mindörökké, amen.
2: Rózsafűzét, a Szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért és a bemondott imákért, és a ledénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a háború megszűnéséért, a család békességért, és az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, és az egész testvéreimért, a halottaimért, a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért, és a két unokámért, és a négy dédunokákért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy bejutottam a drága Úr Jézuskámnak a drága szent nevébe.
1: Köszönjük szépen, hogy velünk tetszik imádkozni. Jó Isten, hallgassa meg kéréseit, szándékait.
0: Hímesből én is önökkel imádkozom a rózsafűzért, és ajánlom Billy Boch Mária lelködvét, akinek két éve, hogy visszaadta lelkét az ő teremtőjének, és a kontumáci temetőben nyugszik, nyugalma legyen, csendes emléke áldott. Hímesből imádkoznak érette. A rózsafűzért felajánlom az eddigi kapott kegyelmekért, gyermekeim, unokáim egészségükért, halottaink lelkük üdvükért, Jézuson bízom benned.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló! Halló, halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Áldott szent neve! Szeretném felajánlani ezt a áldott szent rózsafűzért, az elhol szüleimét, két fiú testvéremét és minden kedves ismerősömét, és főképpen az idősökét, azokét, akiknek egyáltalán senkiük nincs. A drága jó Isten mindenkinek adjon békés nyugodalmat, vigye a jóságos jó lelküket a békesség honába. Önöket pedig áldja meg a drága jó Isten, ajándékozza meg hosszú élettel, jó egészséggel, a szeretet családjukkal együtt. Egy idős, 91 éves dédi vagyok. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Nagyon szépen köszönjük.
3: Dicsértessék a drága Jézusunk, áldott szent neve.
1: Úgy legyen, mindörökké, amen. Tessék velünk tartani az imában is.
0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámok egyikén juthat élőadásba a kedves hallgató. Szöveges üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra. Érkeztek üzenetek, ezt a rózsafűzért felajánlom elhunyt férjemért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, köszönöm szépen. Rózsafűzért felajánlom a lábam gyógyulásáért, gyermekeimért, unokáimért, egészségükért, és hálából köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
4: Kérdessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
4: Szent olvasót, s a mai szentmisét felajánlom a közös halottjaimért, a családomért, a betegekért, a testvéremért, amely két hete, hogy visszott a lelki teremtőjének, és még ajánlom a Dalos Ági néni lelkei őri is, és minden jót a papjainkért, a háború megszűnéséért, a békéért, de legjobban önökért is, hogy legyenek egészséggel, és tudják nekünk ezt a műsorokat minden jót végezni. 83 éves néni voltam Gimesből. Dicsértessék az
1: Úr. Mindöröki, amely jó Isten éltesse, köszönjük minden értünk elmondott imát.
0: A rózsafűzért felajánlom fiam gyógyulásait, Isten fizesse mindennapos hallgató Csíkszeredából küldte az üzenetet. A rózsafűzért felajánlom külföldön lévő hozzátartozóimért, családomért, egészségét, a szűzanya kísérje minden lépteinket, Jézuson bízom benned, köszönöm szépen.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
4: Tessék az Úr Jézus!
1: Mindörökké, amen!
4: Olvasót és a Szent Misét szeretnék ajánlani, hálából a kapott kegyelmetét, az agyulásomért, a családomért, a világbékét, a Mária Rádió maradásáért, a halottaim lelki üdvényét, és minden betegét. Köszönöm szépen, hogy bejuthattam. Dicsértessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen, nagyon szívesen. Köszönjük, hogy velünk együtt tetszik imádkozni.

0: Egy újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló!
1: Üdvözlöttük az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Jóisten, hogy a családjait, a kerültek, Istenet, kétjességet, hogy még szoktunk halljuk a hallgatók. Szeretném lesz a rózsaszűzést elajánlani a család egészségét, kétjességét, szeretetét és a hallottatok a nyugalmat.
0: Mindörökké, amen, tessék megkapcsolódni a közös imába is.

0: egy utolsó ima kérésre maradt még idő. A rózsafűzért kérem, a családomért, egészségét, békességét, szeretetét, betegekért, gyógyulásukért, türelemért, szerencsét. Egy mindennapos hallgató, ugyanakkor férjem gyógyulásáért köszönöm szépen.
1: És ezzel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, hittel, bizalommal imádkozunk minden elhangzott ima kérésre, ima szándékra, külön egyéni szándékainkra. A Tusnád fürdői imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért és a lorettói litániáját, ha tehetik, önök is kapcsolódjanak a közös imába. Műsorba voltunk
0: Pán Genért
1: és Csatlós Éva, áldott szép estét kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
3: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és hálatelt szívvel köszöntjük a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatóit, és meghívjuk a közös rózsafűzér imára, amit felajánlunk az elhangzott szándékokért és a mi szíveinkben is megfogalmazódott kérésekért, családjainkért, közösségeinkért, betegek gyógyulásáért, kismamákért. És én szeretnék ma különösen imádkozni az 50 éves osztálytalálkozó alkalmából a Mártonáron gimnázium 1976-ban végzett osztálytársainkért, évfolyamtársainkért, valamint az elhunyt diáktársaink és tanáraink lelke üdvéért. Nyugodjanak békében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé, halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Az első szent titok, aki a halálból feltámadt. Ne féljetek, feltámadt, amint megígérte. Ez az üzenet, amellyel ez a szent éjszaka nemzedékről nemzedékre megajándékoz bennünket. Örülj, mert életedben el van rejtve a feltámadás csirája.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
3: A második szent titok, aki a mennybe fölment. Jézus mennybe menetele arra buzdít bennünket, hogy emeljük tekintetünket az ég felé, hogy aztán rögtön a föld felé forduljunk, és elvégezzük a feladatokat, amelyekre a feltámadt Úr megkér.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdett

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik szent titok, aki nekünk a szent lélek elküldte. A szent lélek az a szentség forrása mindenki számára, de ezt nem külön-külön egyénileg teszi, hanem úgy, hogy közösségé formálja Isten népét. A befogadott és elnyert lélek megszünteti a lelki szárazságot, a szívet reménységre nyitja meg.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik szent titok, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, Máriát a mennybe felvettet szemlélve, földi útjának végleges befejezésével megköszönjük neki, hogy mindig előttünk jár az élet és a hit zarándok útján. Kérjük tőle, hogy őrizzen meg és támogasson minket, hogy hitünk erős, örömteli és irgalmas legyen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik szent titok, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Égi édesanyánk és királynőnk, fogadj oltalmadba minket, te a béke királynője, aki leggyőzi a rosszat és a jó útjain vezet, aki újra egységet teremt a gyermekek között, fogj kézen minket és vezess az örök élet felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekülünk. Védj hatalmas pártfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Rózsafűzér királynéja, szíveinket körülfogja, lángoljon a szeretettől, tisztítson meg bűneinktől. Milliókkal üdvözölünk, áldott vagy te mi közöttünk. Fogadd el a hódolatunk, liliomunk, nagyasszonyunk. Ajánlj minket szent fiadnak, családunkat, papjainkat. Övé legyen a nagy világ, melyért a te szíved úgy fájt. Előtted most térdre hullunk, szent kezedet megcsókoljuk, áldj meg minket, édesanyánk, trónusodról tekints le ránk, s majd jön a végső óra, vezess el az örök homba. Alleluja, alleluja, rózsafűzér királynéja. Amen.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
2: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzek Szent Szűze,
0: könyörög érettünk!
2: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk!
2: Jó Tanács Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Teremtünk Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Üdvözítünk Anyja,
0: könyörög érettünk!
2: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Tisztelendő Szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Dicsérendő Szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Nagyhatalmú Szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Irgalmas Szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Hűséges Szűz,
0: könyörög érettünk!
2: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk!
2: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk!
2: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk!
2: Lelki edény,
0: könyörög érettünk!
2: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk!
2: Ájtatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk!
2: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk!
2: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk!
2: Elefántcsontorony,
0: könyörög érettünk!
2: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk!
2: Frigynek szekrénye,
0: könyörög érettünk!
2: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk!
2: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk!
2: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk!
2: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk!
2: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
2: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk!
2: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk!
2: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Szűzek királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Áterendő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk!
2: Mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk!
2: Szentolvasó királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk!
2: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
2: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire!
2: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
0: Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket még ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak, ámen. Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána tepedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas, kell is segítened, ó, hűséges, fogsz is segíteni, ó, kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáit gyermekének nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Istenünk,
0: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály Arkangyal.

0: parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Most imádkozunk családjainkért. Drága Szent Szűz, esre kérlek,
2: állj meg mi segítségünkre.

arcomat, el ne fordíts soha tőlem édességes arcodat. Drága Szent Szűz, áld meg kérlek szeretteim életét, védd meg őket bűntől, bajtól, óvd a csüggedőket.

0: csak te vagy. Ó, vezess el szent fiadhoz, nyisd meg nekünk az eget, angyalukkal hadd dicsérjük, mindörökké szent nevet. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, hallgass meg a mi kéréseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Köszönjük, hogy ma is együtt imádkozhattunk, Isten áldása és a szűzanya segítő kegyelme kísérje mindannyiunk életét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mária Rádió, egy fénysugár a lelkednek.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedvenc hallgatókat Déváról, a Pádai Szent Antal plébánia templomból. A mai szentmise közvetítésében együtt kapcsolódjunk be Krisztus áldozatába, hogy imádságban, hitben és lélekben egy közösséget alkossunk. A szentmisét Fülöp Szabolcs segédlelkész mutatja be. A kántori szolgálatot ellátja Györfi Eduárd. Most csendesedjünk el lélekben, és készüljünk méltó szívvel a szentmise ünneplésére.

Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, Urunk mennybe menetelének főünnepén áldozó csütörtökön, mindazokat, akik itt fizikailag is jelen vagyunk, és azokat is, akik a rádió hullámain keresztül kapcsolódnak be a mi imádságunkba. Ez az ünnep nem egy távoli, eltűnő Krisztust mutat nekünk, hanem azt az Urat, aki megnyitotta előttünk az eget, és örökre magával vitte emberségünket az Atya dicsőségébe. Ma azt kell megtanulnunk, megéreznünk, és azon kell megrendülnünk, hogy Urunk nem hagyott magunkra bennünket, hogy velünk marad az ő szeretetében, egyházában, szentségeiben és a Szentlélek erejében. Ez az ünnep arra hív bennünket, hogy ne csak lefelé nézzünk, ne csak gondjaink és félelmeink fogságában éljünk, hanem emeljük föl szívünket Krisztushoz, aki reményt, örömöt és örök életet készít számunkra. Hogy ez a fölemelkedésünk történhessen, kérjünk bocsánatot bűneinkért.

0: Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert védkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről mi mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte, úgyhogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égre emelkedett, úgy jön el ismét, ahogy a most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek száll, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, ő magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki minden mindenben betölt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

Van-e kapcsolat, Urunk, mennybe menetele és a mi mostani életünk között? Merjük-e bevallani magunknak, hogy néha nem mindig tudunk mit kezdeni Márk evangéliumának utolsó mondataival? Az Úr Jézus miután szavait befejezte, fölment a mennybe, és Isten jobbján foglalt helyet. És érek, nem annyira az ünnep dogmatikai tartalmára vagyunk kíváncsiak, hanem az, hogy ez miként és hogyan érint bennünket itt és most. Urunk mennybe menetelének mi a mostani üzenete számunkra? Értünk, és a mi üdvösségünkért történik mindez. Ha a mennybe menetel napján nem vesszük észre, hogy ez értünk, és a mi üdvösségünkért történt, akkor azt sem fogjuk észrevenni, hogy változni fogunk, és hogy változni kellene. Ugyanolyan lesz a holnap is, és a holnap után is, mert hogy nem kaptuk meg a reménynek a forrását. Félelemtől szorongatott szívvel kérdezhetjük Krisztus Urunktól, hogy ebben a nagy dicsőségben, amelyben most vagy, jelente még valamit számodra a mi földünk? Palesztina útjai jelentenek-e még számodra, hol kerestél minket? Mond-e neked még valamit az én nevem? A húsvéti titok a szeretetnek a titka, és a szeretetnek pedig igazán két nagy kísértése van, illetve bennünk, akik az Úr által szeretve vagyunk, két szorongató kétely merül fel. Az egyik, hogy aki szeret engem, az vállal engem nyomorúságomnak a legmélyén is, a bűneimben. Vállal-e olyan mélységben, amelyben senki emberfia nem vállal már? Erre válaszolt testvérek nagy szombatnak a titka. Mindig mondjuk a hitvallásban, hogy alászállt a poklokra, alászállt a holtaknak az országába, hogy azok, akik előtte voltak, részesüljenek a megváltásba, de nem csak ezért száll le, hanem hogy megértsük, hogy nincs olyan hely, ahol magunkra maradnánk. A bűnös voltunkba is beleszáll. Vállal bennünket a sötétségeinkkel együtt is. És a másik kétel, hogy aki szeret engem, az vállal engem dicsőségének a tetőfokán. Azt hiszem, ezt az ünnepet legkönnyebben így értjük meg, hogy mint hogyha lenne egy barátunk, akit hirtelen nagyon magas pozícióba helyeztek, és akkor az lenne a kérdés, hogy elfelejte engem. Fölemeltetett, fölmagasztaltatott, és olyan emlékszik-e még rám? Emlékszik-e, hogy honnan indult? Emlékszik-e arra, hogy együtt voltunk? Megvall-e engem, amikor majd mindenek térdet hajtanak neki a mennyben, a földön és az alvilágban? És testvérek, erre válaszol, erre a kérdésre a mai ünnep. Áldozó csütörtök első látása talán furcsa ünnepnek tűnik, mintha arról szólna, hogy Jézus távolodna tőlünk, hát itt hagy, elhagy. Az apostolok ezért szomorúak. Pedig valójában éppen az ellenkezőjét ünnepeljük. Nem azt, hogy Jézus elment, hanem azt, hogy örökre összekötötte a mennyet a földdel, Istent az emberrel, az ő szívét a mi szívünkkel. Ezért ez az ünnep tele van reménnyel, örömmel és vigasztalással. Az apostolok cselekedeteiben hallottuk, hogy a tanítványok az égre emelt tekintettel vannak, szomorúság van bennük, valószínű bizonytalanság is. De Jézus nem úgy távozik, mint aki maga mögött hagyja az övét, nem bezárja az ajtót, hanem éppen, hogy kinyitja az eget. És ez óriási különbség. Jézus mennybe menetele azt jelenti, hogy az embernek van helye Istennél, a mi életünknek, a mi örömeinknek, könnyeinknek, küzdelmeinknek örök értéke van. Vállal bennünket
a legmélyebb pontunkon, és dicsőségének fokán sem felejt el minket. Mi sokszor úgy érezzük, mintha a világ gyorsan elfelejtene, az emberek is. Sokszor alig figyelnek ránk, és mi magunk is beleeshetünk ebbe, hogy nem figyelünk előképpen másokra. Kísértés az, hogy addig figyeljünk a másikra, amíg hasznos, amíg sikeres, amíg erős. Jézus azonban teljesen másképp néz bennünket. Ő nem csak a föld életünk nehéz pillanataiban vállalt minket, amikor lehajolt a betegekhez, a bűnösökhöz, a megtört szívűekhez, hanem most dicsőségének teljességében is magával visz bennünket az Atya elé. Ez a mai ünnep legszebb üzenete. Jézus nem szégyel bennünket. És nem szégyeli emberi voltát sem. Mert amikor fölmegy a mennybe, nem teszi le emberségét, mint egy ruhát, sebb helyét is magával viszi. A feltámadt Krisztus szívében örökre ott van minden emberi tapasztalat, a barátság, a könny, a szeretet, a szenvedés, az öröm. Ezért nincs olyan helyzet a mi életünkbe, amit ő ne értene. Előre viszi a mi emberségünket. És milyen szép erre gondolni, hogy az örökkévalóságban van egy emberi szív, amely értünk dobog, van egy arc, amely szeretettel néz ránk, és van egy kéz, amely ma is vezet bennünket. Szent Páltól hallottuk, hogy Krisztus mindenek fölött áll, de ez nem egy távoli hatalmat jelent, hanem azt jelenti, hogy nincs olyan erő, nincs olyan sötétség, nincs olyan seb vagy félelem, amely erősebb lenne az ő szereteténél. Ezért mondhatjuk ki bátran, hogy a keresztény ember nem lefelé nézően él, hanem fölfele nézően. A hit nem lehúzza az életet, hanem fölemeli. Éppen ezért a mai nap emlékeztet bennünket, és emlékeztessen arra, hogy az életünk több, mint a napi gondoknak az összessége, több, mint a munka, több, mint a fáradtság, több, mint a problémák, és több, mint a csalódások, mert Krisztus már előre ment, hogy helyet készítsen nekünk. Az evangéliumban éppen ezért mondja nekünk, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig, minden nap. Milyen jó ezt hallani. És milyen jó azt tudatosítani, hogy nem csak a templomban van velünk, nem csak az ünnepeken, hanem hétfő reggel is, a kórházi folyosón is, a magányos esténken is, a családi asztalnál is, és a munkánkban is. A mennybe menetel nem azt jelenti, hogy Jézus távolabb került, hanem azt, hogy most már mindenhova elérhet. És még valami fontos, Jézus nem csak ígéretet hagy nekünk, hanem küldetést is. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, minden nemzetet. Vagyis a keresztény ember az nem egy csüggett ember. Nem vagyunk mi reményvesztettek. Nem vagyunk olyanok, mint akik állandóan csak a világ sötétségét nézik. Hanem olyan emberek vagyunk, akik tudjuk, hogy Krisztus győzött. Ezért lehet bennünk derű, ezért lehet bennünk béke, és ezért tudunk újra kezdeni. Mert a végső szó nem a bűné, nem a halálé, nem a csalódásé, hanem Krisztusé. A mai ünnep éppen ezt mondja nekünk, oda tartunk, ahol már várnak bennünket. Urunk mennybe menetele tehát nem a távolság ünnepe, hanem a közelségé, nem az elvesztésé, hanem a reményé, és nem a szomorúságé, hanem az örömé. Krisztus ma felemeli tekintetünket, és azt mondja, ne félj, az ég nyitva van, az Atya házában helyed van, és én minden nap veled maradok.

0: Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében,
1: és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,

0: hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Szentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus mennybe menetele megerősít bennünket abban, hogy életünk célja az Atya örök szeretete. Ezért bizalommal tárjuk elé kéréseinket.
2: Add, Urunk, hogy egyházad mindig reménységet sugározzon a világ felé, és hitelesen hirdesse Krisztus örömhírét. Erősítsd meg Szent Atyánkat, püspökeinket, papjainkat, és minden lelki pásztort, hogy a menny felé vezessék a rájuk bizottakat.
0: Kérünk, hallgass meg minket!
2: Vigasztald a szomorúakat, erősítsd a betegeket, bátorítsd a reményüket vesztetteket, és éreztesd velük, hogy nincsenek egyedül. Taníts bennünket úgy élni, hogy kapcsolataink, döntéseink és cselekedeteink örökké való értéket hordozzanak. Elhunyt szeretteinket, fogadd be országod örömébe, ahol színről színre láthatnak téged.
1: Urunk Jézus Krisztus, te előre mentél az Atya házába, hogy számunkra helyet készíts. Hallgass meg néped imádságát, és vezess bennünket az örök élet örömére, kész és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az áldozatot, nem éven kísérletére és kicsőségére, mindhányunk és a fejlődésére.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami úrunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal, Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, kik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, emlékezzél meg minden jelenlévőről is, kiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élő és igaz Istennek. Amikor most megünnepeljük azt a legszentebb napot, amelyen a mi Úrunk, a te egyszülött fiad, istenségével egyesített, törékeny ember voltunkat jobbodra emelte, a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges mindenkor Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelőd ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békétben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

A szent és szepőtelen áldozati adományt, melyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget szín elé, hogy mi, akik erről az oltáról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, kik a hitjelével előttünk távoztak el az élők sorából, és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztusban elhunyt hívőnek, add meg a boldogságot, a világosságot, és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, kik irgalmat bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással, Sándorral és minden szenteddel. És kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk.

0: üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyeken vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ér az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg a szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a teletekben.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békességből.

Íme az Isten báránya, íme ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, kik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomból jöjjön.

és tekintetünk összefogjon, hajtunk egy

Kedves testvérek, Urunk, mennybe menetele arra emlékeztet bennünket, hogy a keresztény embernek az élete mindig fölfele tartó valóság. Krisztus nem eltávolodott tőlünk, ezt tapasztalhattuk a szent áldozásban is, hogy közel jön, megnyitja előttünk az örök élet útjait. Vigyük magunkkal ezt az örömet a hétköznapokba. Merjünk úgy élni, hogy szavainkban, döntéseinkben és szeretetünkben egyre inkább tükröződjék Krisztus jelenléte, és amikor nehézségeink vannak, jusson eszünkbe az ígérete, és íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezzel a bizalommal kérjük most Urunk áldását.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Szentmisét közvetítettünk a Dévai Szent Antal plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és lélekben bekapcsolódtak ebbe az eukarisztikus ünneplésbe. A Szentmisét bemutatta Fülöp Szabolcs atya. A kántori szolgálatot Györfi Eduard látta el. Kívánjuk, hogy a mai Szentmise kegyelmei kísérjék el mindennapjaikat, erősítsék hitüket, adjanak békét szívüknek, reményt a nehézségek között, és hűséget Krisztus követésében. A technikában Osvát Gábor segített, a mikrofonnál Szemcsuk Adriánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Dévai Páduai Szent Antal plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Déva megyei jógú város, Hunyad megye székhelye Erdélyben. A 150 ezer lakost tömörítő Déva Piski Vajda Hunyad urbanisztikai tömb egyik alapvető alkotó eleme. A Maros bal partján, Gyulafehérvártól 71 kilométerre délnyugatra, Arattól 148 kilométerre délkeletre fekszik, 187 méter tengerszint feletti magasságban. Első említése 1269-ből való Deva alakban. Német neve 1412-ben Denburg, 1808-ban románul Gyevá, németül Dimrik. A város nevének az eredetére vonatkozóan három föltételezés ismeretes. Első, a lány jelentésű szláv Deva szóból, ez talán összefüggene a várba befalazott asszony legendájával. Második, a Dák Dava szóból, mely a legtöbb ismert Dák helynévben megtalálható és valószínű jelentése vár. A harmadik, egy türk eredetű ómagyar személynévből, melynek eredeti győ alakját az algyő helynév őrizte meg. A Maros völgyében fekvő várost a 371 méteres vulkanikus eredetű várhegy uralja. A megejtő magasságú s a környékről is messziről látható várat a 13. században kezdték építeni. Napjainkban fölvonóval vagy gyalogosan közelítheti meg a látogató. A romantikus szépségű természeti rezervátumot képező várhegy számos ritka növény és a homoki vipera előfordulási helye. Minthogy a vár börtönében szenvedett mártír halált Dávid Ferenc, az erdélyi unitárius egyház megalapítója és első püspöke, a várhegy és a vár az unitáriusok nemzetközi zarándok helye. A felhők fölé emelkedő várhegy csúcsán a látogatónak felejthetetlen látványba lehet része, derűs időben a retyezát hóborította csúcsai is fölvillanhatnak. A Maros völgy ezen különleges geológiai képződményét naponta több száz turista látogatja. Hunyad megye helységeihez több népmonda és legenda fűződik. A Dévai vár építésének a történetét a magyar nyelvterületén közismert Kőműves Kelemenné című ballada rögzíti a szimbólumok szintjén. A város a várhegy köré épült, népessége 58.860 fő, ebből 5.022 magyar ajkú. Látnivalók a városban Dévavára, Magna Curia, a 17. században épült, korhű hangulatot árasztó, barokk stílusú, impozáns ferences templom és rendház. Jelenleg a Böjte Csaba testvér által létrehozott nemzetközi hírnévnek örvendő gyermekmentőközpont, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a magyar tannyelvű Dévai Római Katolikus Liceum székhelye. A református temploma közvetlen szomszédságában található a 19. században épült református parókia. A Dévai Ferences Nagyboldogasszony plébánia, a régi központban épült színház Jakab Dezső tervei szerint 1901-ben készült el, a régi vármegyeháza, ma polgármesteri hivatal, a Dévai zsinagóga 1896-ban épült, a város Piski felé eső részén elterülő Dévai csángótelep 1910-ben, a bukovinai székelyek számbelileg is egyik legjelentősebb csoportja Déván és Hunyad megyében telepedett le. Itt van a csángótelepi római katolikus templomuk és a csángótelepi korszerű magyar tannyelvű Téglás Gábor liceum. Ezen kívül még sok látnivaló várja a kedves arra járó látogatókat. 1911-ben bukovinai székelyek költöztek Déva egyik telepére. 1935-ben a telepi lakosság óhaja, hogy templomot építsenek, meghallgatásra talált, és hatalmas erővel el is indult az építkezés a két telep részéről jegyzőkönyvileg e célra átadott helyen. A Déva telepi templom építőbizottsági elnökének, Varga Ireneusz Zárda főnöknek, a két telepi bírónak, Zsók Fábiánnak és Gáspár Antalnak, valamint a két telep gazdatanácsának irányításával elindultak a munkálatok. Bot Vilmus az első világháború alatt az olasz fronton az első vonalban harcolt. Ott megfogadta, hogy ha élve megszabadul, s a templomépítés lesz Déván, nagy adományt fog adni a templom javára. Be is tartotta a szavát. A Szent Antal szobrot karján a kis Jézussal, és az első kelyhet is ő adományozta. Kásler Péter készítette a padokat. A keresztúti képeket Zsók Lajos adományozta. A Jézus szíve szobrot egy Schnabel nevű kőfaragó adományozta. A keresztelő kútat Zsók Ferenc. Palko István adományozta a Mária oltárt. 1940. augusztus 18-án Varga Ireneusz megáldotta a Dévatelepi Szent Antal templomot. 2002. április 20-án önálló plébániává nyilvánították. 2019-ben egy játszóteret vehettek birtokba a Dévai Szent Antal plébánia udvarán a gyermekek. A fiatalok nagy örömére a játszótér szomszédságában egyéb sporteszközöket is állítottak fel, amivel bővíthették a plébánia készletét. 2020. augusztus 2-án dr. Kovács Gergely érsek úr szentelte fel a templomot. A templom udvarban Xanthus Géza által tervezett és kivitelezett naphimnusz parkot áldott meg az érsekatya a 80 éves templom ünnepsége keretében ugyancsak 2020. augusztus 2-án. A Dévai Ferenc és Páduai Szent Antal plébánia a Hunyadi főesperesi kerülethez tartozik, a templom búcsús ünnepe június 13 és örökös szentségimádási nap január 9. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek.

Kempis Tamás 15. században élt Ágoston rendi szerzetesnek tulajdonítjuk a keresztény élet egyik legátfogóbb útmutatóját. Eredetileg talán szerzeteseknek készült, de egyszerű és érthető nyelvezete évszázadokon át a hitét mélyebben megérteni, megélni kívánó világi ember olvasmánya is lett. Bátran nevezhetjük úti könyvnek, latin szóval vade mecumnak, hiszen címe is ezt sugallja, vagy akár ma használatos szóval füves könyvnek is, mely az évszázadok alatt mit sem vesztett pedagógiai értékéből. A négy könyvre osztott bölcseletgyűjtemény fejezetenként példákkal, valós élethelyzetekkel mutat rá létünk útvesztőire. Mindig megoldással, jó tanáccsal szolgálva, de sokszor kíméletlenül görbetükör elé is állít

0: Krisztus követése és minden hiába való e világi igyekezetnek megvetése.
1: Aki engem követ, nem jár sötétségben, mondja az Úr. Krisztus szava ez, arra int, hogy az ő életét és erkölcsét kövessük, ha igazán akarunk világosságban járni, és minden szívbeli vakságtól megszabadulni. Legyen azért legkedvesebb foglalkozásunk a Jézus Krisztus életéről való elmélkedés. Krisztus tanítása a szentek minden tanításánál különd, és aki benne lélek lakik, elrejtett mannát talál benne. Mégis azt látjuk, hogy sokan gyakran hallják bár az evangéliumot, nemigen buzdulnak fel, mert nincs bennük Krisztus lelke. Bárpedig annak, aki teljesen, ínyét csiklandóan érteni akarja Krisztus szavát, annak azon kell lennie, hogy egész élete folyását az övéhez igazítsa. Mi hasznod abból, hogy a Szent Háromságról mélyreható vitákba bocsátkozol, ha nincs benned alázatosság, és azért nem telik benned kedve a Szent Háromságnak? Bizony a mély értelmű szavak nem tesznek szenté és igazzá, viszont az erényes élet kedvessé tesz Isten előtt. Inkább kívánom, hogy érezzem a töredelmet, mint hogy tudjam annak meghatározását. Ha betéve tudnád a Bibliát és minden bölcs jeles mondásait, Isten szeretete és kegyelme nélkül mindez hasznodra volna? Hívság a hívság, és minden hiába valóság, csak egy ér valamit, hogy Istent szeressük, és egyedül neki szolgáljunk. Ez a bölcsesség summája. E világot megvetve minden igyekezetünket a mennyek országára irányítani. Hiába való dolog tehát veszendő gazdagságot keresni, és reményünket abba vetni. Hasonlóképpen hiába valóság mindenáron elismerést keresni, magas polcokra kívánkozni. Hiába való dolog a test kívánságait követni, arra vágyakozni, amiért később keményen lakolni kell. Hiába való igyekezett hosszú életet óhajtani, és az igaz életre kevés gondot viselni. Hiába valóság csak a földi élettel törődni, és az eljövendőről előre nem gondoskodni. Hiába való azt szeretni, ami egy-kettőre elmúlik, és oda nem igyekezni, ahol örökké való öröm vár ránk. Jusson eszedbe gyakran a közmondás. Nem elégszik meg a szem látással, a fül sem telik be hallással. Azon légy hát, hogy szívedet elvond a látható dolgok szeretetétől, és a nem láthatókhoz fordulj. Mert akik érzéki természetük törvényét követik, beszennyezik lelkiismeretüket, és Isten kegyelméből kiesnek.

0: helyzet. Az alázatosság és önmagunk igaz ismerete.
1: A természet rendje, hogy minden ember törekszik a tudásra. De mi haszna a tudománynak Isten félelme nélkül? Bizony többet ér az alázatos földművelő, aki Istennel szolgál, mint a fölfovalkodott tudós, aki magáról megfeledkezve az egek forgásán töri a fejét. Aki jól ismeri magát, de látja, nincs mivel büszkélkednie, és nem leli kedvét az emberek dicséretében. Ha a világnak minden titkát ismerném is, de nem élnék szeretetben, mi hasznomra volna Isten előtt, aki tetteim szerint fog megítélni? Hagyj fel a tudásnak mértéktelen keresésével, mert az önmagadtól igen messze szakíthat, s nagy csalódásnak kezdete lehet. Akik sokat tudnak, azokon könnyen úrrá lesz a kíváncsiság, hogy bölcsenek lássák és nevezzék őket az emberek. Sok minden van, aminek tudása kevés, vagy éppen semmi lelki hasznot nem jelent. S nagyon nem bölcs az, aki olyasmire figyel, ami nem válik üdvösségére. Hiába a sok szó, nem tölti be a lelket, az igaz élet viszont békességet szerez a szívnek, a tiszta lelki ismeret megnöveli az Istenbe vetett bizalmat. Minél többet tudsz, minél műveltebb vagy, annál szigorúbb ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz. Ne bízd hát el magad ügyességedben vagy tudományodban, inkább érezd felelősnek magad minden tudásért, amit kaptál. Ha úgy látnád, hogy sokat tudsz, és mindent eléggé jól megértesz, vedd észbe, hogy sokkal több az, amit nem ismersz. Ne légy hát oly igen nagy bölcs, inkább vald meg tudatlanságodat. Mit tolakodnál mások elé, mikor sokan tanultabbak nálad, s a törvényeket is jobban ismerik? Ha azt akarod, hogy valami ismeret és tudomány hasznodra váljék, szeresd az ismeretlenséget, s azt, hogy semminek tartanak. Ez a legmagasabb rendű és leghasznosabb tudnivaló. Önmagunk igaz ismerete és megvetése. Nagy bölcsesség és tökéletesség az, ha az ember önmagát semmire sem tartja, de másokról mindig jót gondol és elismerően vélekedik. Még ha azt látnád is, hogy más nyíltan vétkezik, vagy valami nagy hibát követel, akkor sem kellene magadat nála jobbnak gondolnod, hiszen nem tudod, meddig tudsz megállni a jóban. Mindnyájan gyarlók vagyunk, de te senkit se tarts magadnál gyarlóbbnak.
0: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllő Stefánia

Dicsőtessék Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót, az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából a mikrofonnál Pál Gellértet hallják. Rövid tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezem, hogy mit is hallnak itt a továbbiakban, akik velünk együtt rádióznak. Hamarosan várjuk a legkisebbeket, és nem csak őket, hiszen esti mesével folytatódik műsorunk. Ezt követően a Zsolozsmából az esti dicséretet fogjuk elimádkozni. 19:58 perctől minden napunk ajándék Istentől. Veres Judit Mária tolmácsolásában lesz hallható. Húsz órától a lelkiatya válaszol, dr. Darvas Kozma József esperes plébános atya lesz itt a Csíksomi stúdiónkban. 21 órától pedig kiáltás ima nemzetért lesz hallható. 21:15 perctől a béke rózsa fűzérére hívjuk hallgatóinkat. 21:23 perctől pedig ima hivatásokért, a gyulafehérvári kispapok szerkesztésében lesz hallható. 21:25 perctől Bárka Cimmel Ferenc emeset tart önökkel Kolozsvárról. 22 órától a Zsolozsmából a befejező kompletóriumot fogjuk elvégezni. 22:10 perctől, hogy megismerek téged címmel lesz hallható egy műsorunk ismétlésben. Szintén ismétlésben lesz hallható 22:40 perctől a jelenünk és jövünk. 23:40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával fogjuk zárni mai napunkat. Fel szeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a holnapi nap folyamán reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nyárád remetéről, 10 órától szintén szentmisét közvetítünk Nagyváradról a Szent József templomból, illetve este 18 órától Déváról fogunk szentmisét közvetíteni. A szombati napon reggel 8 órától fogunk szentmisét közvetíteni Nyárád remetéről, majd délután 17 órától szentségimádásban lesz kedves hallgatóink belekapcsolódni Kovásznáról, majd 18 órától az ünnepi szentmisében, szintén Kovásznáról közvetítjük, tehát ez a szombat délután. A vasárnapi nap 10 órától fogadjuk majd az önök imakéréseit, 10:30 perctől rózsafűzért közvetítünk Déváról, 11 órától pedig szentmisét szintén Déváról, majd este 18 órától Nyárád remetéről fogunk szentmisét közvetíteni. Kedves hallgatóinkat! Arra hívom, ha tehetik, továbbra is tartsanak velünk, rádiózunk együtt a mai estén is, további áldott estét és jó rádiózást kívánva búcsúzom a Csíksomi stúdióból. A mikrofonnál Pál Gellértet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: gyerekek, ma este Katona Csilla mesél nektek a Mári Rádióban. Hallgassátok szeretettel Kerek Mese című meséjét.
1: Egyszer volt, hol nem volt, a világ végén sötét volt. Volt ott egy meredek lejtő, lejtő olyan kerek erdő, púcsa erdő néma, halott, semmi lény meg nem élhet ott. Kerekerdő közepében fekete tó, mint az ében, fekete tó kerek partja, kis kerek házikó rajta. Kerek házban kerek szoba, kerek ablak néz be oda, és ha benézés, ha belát, láthat ott benn világcsodát. De oda senki nem nézhet be, a csodát nem veszik észre. Elátkozott ez a vidék, méreg szennyezi a vizét, világvégi sötét tónak, nem leng azon soha csónak. Világ végén a tópartján medve sem él, sem toportján. Nem él szarvas, nem él róka már, ki tudja, hogy mióta. Nincsen erre ital étel, csak a házban, az kivétel. Csak a házban, kerekházban él egy leány, talpig gyászban. Szomorúan, búsan él bent, tavaszon és nyáron. Kerek arca, kerek szeme, sudár karcsú a termete. Gyöngyöt lép, ha lép a lába, virág bújt a mosolyába. Csak a lelkén árad bánat, árván lakja ezt a házat. Elátkozta csúbos orkány, elragadta gonosz orkán. Ágya maradt bevetetlen, hazatérni lehetetlen. Egyszer aztán titok honnan, egy királyfi oda toppan. Körülnéz a tóra kémlel, de odakin senkit nem lel. Közeledik most a házhoz, kerek kisház kapujához, hogy majd bemegy, hogy majd benéz, de közeledik már a vész, eléröppen zöld fémszárnyá maga hétfejű sárkány. Mit akarsz itt, mondta szamár, ahol még a madár sem jár? Tágú innen, mint szépen vagy, mert különben a halál fagy arcodra, ha megégetlek. De a legény nem ijed meg. Egy életem, egy halálom, az álmom megtalálom, erre egy sárkány az utamból, lelkem harci vágytól tombol, látodra szemem serebben, szól a sárkány dühösebben. Vigyázz, legény, nagyon vigyázz, sorsod, hogy ne itt érje gyász. Elátkozott ez a vidék, méreg szennyezi a vizét, világ végi sötét tónak, nem leng azon soha csónak. Világ végén a tópartján, medve sem él, sem toportján, nem él szarvas, nem él róka már, ki tudja, hogy mióta. Nem kell nekem medve, evet álmomban egy leány nevet. Kerek arca, kerek szeme, sudár karcsú a termete. Gyöngyöt lép, ha lép a lába, virág bújt a mosolyába. Ő kell nekem itt most menten, érette jöttem, megmentem. Feldühödik a nagy sárkány, tüzet fúj mind a hét torkán, a hét szája tüzet okád, perzseli a térded bokát, perzseli a kart az arcot, a legény kezdi a harcot, kirántja a görbe kartját, pengét angyalok tartják, markolata gyöngy és arany, írva rá varázsige van,

0: hogy meglátja virág bújik mosolyába. Köszönöm, királyfi, tetted, hogy élted, kockára tetted. Megmentettél, bátor legény, válasz most jutalmat is. Én kellek vagy korona, csak láthassam a te orcád. Tudd meg, tündérfejedelem lánya vagyok, s apám velem néked adja minden kincsét szabadításomért innét. Nem kell kincs, korona nékem, csak te légy a feleségem. Te enyém, én tied, angyal, ásó kapas nagy haranggal ne válasszon, csak a halál tőled, ha majd rám talál. A tündérleány ezt mondta, s a legényt karja átfonta. Így esett, hogy ott maradtak, egymásnak mindent megadnak. Világvégi kerekházban, tündérlány él boldog názban, a királyfival szerelemben, a világvégével szemben, otthon meredek a lejtő, lejtő alján kerekerdő, kékellő tó, ezüst folt, ez egy kerek mese volt.
1: Kerek mese című mesét Katona Csilla mondta el. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Isten, nem jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja.
1: Jézus megváltás kútfeje, akit szeretve szomjazunk, világteremtő Istene, idők teljén ki földre szállsz.
0: Miért vitt rá végtelen kegyet, hogy vétkeink terhét viseld, vállalva szörnyű kínhalát, örök halálból, hogy kiments?
1: Az alvilágnak zárait letörve mentesz foglyokat, s elfoglalod, mint hősvezér, atyádnak jobbján trónodat.
0: Irgalmasságod rávegyen, hogy győzzél bűneink felett, bocsáss meg, s vágyunk teljesítsd, hadd lássuk áldott színedet.
1: Te benned leljük örömünk, mert nagy jutalmunk is te vagy, dicsőség benned legyen, most és örökre szüntelen. Amen.
0: Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, alleluja. Így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglal helyet, míg én ellenségeidet zsámolyul vetem lábad alá.
1: Kinyújtja az Úr

0: Sionból hatalmad veszélyét, ellenségeit közt uralkodja.
1: Születésed napjától tiéd a királyság, szentséges fényességben. A hajnalcsillag előtt szültelek téged.
0: Megesküdött az Úr, és nem vonja vissza. Pap vagy te mindörökké, Melchizedek rendje szerint.
1: Az Úr áll a te jobbod felől, és eltiporja királyokat haragja napján.
0: Patakból oltja útközben szomját, és újra fölemeli a fejét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján. Alleluja. Újongással vonult be Isten, fölment az Úr hason a szóval. Alleluja. Tapsoljatok nemzetek minnyájan, újjongjatok Istennek dicsérő szóval.
0: Mert magasztos az Úr és félelmetes, nagy király az egész földön.
1: A népeket uralmunk alá vetette, és a nemzeteket lábukhoz alázta.
0: Örökséget választott nekünk, hogy dicsekedjék vele Jákob, akit szeretett.
1: Újjongással vonult be Isten, fölment az Úr hason a szóval.
0: Zengjetek dalt Istennek, zengjetek! Zengjetek dalt királyunknak, zengjetek!
1: Mert Isten az egész föld királya, zengjetek neki éneket!
0: Isten országol a nemzetek fölött, szentséges trónján ül az Isten.
1: A népek fejedelmei egybe gyűlnek előtte, Ábrahám Istenének népével.
0: Mert Istené a földön minden hatalom, fölségesebb senki sincs nála.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Újjongással vonul be Isten, fölment az Úr hason a szóval. Alleluja. Most dicsőül meg az ember fia, s az Isten is megdicsőül benne. Alleluja. Hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk.
0: Aki vagy, aki voltál, és aki eljössz, mert átvetted a főhatalmat, és uralkodol.
1: Háborognak a nemzetek, de eljött az ideje haragodnak, és az ítéletnek a holtak fölött.
0: Jutalmazd meg szolgáidat, a profétákat és a szenteket, nevet tisztelőid, a kicsinyeket és a nagyokat.
1: Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága.
0: Mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten trónja előtt.
1: Legyőzték őt a bárány vérével, és tanúságuk igéjével.
0: Még életüket sem kimérték, mint halálig.
1: Ezért örvendezzetek, ti mennyek, és ti, akik benne laktok.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Most dicsőül meg az ember fia, s az Isten is megdicsőül benne. Alleluja.
1: Krisztus meghalt egyszer a bűnökért, az igaz bűnösökért, hogy az Istenhez vezesse minket. A test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt. Legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk. Azután, hogy az angyalok, hatalmasságok és erősségek az ő uralma alá kerültek, fölment a mennybe, és az Isten jobbján foglal helyet. Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. Alleluja, alleluja.
0: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. Alleluja, alleluja.
1: Istenemhez és a ti Istenetekhez.
0: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz. Alleluja, alleluja.
1: Ó dicsőség királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság lelkét. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
0: Hatalmasokat elűzett trónjukról, kicsinyeket pedig félmagasztolt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
1: Mert atyánknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó, dicsőség királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el atyád ígéretét, az igazság lelkét. Alleluja.
1: Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az atya jobbján ül.
0: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
1: Dicsőség királya, te gyarló emberiségünk mennybe meneteleddel égi dicsőségbe emelted, vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét.
0: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
1: Te a szeretet útján jöttél le közénk, engedd, hogy mi is ezen az úton járva eljussunk hozzád.
0: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
1: Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol, ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled.
0: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
1: Te megdicsőülve a mennybe mentél, add, hogy lélekben már most veled legyünk.
0: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
1: Téged, igaz Istenünket, egykor, mint bíránkat várunk, add, hogy a megholtakkal együtt, mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben.
0: Krisztus, te vagy a dicsőség királya.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele, a mi fölemelkedésünk, ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Amint a gyémántot is csak gyémánttal lehet köszörülni, úgy az embert is csak emberrel. A tehetség a homályban alakul ki. A jellem, a világ és az élet hullámverésében. Mondta Tasso.

0: A lelki atya válaszol. Darvas Kozma József, esperes plébános úr műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Isten az esperes úr.
2: Hát, szép estét kívánok. Urunk, mennybe menetele áldozó csütörtök ünnepe van, kötelező ünnep. A Úr Jézus 40 napon át húsvéttól mennybe meneteléig megjelent a tanítványoknak, és tanította őket mindarra, amit húsvét előtt, szenvedése, föltámadása előtt nem értettek volna meg. A liturgiánk a föltámadt és a mennybe felment Krisztusról szól. Itt vallásunkban is valljuk, hogy felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Jézus örök győzelme, emberi természetünk megdicsőlése, ettől fogva a miénk is. Ahogyan a Szent Misében imádkoztuk a prefációban, reménységgel tölt el minket titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük a mennybe, ahová, mint az egyház feje és az élet szerzője érkezett. A Szent Háromság közösségébe eljutni, ez az emberiségnek a legnagyobb teljesítménye. Jézus világosan megmondta, csak senki sem jut el az atyához, csak én általam, mert ő megmutatta jövő sorsunkat, végső célunkat és az oda vezető utat. 40 napon át bebizonyította, hogy él és Isten országa a valóság, amelynek folyamatos fejlődése a végső időkig tart. Nagy és szent igazságokat, önséges titkokat nyilatkoztatott ki e napokban, amit azelőtt nem tudtak volna megérteni. Először is eloszlatja a megsemmisítő haláltól való félelmet, mert meghirdeti, hogy nem csak a lélek, de a test is halhatatlan. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, hanem attól, aki a lelket is a kárhozatba tudja vetni. Föltámadás után apostolaira lehelte a szent lelket. Isteni hatalmat adott, hogy a bűnösöknek bocsánatot adjanak. Ebbe az időben kapta meg mindenik apostol a szent lelket, hogy megértsék az írásokat. Csak gondoljunk az emmauszi tanítványokra is. A szívük lángolt, amikor magyarázta az írásokat. Szent Péter apostolra bízza a Krisztus nyáj gondozását. Missziós tervet ad, és arra kérte tanítványait, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és várják az atya ígéretét, a szent lelket. Menjenek majd tanítani, és kereszteljétek meg őket az atya, fiú és a szent lélek nevében. És a Szentlélek működését is felvázolta. Az egyház erőben részesül, és tanúskodni fognak a világon. Hát, áldozó csütörtökön erre emlékezünk, és mit tegyünk, hogy mi is az üdvösségre jussunk. Szeressünk, és tegyük a jót. Máté evangéliuma 25. fejezetében az utolsó ítéletről Jézus mondását, tanítását olvassuk, hogy majd angyalai kíséretében, minden angyal kíséretében eljön, megítéli a világot. Külön választja a jókat a gonoszoktól, mint a pásztor, a kecskéket a jóktól. A jobbján állóknak ezt mondja, jöjjetek atyám áldottai, éheztem, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, felsorolja. Ezeket is azok megkérdezik, Uram, mikor látunk téged éhezni, szomjazni betegen, ruhátlanul, amit egynek a legkisebb testvéreim közül is tettetek, nekem tettétek. Hát minden szülő a gyermekétről gondoskodik, eteti, itatja, öltözteti, ha beteg, ápolja, orvoshoz viszi, tanítja, segíti testi, lelki, szellemi, érzelmi világának a kifejlődésében. Jézus mindezért örök életet ígér. Ez a világon lévő legjobb befektetés, és népünket megfertőzte egy dolog, amiről sajnos nem beszélnek, a nagyjaink sem, és az utóbbi időben még a főpapjaink sem. A gyermekvállalásról, mert ha nincs gyermek, nem lesz hivatás. Ha nincs gyermek, nincsen jövő. Tudomásul kell ezt venni. A régiek nagyon jól tudták, ha két gyermeket vállal, csak maga helyett, hogy a szülő, és nem szaporodik. A három gyermekkel ott van a szaporulat. És régebb gondoltak a családra, a hazára, az egyházra, a nemzetségre. A szülőket egy gyermek hogy tudja eltartani? Vagy a kettő fiatal házas, a négy nagyszülőt, vagy a négy szülőt. A szoszlopok teherbírását ezt megírta Beke György. Hát nem bírja el a súlyt. Hát milyen jövőről álmodnak azok, akiknek nem kell a gyermek. Saját magukat küldik az öreg otthonokba, az állami intézményekbe, szociális otthonokba. Tehát nézzük meg, Jézus milyen jövőt ígér. Aki egy pohár vizet is ad, örök életet ígér. Hát mai napnak ez fontos üzenete. Ugyanakkor Bonifác vértanú is, ugyanakkor a fagyos szentek egyike, ugye ebben az időszakban szokott lenni ilyen hűvös idő. Holnap 15-én Szent Pahómius, Szent Zsófia, Szonya, Izsák napja. A Szent Pahómius az egyiptomi remetéknek egyik ilyen tekintélyes alapítója, aki a felső Nílus mentén élt, először pogány volt, és amikor besorozták Maxentius seregébe, mint fiatal, 18-20 éves, hát összetoborozták akkor is, mint Ukrajnába, elviszik az embereket, élelem is minden nélkül, aztán néha a hajó megállt, akkor a kikötőbe jó emberek, ugye élelemmel, vízzel látták el őket, és akkor megkérdezte, kik ezek, és akkor hallott, szerzett tudomást a keresztényekről, és akkor, mikor megszabadult, elhatározta, ő is keresztény lesz, ilyen jó ember akar lenni, és végül ilyen kolostor közösségeket hozott létre, ahol 4-5 ezer ember, külön nőknek, férfiaknak éltek. És mindezt a 200-as évek vége, jobban mondva a 300-as évek elején történt. A május 15-én még Zsófia napja is van, görögül bölcsességet jelent, vértanú asszony, 3 lánya volt, Piscis, Elpis, Agapé, vagyis hit, remény, szeretet, velük együtt lett vértanú. Koronás matrónának ábrázolják 3 leányát, leányát gyermekként ugyancsak koronával ábrázolják. Magyar Fenesen oltár is őrzi az emlékét, 1499-ben készült a gyulafehérvári püspöki rezidenciában látható. A Szent Izsák vértanú Perzsiába szenvedett vértanúságot második Szapor király idején. Május 16-án Nepomuki Szent János Mózes Botond napja van. Nepomuki Szent János 1350 táján született Nepomukban, Csehországban, papá szentelése 1372 után történt, több egyházi tisztséget töltött be, a prágai érsek általános helynöke lett, az egyház jogait erélyesen védelmezte, és IV. Vencel királlyal szembe szállt, aki elfogadta, és kegyetlenül megkínoztatta, hogy a többek között a felesége gyónási titkát is szegje meg. Előbb kecsegtette püspökséggel, majd pedig feldühödött király 1393. március 20-án estén hát megkínoztatta, és zsákba varratva a Moldva folyóba dobatta a Károly-hídról. Halál után 30 évvel a szentélyavatási vizsgálat kapcsán nyelvét épségben találták. Testét a prágai székesegyházban őrzik. 1129-ben avatták szenté. Molnárok a papság, a gyónási titok, valamint árvizek idején szokták segítségül hívni. Húsvét 7. vasárnapja, kommunikációs világnap, 17-e, és boldog Scheffler Jánosnak az emléknapja. Scheffler János 1887-ben született, Szatmár megyei Kálmándon, 9 gyermekes elmagyarosodott sváb földműves család másodszülötteként. Mélyen vallásos, meleg szeretettel telített családi légkörbe felcseperedett, majd elfigyelt rá a plébánosa Soltész Imre, sőtette lehetővé, hogy Szatmár Németibe járhasson iskolába, ahol a papi hivatást érző diák 8. gimnazista korába beiratkozott a szemináriumba. A plébános az csak pappá szentelése napján 1910-ben árult el, hogy Scheffler Jánosnak, hogy 15 évig imádkozott azért, hogy pap legyen belőle. A plébános kitartó imája, példa, és elgondolkodtat bennünket, hogy imádkoznunk és tennünk kell azért, hogy papjaink legyenek. Nem elég a külső toborzás, imádságra van szükség. Hát Rómába szerzett egyházjogi doktori címet, majd a Budapesten teológiából doktorált. Az első világháború után egyházmegyéje Romániához került, és Szatmár Németibe itt tanított. Tevékeny életet azonban jótékony kényszerpihenő követte, többször is tüdőbetegséggel küszködött. Nagy Majtényba plébánosnak nevezték ki, majd papi lelkisége középpontjába az eukarisztia és a Mária tisztelet állt. Lelki életéről vallott felfogását megkapóan fogalmazta meg az életszentség gyönyörű, stílusos dóma, a dom, amely sokáig épül és magasra emelkedik fel az égig. Ilyen domokat csak mély és szilárd alapokra lehet fektetni, és minden részét egységes elvek szerint kell megalkotni, a falaktól, az oszlopoktól és a támpillérektől a csúcsokig és a legkisebb díszítésekig. Hát a két világégés között a püspököknek és a papoknak volt a támasza, segítsége. 1942-ben más 12. Pius pápa szatmári püspökké nevezte ki. Az új püspök a háborús években építő munkára terekedett, az ismét eredeti méretére növekedett szatmári püspökség számára új plébániákat alapított, újra szervezte a papnevelést, megnövekedett a papi hivatásoknak a száma. 44-be kiállt a deportált szatmári zsidók mellett. Miután a szovjet és román hadsereg visszafoglalta Szatmár vármegyét, tiltakozott a háborús bűnösöknek címzett ártatlan magyar és német lakosság kényszermunkára hurcolása ellen ne hurcolják el Oroszországba. 1945-48 között kelet-európai országokba, Romániába is a kommunista, ateista diktatúra berendezkedett, megkezdték az egyház üldözését, az egyház felszámolását. Vatikántól független romániai katolikus egyházat akartak létrehozni, amelyet teljesen alárendeltek volna az államnak. A romániai római katolikus egyházmegyék közül csak kettőt engedélyeztek, Jas Bukarestit és a Gyulafehérvárit. Így felszámolták a szatmári püspökséget. A különböző formába kecsegtették, majd a megfélemlítés eszközeit kényszerlakhelyre száműzték 1950-ben Kőrös bányára. 52. szeptemberében a híres zsilavai politikai börtönbe zárták, vallották, embertelen körülmények között tartották, kémkedéssel, a Vatikán kémeinek és hazárulással is vádolták, de nem tudták megtörni. 52. december 6-án rosszul lett, majd rövid szenvedés után szellatására egy zeneszerzőre mosolygott, és legkedvesebb mondatából idézett Szent Ágostontól, ott majd elidőzünk. Arcán derűvel halt meg. Vértanúságát 2010-ben ismerte el 16. Benedek pápa, és 2011-ben boldoggá avatták a szatmár németi székesegyházban. Scheffler János. Ugyanakkor kommunikációs világnap is, a Szent Atya erre a napra, különösen Szalisz Szent Ferenc ünnepén üzenetet szokott írni. Ez a médiának szól most, nagyon fontos volna, hogy amikor a Facebook és mindenféle világháló és a mesterséges intelligenciával mindenfélét kreálnak, hogy az embert összezavarják, és ne tudjon tájékozódni, a Szent Atya üzenetét ezért is érdemes elolvasni. Hétfőn 18-án Szent Első János pápa, Szent Félix, Alexandra, Erik, Erika és Szandra napja. Toszkanába született, és Hormizdász pápa utódaként 523-ba lett pápa, Szent Péter székébe emelték. Justinus császár alatt törekedett, hogy a császár is, hogy birodalmából az arianizmus kiassa, megparancsolta, hogy az arianusok templomaikat adják át a katolikus papságnak, térjenek meg. Az arianus keleti gótok királya, Nagy Teodorik, ezért maga elé rendelte Ravennába Első János pápát, és megparancsolta, hogy menjen el Konstantinápolyba, és vegye rá a császárt, Justinus rendelete visszavonására. Hát karácsonyán érkezett 525-be János pápa Konstantinápolyba, ahol a nép és a papság Péterként fogadta és ünnepelte. A 526 húsvéti litániáját a Hagia Szófiában János vezette latinul. Justinus császár azt kívánta, hogy János másodszor is koronázza meg, és viszonzásul visszadta a templomokat az arianus gótoknak. Teodorik elégedetlen volt, ezért Ravennába fogva tartotta János pápát, akiről a hagyomány azt tartja, hogy a börtönbe vértanú lett. János vezette be a keresztény időszámítást, azaz a Dionysius Exiguus Vagdénes számításai alapján Krisztus születése előtt, Krisztus születése után. 530-ban holttestét átvitték Rómába, és a Szent Péter Bazilika átriumába helyezték el. Május 19-én kedden Szent 5. Celestin pápa Ivo Milán Buda Sára napja van. A Celestin pápa szerzetes volt, 4. Miklós pápa utódaként választották meg 1294. július 5-én, és Hát 5 hónapot volt pápa, utána december 13-án lemondott. A történelemben ugye az első ilyen pápa köréje gyűlt, remetékből alakult a Bencés-rend Celestinus ága, mert visszavonult remeteségbe, ezeknek volt előjárója 1286-ig. Ekkor visszavonult a Monrone-hegyre, 2 évig elhúzódott a konklávé lemondása után, és második Anzsú Károly nápolyi király a nép vágya egy igazi pásztor után, és Celestin életszentsége lehet a magyarázat ennek a választásnak, amiért pápává választották. Hát ő alkalmatlanságát belátva mondott le, és remeteként fejezte be életét. A Szenté 1313-ban vatták Szenté sírja Aquillában található, Vésnökök védőszentje ő. Utóda 8. Bonifác pápa lett, vele zárul a keresztény, virágzó keresztény középkor. Május 19-én még Ivóra is emlékezünk, Sátrói Szent Ivó, püspök egyházjogász Párizsban és Beki Kolostor iskolába tanult. Az investitúra harc során védelmezte a püspökök szabadságát és a kolostorokat, de nem támogatta az exempciót, hogy a szerzetesi közösségeket kivegyék a püspök joghatóság alul, és a pápai legátus intézményét az sem. Mérsékelt nézetei a Worms-i konkordátumban öltöttek testet. A bebörtönöztette a király, és a börtönből is a béke megteremtésén fáradozott. És a király később, Máté Fülöp elismerte hibáját. Ünnepe május 20-án van. Május 20 Szent Bernardin, Bernát, Felicia és Hanna napja van. Színai Szent Bernardin, ferences, ő papisztrán Szent Jánossal, Márkiai Jakabbal a ferences rend szigorú ágának, az obszervanciának a megszervezői. Toszkanai Massa Maritimában született 1380-ban, a ferencesek közé lépett pappá szentelték, nagy lelki asszonnal predikálta végig egész Itáliát, Jézus legszentebb nevének tiszteletét terjesztette, és amikor predikált, kezében mindig egy táblát tartott, és 3 betű volt rajta. Jézus nevének 3 görög betűje az IHS. Rendje tanulmányi és fegyelmi ügyeinek előmozdításában nagy érdemeket szerzett, teológiai értekezéseket írt, és Aquillában halt meg 1444. május 20-án. Május 21-én csütörtökön Magollán Szent Kristóf és társai mexikói vértanúk Konstantin és Szilárd napja van. Magallán Szent Kristóf Mexikóban élt, és 1927. május 25-én szenvedett vértanúságot. Apa szentelése után szülővárosába lett plébános, különös gondja volt a rózsafűzér terjesztésére és a papi hivatások ébresztésére. A környéken élő Kujcsol benszülöttek között is térített. Amikor bezárták a gondolajai szemináriumot, a plébániája nyitott papneveldét. Páplányával, Kaloka Ágostonnal együtt végezték ki, akit a kivégző osztag előtt így bátorított: állj csak nyugodtan, fiam, egy pillanat, s azután

segítse. Imádkozunk, imádkozzunk a gyermeket váró édesanyákért, a kisbabákért is. Dicsőséges édesanya Szent Anna, Isten az áldott állapotban lévő anyák támaszából is rendelt téged. Bizalommal és álhatatosan kérünk, könyörögj az édesanyákért, akik szívük alatt hordják gyermeküket, Isten óvja meg őket minden bajtól. Szent Anna, te állj mellettük majd akkor is, amikor világra hozzák gyermeküket, eski számukra erőt és türelmet, hogy áldozatos szeretettel fogadhassák őt, akit már most nagyon szeretnek. Két legdrágább édesanya, Szent Anna és Isten szülő boldogságos Szűz Mária, könyörögjetek érettük, Szűzanyám és Szent Anna, bízunk bennetek, amen. És ne feledkezzünk meg a betegekről, akik a kórházban vagy otthon vannak, a Jóisten a fájdalmaikat könnyebbítse meg, gyógyítsa meg.

0: Telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezen két telefonszámuk egyikén juthat élőadásba most a kedves hallgató, és kérdezhet a lelkiatyától, szöveges üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. Érkeznek üzeneteink, így hangzik az első: dicsértessék a Jézus Krisztus, lelki atya, bűne, ha a beteg személy lefeküdve imádkozik, legtöbbet éjszaka, köszönöm az atya válaszát.
1: Hát akkor én is visszakérdeznék, hogy akit frissen műtöttek, és már ugye elébredt, de nem szabad mozognia, hát ha imádkozni, imádkozik. Hát azzal nem követel bűnt, benne van a Zsoltárba is, és a régi, hogy jártodba, keltedbe, fektedbe, stb. Ugye az Úrra gondolj, imádkozz, és hogy is volt, én lefekszem én ágyamba, a régi népi imádság is, az az ágyba fekve is lehet imádkozni, pláne ha valaki nagyon fáradt, és az üléstől is fáj a háta, akkor feküdjön le, és most erre az jut eszembe, hogy két szerzetes beszélgetett, és vitatkoztak, egy ferences és egy jezsuita, hogy ha valaki imádkozik, bagózhat-e, szivarozhat-e, vagy szivarozik, imádkozhat-e. És akkor a ferences feltette a kérdést, ugye a római előjárónak, hogy imádság közben lehet-e szivarozni. A válasz ez volt, hogy nem. A jezsuita ugye okosabban tette fel a kérdést, szivarozás közben szabad-e imádkozni? A válasz az volt, igen. Tehát az imádsággal nem követel bűnt az ember, akkor úgy, ahogy tud, pláne ha beteg, akkor nyugodtan ágyba fekve is imádkozzék. Még a műtőasztalon is, ugye, amíg az altató hatása meg nem jön. Köszönöm a kérdést.

0: legújabb üzenetünk érkezett, egy picit zavaros, de próbáljuk a lényeget átadni a kedves hallgatóknak. Megkérdezném az atyát, van egy dokumentáció, amit rám akarnak kényszeríteni, hogy én azt fizessem ki. Rákérdeztem, hogy ez törvényesed, mert azt nem írja, akkor ez bűne, ha nem fizetem ki.
1: Hát ez valószínű, hogy nem dokumentáció, hanem valami számla szám, amit kiküldtek, és ilyenkor a legjobb az ember az intézményhez elsétál, és megkérdezi, hogy mi ez, és sokkal a jobb így tisztázni az ügyeket, mint hogy nem intézkedik, nem érdeklődik meg a kamat. Ugye az mindig kamat és gyűl, akkor aki kell fizetnie, akkor az kellemetlen. Hát ezt tudom ajánlani, hogy a kérdő útját nem veszíti a kibocsátó, az íratot, aki kibocsátotta, ahhoz a intézményhez menjen el, vagy egy jogtanácsost érteszem meg. Köszönöm a kérdést.

Kedves hallgatóink, hívhatják a lelki atyát a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén. Szöveges üzeneteiket továbbra is várjuk a 0758 420 555-ös telefonszámunkra.

0: Halló, tessék! Halló!
1: Halló!
0: Igen?
1: Tessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
1: Hát, Peres úr, én azt akartam megkérdezni, hogy ugye Péterfi papácsi itt volt nálunk Szent Királyon sok-sok időn keresztül, és aztán hallottam valakitől, nem tudom, hogy ez igaz lehet-e, hogy ő előre a református pap volt. Igaz-e?
0: Én. Köszönöm szépen. Hát utána nézek, és valószínű, ha ilyet mondanak, de a helyi plébános meg lehet kérdezni, hogy az elődei, ugye felesse új ki a Ferenczi Sándor teológiai tanár a papi névtárt elkészítette, és abban meg lehet pontosan nézni. Hát utána nézek, és ha volt is a keresség érvényes, azzal, hogy ő a katolikus egyházba visszatért, itt vallást tett, szentségekhez járult, nekem is volt egy pap kollégám, évfolyamtársam, aki már elhunyt, és vagy 15 évvel ezelőtt hunyt el, őt is a református egyházba kereszteltették, de a nevelés folytán ő a katolikus egyházhoz tért, és pap is lett. Egy súlyos betegségbe hunyt el. Hát van ilyen, hát Angliában, ugye az anglikánok, hát százával a lelkészek katolizálnak. Most különösen, hogy egy hölgyet választottak meg anglikán egyház helyévé. Hát ugye volt, amikor egy évben 300 anglikán lelkész érte a katolikus egyházba a fölvételi. Van. Imádkozzunk érte, utána nézek, majd a következő alkalommal akkor megpróbálok válaszolni. Köszönöm a kérdést.
2: Időközben érkezett egy üzenetünk, így hangzik. Családunkban többen vannak idősebbek, akik nem voltak bérmálkozók. Ebben az esetben mit ajánl a lelkiatya?
0: Hát amikor a közösségbe bérmálás tartanak, hát most általában 4 évente a falvakba, a városon ott, ahol 50-nél többen kérik a bérmálást, akkor ilyen rendkívüli bérmálás lehet. Mi minden évben kérünk, mert 80 fölött el 100-ig szoktak évente bérmálkozni. Olyankor hát vegyenek részt egy ilyen felkészítő. Persze, hogy az időseknél nem úgy kell, mint a serdülőknél, hiszen a serdülők most vannak olyan fázisban, akik most a világ nyílik ki számukra, és kezdenek önállóan gondolkodni. A felnőttek pedig, az idősebbek, ők már a küszöbön sokszor megütötték a feneküket, ahogy szokták mondani vidéken, ugye? Egy bölcsebbek lettek, és sok mindent úgy tapasztaltak, az életet másképpen látják. Az Úr Jézus példája szerint ugye a bérmálás szentsége segít, hogy másoknak is tudjunk segíteni, mások javát is szolgáljuk, hitünk szerint tudjunk élni, és a keresztény kötelességeinknek eleget tudjunk tenni, hiszen a Szentlélek megvilágosítja értelmünket, megerősíti akaratunkat, így szellemi képességünket, tehát arra hatással van, és vannak idősek, akik időskorban valami rendkívüli kegyelem folytán valami nagyot tudtak tenni, valami nagyon szépet Istenért. A Szúr Jézus példája szerint élni, valamint, hogy jó idősnek, jó öregnek lenni, jó betegnek lenni, ebben is segít a Szentlélek Isten a bérmálás szentségével, és azt is, hogy tudjuk felajánlani a múltunkért a megpróbáltatást, az öregséget is, stb. Nem könnyű, de boldogító élet az. Maga az Úr Jézus mondja, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel minden nap a keresztjét, és új kövessem, és az időskornak bizony van elég sok keresztje. És amikor dör meg ugye a medve a lakásba, s kelepel a gólya, ugye a férfeleség, hát olyankor a türelmet gyakorolni, ugye, mert a szeretet türelmes, utána a szeretet jóságos, fogadjam el a másikat olyannak, amilyen, és tegyem a jót. Na, ez az életszentségnek az útja az időskorba, és ebbe segít bennünket a bérmálás szentsége, megerősít, hogy öntudatos keresztény tudjak lenni. Hát találkoztam olyannal 2000-ben az egyik ilyen misszió keretében, hogy a bácsit az ragadta meg, és indította meg, hogy a szónok azt mondta, hogy a gyáva ember nem gyónik. Az kerüli a gyóntatósziget, magyarázkodik, mindent kitalál, nem mer szembenézni saját magával. És akkor jött egy bácsi, aki azt mondta, hogy hát engem ez ragadott meg, és én úgy tudom magamról, hogy nem vagyok gyáva. Hát ezért jöttem gyonni, mert vannak, amit meggyonjak. Tessék, a Szentlélek Isten megérinti az embert, tehát megvilágosítja. Köszönöm szépen a kérdést. És akkor érjünk, emlékezzünk meg a papjainkról, úgy, mint a múltkor is, és több minden úgy felszínre jut. A rádió hallgatók között szomszédok is egymásról ugye beszélgetnek, felidézik az egykori papnak a működését, emlékeket, amit hozzá fűződik. Holnap megemlékezünk május 16-án Salamon Imre petrozsényi plébánosról, aki 1976-ban hunyt el, Szilágyi Lőrinc nyugalmazott kiénfalvi plébános 2014-ben hunyt el. 18-án hétfőn megemlékezünk Páter Szőcs Izidor ferences atyáról, aki Csomortánba született, és Tordán 1995-ben hunyt el, közel volt a 100. évéhez, és 16 éves korától azért a cigarettát szívta, de ő kitűnő, ilyen bátorító ferences szónok volt, ismertem, és imányba foglalom őt is. Andorko Sándor Gyergyó hódosi plébános emlékezünk, aki 2005-ben május 19-én hirtelen elhunyt, fiatalon még 40 éves volt, vagy 42 éves. Hát május 20-án is halottunk, 21-én, ma az egy hét, Máté Ferenc, nyugalmazott berecki plébános, borondi születésű volt, 2018-ban hunyt el. Adj Uram örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevében.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szentírás szakaszunk az apostolok cselekedeteinek első fejezetéből van. Szenvedése után sokféleképpen Jézus bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőtölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára felemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket, galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Kedves Mária Rádió hallgatók, ma áldozó csütörtök van. Az Anya országban vasárnap fogják ünnepelni, de mi itt a határon kívüliek, Urunk mennybe menetelét húsvét után a 40. napon tartjuk. Az ősegyház a Szentlélek eljövetelével együtt pünköskor ünnepelte a mennybe menetelt, de már a 4. századtól kimutatható, hogy a szentírási üzenetre hát mindig a 40. napon kezdték megülni, úgyhogy Szent Ágoston már apostoli hagyománynak tudja, hogy Urunk mennybe menetelét a 40. napon ünnepelték. Nálunk is az evangélium felolvasása után a húsvéti gyertyát eloltjuk, és a föltámadási szobort elvisszük az oltárról. 1918-ig áldozó csütörtök korunk mennybe menetelekor eddig tartotta a húsvéti szent idő, amíg húsvéti szentáldozást lehetett végezni. És ez azt is jelenti nekünk, Urunk megmondta látható jelenlétét, de közöttünk maradt az oltári szentségben. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. És nekem nagyon tetszik egy fametszett idős Imecs László csíkszeredai képzőművésznek az alkotása, a kommunista időbe készített fametszeteket, és mind bibliai témákat is feldolgozott többek között, a mennybe menetelt is. Ezt úgy ábrázolja, mint egy napfogyatkozást, ott az erdő szélen a fák alatt ott állnak az apostolok égre emelt tekintette 12, és a nap el van sötétedve, Jézus megvonja a látható jelenlétét, de ez a fametszet egy fontos üzenetet sugall a nézőbe, és pedig a fák mind mozgásban vannak. Az Úr Jézus azt mondta, elmegy, s elküldi a Szent Lelket. A Szentléleknek a működése olyan rejtett, titkos, nem olyan látványos, mint a levegő. A levegő nélkül nem tudunk élni, de nem tudjuk megfogni. A levegő nem látványos, de a levegő mozgásba jön, akkor a fákat is kicsavarja, micsoda ereje van egy viharnak, egy tornádónak, egy orkánnak. Minden tud, ugye, felforgatni. Hát Jézus a Szent Lelket ígérte meg, és áldozó csütörtökön jusson eszünkbe ma, hogy nem ment el az Úr, itt maradt velünk az Eukarisztiában, de elküldte a Szent Lelket, aki éppen olyan rejtett módon, ahogyan Jézus a szentségekben jelen van, hát ugyanúgy a Szentlélek is működik mindannyiunkban, mindannyiunk lelkébe. Testvéreim, elvégeztük-e a húsvéti jónásunkat? Tettünk-e eleget egyházunk felszólításának? Évente, ugye, jonnyál, és legalább húsvét időben áldozzál. Urunk Jézus, tarts meg a te szeretetedben. Te vagy a szőlőtő, mi a szőlővesszők. Add, hogy gyümölcsöző ágaid, termő ágaid legyünk. Ámen.
1: Mai ima szándékunk, adj Urunk vezetőnknek kellő bölcsességet és elszánt erős akaratot, hogy a te szíved szándéka szerint előmozdítsák a szociális igazságosságot és az emberhez méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást, segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogai tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
9: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
9: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
9: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Áraszd ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szellidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük a kedves és még kedvesebb hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Kik vannak ma önökkel?
1: András Johanna,
2: Bodor Barbara
0: és Böződi Adrien köszönti önöket. És hát sziasztok, lányok! Szeretném, hogy még mielőtt elkezdenénk ezt a mai adást, akkor egy kicsit beszélgetnénk arról, hogy hát egyszer az a kérdés, hogy hogy vagytok, ez biztos. Ez mindig a kérdés. És akkor legyen mondjuk a másik kérdés az, hogy mi az az egy hang, illat és nem tudom, mondjuk tapintás, amit így éreztetek a héten, és hálát adtok érte.
1: Hűha! Hát amúgy ez jó kérdés. Én amúgy jó vagyok. El vagyok fáradva, meg egy picit így izgulok. Szombaton a konferenciára megyünk Adrival, és hát nekem ez az első, de szerintem igazából mindegy, hogy az ember hány konferenciára megy, azért a drug benne ott van. Úgyhogy ez így most így egy picit most már kezd megérkezni belém az izgulás. És Egy hang a hétből. Jaj, amiért hálát adok, jó, mert most pont olyat akartam mondani, ami zavart a héten. Amiért?
0: Azért is hálát adsz, ami zavar.
1: Hát, azért most nehezebb az őszinte valóság. Én hálát adok azért, amikor reggel felkelek, imára, és általában két szobatársam nem kell fel, most nem nevezem meg ezt a kettőt, és amikor így visszajövök, meg amúgy így készülök, olyan cukin durmoltok, hogy így szuszogtok a paplany alatt, hogy valahogy úgy kívánom is magamnak, meg nem is, hogy ott legyek. Szóval ez a hang. Mondtad meg az illatot?
0: Igen, és egy érzéket, tehát amit fogtál, vagy tapintottál.
1: Hát az illata, a frissen mosott ruhának az illata. És a tapintás a paplanyt, amikor magamra húzom esténként, tehát egy annál jobb. Semmi nincsen, nem tudja ezt überelni.
2: Én is jól vagyok. Nagyon jól. Gondolkodok, nekem legelőször, ami eszembe jutott, illat az határozottan tudom, hogy ma reggel az én szobatársam, ő 4:30-kor kelt, és akkor már főzte is magának a kávét, és nekem olyan jól esett, hogy úgy arra ébredtem már meg, amikor az a frissen főtt kávénak az illata, és olyan jól esett, hogy úgy érzem magam körül a kávé illatot, de hogy amúgy még nem kell felkeljek, jó, hát kellett volna, így is tovább aludtam, mint ameddig terveztem, de hogy én még aludtam, és körül illetve már ilyen nagyon kellemes kávé illat volt, az én nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy illatként ez, hangként nagyon sok embernek a hangja, például a héten ilyen több olyan találkozás volt, amik ilyen nagyon váratlanul jöttek, vagy hogy így akár utcán, vagy csak nem tudom, kint a gangon összefutottam valakivel, és akkor ő már távolról kiáltott, hogy jé, Barbie, és akkor ezek olyan megmaradt, és nagyon kellemes hangok voltak. És tapintásra, hát én, nekem például ma, mivel nagyon sokat szórakoztam, és jól esett a ruhámnak, egy kicsit ilyen ruhácskában vagyok, és van egy ilyen különlegesebb anyaga, vagy nem tudom, ritka, hogy ilyen ruhám legyen, és azt úgy nagyon sokat tapingattam, mert olyan jól esett, valahogy olyan kellemes volt.
0: Azt hittem, hogy ma, amikor megmutattam, hogy kell a 09-et beírni a Mária Rádiót.
2: Tényleg, az is. Jó volt, igen. Igen, mondtam, hogy tedd oda az ujjacskámat, hogy tudjam, hogy melyik gombokat kell. Igen.
0: És köszöntjük a köreinkben Mesit is.
3: Szerbusztok. Közben tejet főztem.
0: Mesi, rád is vonatkozik a kérdés.
3: Kérlek, ismételd meg a kérdést, mert itt elbambultam.
0: Az a kérdés, hogy vagy elsősorban, röviden, és emelj ki a hetedből három dolgot. Egyet, amit láttál. Egyet, amit hallottál, hangot. Bocsánat, egyet, amit hallottál, hangot. Egyet, amit éreztél, illatot, és egy valamit, amit tapintottál.
3: Édes Isten, még ennél nehezebb kérdést nem tudtál volna feltenni ma este. Jaj, most már jól vagyok, ha sem megnyugodtam egy kicsit. Itt volt egy kis vészhelyzet, de most már helyre jöttem. Jó, ez az egyik, tehát most már jól vagyok. Amit tapintottam, ez is volt, ugye?
0: Igen.
3: Hú. Azt hiszem, amikor bementem a turkálóba. Kerestem valami fehér inget, se. Nem tudom, olyan jó voltam. Tapintásra persze nem vettem meg, de ennyi. Mi volt még?
0: Fú, hang.
3: Nagyon öregszem, hang.
0: És illat.
3: Az is, a hang is mához kapcsolódik. Este bementem Szentmisére a Szent Mihály templomba, és egy gyerek olvasta föl a Szent Leckét, de olyan erőteljes hangon, és olyan szépen, hogy egyszerűen elvarázsolt.
1: Wow.
3: És a harmadik mi volt?
0: Illat.
3: Hú, illat. Talán a sült krumplinak az illata van most előttem.
0: Köszi. Szépen. És akkor én átadom a szót Johannának, hogy vezesse fel a mai témát.
1: Hát amúgy a mai téma az olyan érdekes, hogy nem tudom, alig várom, hogy beszélgessünk róla. Ismét az ifjúsági katekizmusból. És az a kérdés, hogy hogyan bánik a keresztény a haraggal. És hát akkor felolvasnám, itt igazából egy idézettel kezdi az Efezus levélből. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. A harag mindenek előtt természetes érzelem, az igazságtalanság tapasztalása által kiváltott reakció. Ha azonban a haragból gyűlölet lesz, és az ember rosszat kíván fel a barátjának, akkor a normális érzelem a szeretet elleni súlyos vétségé válik. Minden ellenőrizetlen harag a békesség ellen van, főképpen a bosszú gondolata, és megzavarja a rend nyugalmát. És hát, mielőtt eljöttünk volna a rádióba, Adrival beszélgettünk a téma, így a témáról két szóban, és akkor én is megkérdezném tőletek ezt, amit megkérdeztem Andritól, hogy ti haragtartónak tartjátok magatokat?
3: Lehet azzal kellene kezdjük, hogy mi a harag.
1: Igen, ez amúgy egy nagyon jó.

0: pontosabb definíciót tekintve, hogy közelebb van a pszichológiához is, mint itt bármelyikünk.
1: Én is, bocsi. De mégsem tudom megfogalmazni.
2: Igen, én ezen gondolkodok, hogy szerintem ez amúgy egy nagyon tág fogalom, de hogy alapjáraton én azt tudnám így, és ez nem feltétlenül egy ilyen pszichológiai megfogalmazás, de hogy nekem ami így egyből eszembe jutott, amikor a definícióról kezdtünk el beszélni, hogy a harag az valami olyan dolog, ami egyrészt hosszú ideig tart, másrészt sokféle nehéz érzelmet magába foglal, tehát hogy azért is beszélünk haragról, és nem csak neheztelésről, mert nem írható le egy érzelemmel, hanem nagyon sok minden tombol olyankor az emberben, és ami nekem úgy először, ez nem annyira kifejezetten a harag, de hogy ami hogy is mondjam, ami hosszú távon bennem is rosszat kelt, és ami rosszat okoz, és másban is. Tehát abban is, aki a haragot tartja, és az is, aki kapja, szerintem ez valahogy egy kicsit ilyen. Most nem tudom, ilyen nagyon pszichológiai definíciókat őszintén nem tudok mondani, de hogy inkább valami ilyesmi jutott eszembe. Nekem is, ami így Nesi mondott, hogy vannak dolgok, amikre esetleg neheztelünk, de a harag az olyan durva és erős fogalom szerintem.
0: Én pont erről felülről akartam egy kicsit megfogni a dolgokat, hogy vagyis arról felülről, hogy a harag az egy olyan döntés, amikor szándékosan nemet mondasz a kiengesztelődésre.
3: Mert mondjuk ez jó, bocsi.
0: Köszi szépen, de rendes vagy nagyon. Mert így az jutott eszembe, hogy azért, hogyha nem tudom, neheztelek is valakire, vagy nem tudom, rosszul esett, hogyha valaki valamit mondott, megbántottak, stb., akkor egy idő után úgy is feljön az, hogy na, én meg akarom vele beszélni, vagy az embernek úgy is bekúszik a tudatába, nem az, hogy vajon én is elrontottam valamit, vagy olyan rosszul csináltam valamit? És a harag, azt szerintem pont egy olyan érzés, vagy egy döntés, bocsánat, hogy azt mondod, hogy nem, én ezen nem akarok gondolkozni, én továbbra is kitartok amellett, hogy én erre az emberre haragszom. És ezért gondolom azt, hogy a nemet mondás a kiengesztelődésre, szerintem.
3: Bennem amúgy azt fogalmazódott meg, hogy itt az elején gondolkoztam, amíg Barbie beszéltél, hogy először az volt bennem, hogy talán nekem a neheztelés, hogy van ez a fogalom, hogy haragra lobbanni, és hogy gondolkoztam, hogy de akkor mégis nem csak egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen múló érzelem, de úgy nem, aztán átfogalmazódott bennem. Én alapvetően a haragot azt érzem, hogy akkor érzek, amikor valaki a határaimat átlépi. Mm-hmm. És így gondolkoztam, hogy na, akkor vajon én nem tovább neheztelek, vagy hogy van ezzel, de hogy Adri, te mondtad ezt, hogy így megfogalmaztad ezt, hogy a harag az egy döntés, ezzel teljesen egyet tudok érteni, az, hogy igen, hogy nem akarok neked megbocsájtani, tehát hogy most nem akarom elfogadni azt a tényt, hogy ember vagy, te is hibázol, és az eseteknek a többségében nem szándékosan bántjuk meg egymást, vagy hogy akár észrevétlenül lépjük át egymásnak a határait. Úgyhogy igen, ez így ez a kiengesztelődés elleni döntés, vagy hogy mellett elleni pártfoglalás tulajdonképpen. Meg amúgy, de kicsit nem tudom, ilyen ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatosan, mert amúgy egy jogos érzelem, tehát hogy nincsen amúgy egy morálja ennek az érzésnek, tehát hogy se nem jó, se nem rossz, az rossz, vagy az a jó, amit kezdesz vele, vagy ahogy te ezt kezeled.
2: Igen, pont ezt akartam én is, így, ahogy itt elmondtad, hogy a kettőtökét nagyon jól össze lehet rakni, mert hogy egy olyan dolog, amit alapjáraton nem tudsz irányítani, mert amikor abban az adott helyzetben vagy, akkor akarva akaratlanul megjelenik benned, hanem amit, ez nagyon-nagyon jó megfogalmazás volt, hogy egy döntés. És akkor tudsz mellette, vagy ellene dönteni.
0: Én tudjátok, hogy miért mondtam ezt? Anyukám remélem, hogy hallgatja. Mert ő mondta nekem mindig, hogyha valamit rosszat csináltam gyerekként, akkor mindig megkérdeztem anyukámat, hogy anyu, most haragszol? És anyukám mondta, hogy nem haragszom, mérges vagyok. És ezért így mindig ez így többször is eszembe jut, hogy a harag, és szóval, hogy a mérges vagyok, az egy érzelem, ami

0: amikor, vagy legalábbis az én fejemben, hogy dühös vagyok, mert nem tudom, amit csináltál, az bennem nem keltett jó érzéseket, vagy az felháborított engem. De az, hogy haragszom, az már a döntés arra, hogy a mérgemet megtartom, vagy értitek?
1: Uh-huh. Igen, igen, ezeket a negatív érzelmekben még szándékosan fürdőző. Uh-huh. És akkor most tegyük fel ezt a kérdést, hogy szerintetek, vagy hogy haragtartónak tartjátok-e magatokat?
0: Én abszolút nem. És pont mondtam Johannának, hogy ez nem volt mindig így, vagy nem tudom. Ezt a körülöttem
2: lévők... Megüregettél ez a szület.
0: Köszi szépen, Mesi. Körülöttem lévők lehet, hogy inkább tudnak erről nyilatkozni. De alapvetően mostában azt látom magamon, hogy kinek van ideje haragudni ember? Hogy így történik valami, kinek van erre ideje? Kinek van erre energiája? Néha olyan könnyen át tudok lépni ilyen dolgokon, amikor nem tudom, megbántva érzem magam, és akkor ott egy kis ideig úgy rágódok rajta, vagy úgy bennem van még az érzés, és akkor kétféle dolgot szoktam csinálni, vagy bezárkózok, vagy egyből elmondom a másiknak, hogy bajom van. Még nem fedeztem fel, hogy éppen melyik helyzetben melyiket csinálom, de az, hogy így bennem hosszú távon nem marad meg, vagy bennem egy idő után úgy is az van, hogy jó, de úgyis meg kell beszéljük, nem? Vagy úgyis ki kell békünk, én szeretem igazából ezt az embert, és ez egy idő után úgyis feljön bennem, s mindig ez győzedelmeskedik a fölött, hogy nem tudom, megbántva érzem magam, vagy hasonlók.
3: Én sem, én abszolút nem. Néha még neheztelni is nagyon nehezen tudok nekem valahogy. Egyre inkább, ahogy így törekszem, akkor most már éljünk ezekkel a szavakkal. Érek, én inkább azt mondom, egyre inkább érek, akkor úgy azt veszem észre, hogy ha ilyen helyzet is van, ami mondjuk okot adhatna arra, hogy esetleg neheztejek, vagy haragudjak, akkor próbálok rögtön magamban valami olyat keresni, ami miatt nem. És egyre inkább arra jövök rá, hogy amúgy a harag szerintem az egy leghaszontalanabb, megbetegítő dolog, mert ezt nagyon sokszor megfigyeltem, akár nem tudom, tágabb, szűkebb környezetben, hogy főleg az, aki tartja a haragot, és hangsúlyozza, hogy ő haragot tart, őt betegíti meg a leginkább. És akkor én mindig arra gondolok, hogy én magamat miért betegítsem meg ilyen fölösleges dolgokkal, amikor annyi más van helyette, és annyi szép is, és annyi vagány dolog, akkor miért pont a haraggal kezdjem el magamat megbetegíteni, és a másik dolog, ami még bennem így az ilyen harag meg ilyen dolgokat úgy előzi, az, hogy egyszer az egyik ismerősöm mondta, ő pszichológiát tanul, és klinikai pszichovizsgára készült, ahol ugye rengeteg ilyen a mindenféle kórképet kell megtanulni, meg rengeteg zavarnak a kritériumait, és ő mondta, hogy mindig, amikor átvett a nagy DSM-ből, ahol ezek így le vannak szépen írva, átvett egy adott zavart, utána elmondott azok abban a betegségben élőkért egy tized rózsafüzért. Szépen. És ez nekem olyan szimpatikus volt, hogy akkor...
1: Ez nagyon szép, bocsai, közben szólnak, csak itt elképettem.
3: Tényleg magás. Utána, hogy ilyen helyzetekben, amikor nem tudom, ilyen harag, hogy most valakire én meg kéne haragudjak, vagy nem tudom, akkor mindig ez jut eszembe, hogy nem, inkább elmondok érte egy imád, és folytatom ugyanott, ahol abba hagytuk.
0: Az igen.
4: Szerintem aztán... a harag, ez ilyen luxus cikk már. De nem, de hogy úgy, Adzi, te mondtad, hogy kinek van ideje haragudni. Kinek van ideje haragudni, meg hol éri meg az egész?
3: Uh-huh.
4: Tehát ezzel nem, ez magunknak ártunk szerintem a legtöbbet azzal, hogy haragszunk, nem a másiknak, mert hogy na most aztán felhordjuk az órunkat, és haragszunk rá, míg a világ két nap. Igen, igen. És közben meg mi veszünk el benne a leginkább. Tehát.
0: Úgy se tanulja meg, mert csak felhúzza a falakat maga köré azzal, hogy mi haragszunk, akkor azzal támadunk, vagy egyfajta támadás, vagy egyfajta védekezés is lehet a részünkről, de a problémát még csak kezdeményezésképpen sem oldja meg. Tehát, hogy még csak kezdeményezni se tudsz azzal, hogy éppen most haragszol. Úgyhogy ebből egyszer ki kell jönni ahhoz, hogy meg lehessen oldani a problémákat. És te annak tartod magad amúgy, Mesi?
4: Nem, én egyáltalán.
0: És Johanna?
1: Nem, én sem amúgy. bár sokszor nekem az volt az érzésem, vagy hogy így arra kezdek rájönni, hogy sokszor nem is tudom, hogy nem tartok haragot senkivel, de volt egy, vagy van egy ilyen, nem is tudom, inkább volt, talán beszélünk múlt időben róla, meg annyira nem tudom, hogy mennyire aktuális, ezzel nem gondolkoztam, hogy nem haragszok rá, de még nem tudok megbocsájtani, vagy hogy nem azt jelenti, hogy nem akarok, csak még nem állok rá készen, és akkor ez is egy ilyen konfliktus volt bennem, hogy vagy hogy így konfliktust érzek ezzel a lelkiismeretemben, amikor valakire nem tartok haragot, csak valahogy nem tudom, fellobban bennem a harag valaki iránt, és nyilván ezt nem táplálom, de olyan nem tudom, rosszabbnak érzem magamat attól, mert valakire megharagszok, vagy nem is tudom.
4: De amúgy nem tudom, ti hogy látjátok, vagy gondoljátok, azért sokszor ilyen csak így elejtjük, hogy én azért haragszom rád.
1: Igen.
4: És úgy nem, de bele se gondolunk abba, hogy amúgy mit mondunk, mert lehet, hogy nem haragszunk, csak úgy kijön a szánkon, hogy én haragszok rád.
1: Igen.
3: Meg szerintem valahol, legalábbis úgy még ezen a vidékeken, vagy úgy felénk akár, ez úgy még jön kicsit generációsan is, mert olyan gyakran használják ezt a haragba vagyunk, és haragot tartunk, és akkor,
4: jó, persze,
3: és akkor ez a kicsit úgy nő fel a gyermek, hogy ez valahol egy természetes dolog, hogy...
1: Hát igazából az érzés az, csak az nem, amit, hogy ezek igen. a gyerekes viselkedés, igen. én azt látom.
4: Ez egy kicsit olyan, hogy a szomszéd azt, hogy nem jön be hozzám, akkor én sem megyek be hozzá.
1: Igen.
4: Ez milyen tipikus otthon, nem?
1: Igen.
4: Nagyon. Értitek, miről
1: beszélek. Azt fogalmazottad meg amúgy bennem, hogy vannak a környezetemben ilyen nagyon, nagyon haragtartó emberek, és annyira gyerekessé teszi őket. A viselkedés, ahogy csatogtatnak, zsdulnak, fúlnak, s úgy jelzik a külvilág számára, és főleg arra annak az embernek, akire haragusznak, hogy én most haragszok rád, és én most szeretnék neked valamivel odaszúrni, hogy igen, tehát, hogy ahogy mondtátok, egy luxus cikk, tehát, hogy nem tudom, én merem azt mondani, hogy én kicsit felnőttebbnek érzem magamat, az, mint hogy puffogjak egész nap.
3: Meg néha szerintem egy elkerülés, sokkal könnyebb azzal takarózni, hogy haragszom valakire, és inkább tartok haragot, mint hogy mondjuk egy kicsit nehezebb beszélgetést megejtsek, ahol esetleg valakinek a szemébe kéne nézzek.
0: Én azt nem szeretem, amikor ilyen így nagyon kell, tudjátok, így figyelni valakinek a környezetében, hogy most akkor mit csinálhatsz, meg és mit nem.
4: Igen.
0: Vajon, hogyha ezt megcsinálom, akkor most meg fog haragudni, vagy vajon, hogyha nem tudom, rosszul adok ölelést, akkor most aztán egész életemben azon fogok gondolkozni, hogy...
1: De ez nem inkább sértődékenység, inkább.
0: Hát, te nem is tudom, sértődékenység, de valahogy, tehát hogy a sértődékenységet, ha táplálod magadba is, vagy a sértődöttséget táplálod magadba is, akkor az is, abban is harag van. Szóval, hogy...
4: De tudjátok, az a durva szerintem, hogy mindig azt nézzük, hogy mit mond a másik, vagy mit gondol. Olyan nehéz háttérbe rakni, hogy de mit érdekel az, hogy a másik mit mond, vagy mit gondol?
0: Ja.
1: Igen, nem, amúgy.
4: Amúgy.
1: Lehet, hogy egy rossz napja van, csak nem akarjuk megbocsájtani neki, hogy most rosszul reagált.
0: Igen.
4: Ez megint olyan, mint falun, ugye, hogy jaj, a szomszédasszony vajon mit mond, hogyha ezt és azt csinálom, vagy igen. ha ide vagy oda megyek, vagy na. Ez kicsit ilyen most.
1: Igen, még egy utolsó kérdésem úgy van bennem, hogy nem tudom, belefér az időbe.
4: Persze. Még 20 perc van.
0: Tényleg még 20 perc?
1: Hogy amúgy szerintetek miért ilyen nehéz megbocsájtani magunknak, vagy hogy miért haragszunk könnyebben magunkra tovább, mint másra?
0: Fú.
1: Mert én mással nem tartok haragot, de magammal igen.
4: Na igen, magammal igen. Ez külön egy órás beszélgetésnek a témája.
1: Úgyhogy én magamra nagyon piszkosú tudok haragudni.
4: Hát én is
0: alapvetően szerintem, bocs, hogy ezt mondom, én is amúgy, de hogy alapvetően ez, szóval, hogy valahogy gyerekkorunkban alakul ki bennünk szerintem nem is teljesítmény kényszer miatt, hanem az, hogy mindig tökéletesnek kell lenni, vagy mindig jól kell teljesíteni, nem szabad hibázunk, ez amúgy alapvetően is benne van az emberbe, de szerintem gyerekkorban lehet így a legtöbbet ezzel kapcsolatban felszedni, vagy így.
3: Erről már tudok egy szakszót.
0: Na,
3: ezt perfekcionizmusnak hívják.
0: Na, szóval igen. Szerintem úgy alapvetően van az emberekben valamennyi, vagy nem tudom, hogy mindenkiben van-e. Az én környezetemben úgy látom, hogy azért az emberekben van. De hát mi is lenne, szóval, hogy értitek, nem hajtanánk a céljainkért, hogyha nem lenne bennünk egy kicsi, akkor van baj, hogyha az ember túlzásba viszi. Ezt is, mint minden mást nyilván.
4: Mm. Ja. Igen, de szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért tudunk sokkal inkább magunkra haragudni, mint másokra. Vagy hogy tényleg ezt a haragot mifele irányítjuk, vagy mit okoz majd az a harag, amit önmagunk fele.
1: Igen, vagy hogy valóban nekünk szól-e az a harag. Igen. Önmagunkhoz. Igen. Olyan érdekes kérdések.
0: Fú, tényleg.
4: Abszolút.
3: Nekem most az jutott eszembe, hogy ez a harag önmagunkkal szemben olyan erős kifejezés, vagy nem tudom, én így gondolkoztam, hogy magammal szemben éreztem-e, de én haragot nem tudnék mondani. Én, nekem így az merült fel, hogy vajon harag, vagy bűntudat inkább, amit sokszor magunk fele érzünk, és hogy a kettőt egyébként mi választja el, vagy hogy mi a különbség a harag és a bűntudat között.
1: Én is föld. Igen, amúgy, de én határozottan haragodni szoktam magamra.
4: Én tehát, is, hogy... azt akartam mondani, igen, én nem bűntudat van
0: benne.
4: Én mondjuk
0: lehet inkább bűntudatot érzek, nem haragot.
1: De amúgy jó a kérdés, csak nekem...
4: Ja, nem tudom, hogy vagytok vele, de úgy érzem most magam, mint egy talk show-ba. Ilyen reggeli csevegésként az emberek mindent kibeszélnek, ami jön.
0: Ez így nagyon jó.
4: Szerintem is.
1: És akkor egy jó tipp így estére, egy pró tipp, hogy hogyan lehet a haragot kezelni, vagy a neheztelést.
0: Hát mindenki csinálja magának dolgot, hogy ne legyen ideje.
1: Mindenki szerezzen magánéletet.
0: Mindenki valamit kerítsen magának. Ha nem kerül, akkor mit a Mária Rádióban mit adunk dolgot, hanem...
4: Mindenki tartson disznót, tyúkot, svárgyát, lás, küldjék el nekünk, hogy együk meg.
3: Igen. Menjenek kapálni, kaszálni.
1: Igen, járjon a két egyetemet, csak akkor...
0: Ja, hát igen, amúgy tényleg ez a titka.
1: Vagy vállaljanak, nem tudom, több munkát, vagy nem is tudom. Igen.
4: Nézzenek kevesebb sorozatot, most is csak a haragról szól az egész. Főleg a törökök.
0: Tehát csak tudod, mi
4: hát, hú, ezek a török sorozatok, gyerekek, hihetetlen, azok tényleg csak a haragról szólnak. És a bosszúról. Na, igen.
3: Vagy imádkozzanak.
1: Nem, eddig...
0: Amúgy tényleg, nagyon jó. Eljutottunk a lényeghez. Kérdétek el, amúgy, bocsi, ezt most csak így gyorsan zárójelbe beszúrom, hogy amúgy ma biblikum szemináriumon pont arról beszélgettünk, hogy a megbocsátás és az ima elválaszthatatlanok egymásról. És eddig erről nem is beszélgetünk, így most a végére bebökted, Barbie, de amúgy tényleg igaz. Bocsi, hogy félbeszakítottalak.
1: Hát de igen, alapvetően a gondolatainkat osztuk meg, nem teológiai műsor, úgyhogy lehet, hogy nem is.
0: Hát igen, ja, persze, csak mondom, hogy hogy amúgy ez is érdekes.
1: Igen.
0: Na jó, akkor... Akkor ez azt jelenti, hogy ez volt az utolsó kérdés, igaz?
1: Hát én kifolytam.
4: Hát muszáj, mert 20 másodperc van, és le kell zárni.
0: Akkor nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy itt voltak velünk, és hallgatták ezt a mai adást is. Legközelebb mikor hallhatnak még a szombat reggel, ugye? Így akkor van. Legközelebb szombat reggel hallgassanak minket 7:30-kor.
3: És addig ne haragudj.
0: Nem, 7:30-kor, mikor?
4: Jó, 7:30-kor.
0: Úgyhogy kik voltak ma önökkel?
1: András Johanna.
3: Bodor Barbara.
4: Ferenc Emese.
0: És Bözödi Adrien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja!
1: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
0: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt-napot, a munkás fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
1: Poklok hatalma megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnben antani, kiket szent véred újra szült.
0: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
1: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom.
1: Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nekem, nincs más javam rajtad kívül.
0: A dicső és szent férfiakhoz, akik földünkön élnek, vonzódom egész szívemmel.
1: Vagy bajra tetéznek maguknak, akik idegen istenek után futnak.
0: Véres áldozataikban nincsen részem, még csak nevüket sem veszem ajkamra.
1: Az Úr az én örök részem és kelyhem, te irányítod, Uram, sorsomat.
0: A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, valóban pompás az én örök részem.
1: Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is a jóra int engem bensőm.
0: Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon, hogy el ne essem.
1: Ezért örül az én szívem, és újjong a lelkem, sőt, reménységben nyugszik testem is.
0: Mert nem hagyod lelkemet a holtak honában, és nem engeded, hogy pusztulást lásson szented.
1: Az élet útját mutatod nekem, örömmel töltesz el színed előtt, és mindörökké tart az öröm jobbodon.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek, őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk. Alleluja, alleluja. Dicsőség az Atyának, Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha víraztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te védj meg, Istenünk, ha víraztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tied maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Égi királynő, örvendez, alleluja, mert Jézus méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja. Kérleld az Istent értünk, alleluja.

hogy megismerjenek téged. Evangelizációs műsor a Mária Rádióban. Műsorunk szerkesztője Szilágyi László.

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hova megy, hogyan ismerhetnénk hát az utat? Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így válaszolt, már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogyan mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvérek, az első olvasmányból egy mondatot emelnék ki. Azt mondja, mi pedig majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tudjuk, ez az ige rész a diakónusok kiválasztásáról, felszenteléséről szólt. Ezt pedig az apostolok mondták, hogy mi majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tehát az egyház a kezdeteknél már szembesült azzal, hogy nem lehet, hogy 12 ember végezzen mindenféle munkát és szolgálatot, a többiek pedig csak nézzék, és aztán majd esetleg megkritizálják őket, mert itt is az történt például. Akkor azt mondták, hogy nem, akkor válasszunk ki másokat is. Osszuk meg a szolgálatot, egyre többen végezzük a munkát. Nem lehet, hogy mindent csak néhány ember csinál. Vonjuk be a többieket is, még néhány szemét. És kiválasztottak 7 szemét, Szentlélekkel és hittel eltelt férfiakat, és diakónussá szentelték őket. Akkor úgy nézett ki, hogy őket a szeretett szolgálatra szemelték ki. Tehát alamizsna osztásra, szegényekkel való foglalkozásra. De aztán látjuk majd a folytatásban, hogy nem csak a segélyt osztották, sőt, kiváló igehirdetők lettek belőlük. Az első vértanú, Szent István diakónus úgy hirdette az igét, hogy az ellenségeik csak a fogukat vicsorgatták, és nem tudtak ellent mondani neki, mert olyan bölcsességgel és Szentlélekkel eltelve beszélt, hogy nem tudták megcáfolni a szavait. És ezért megölték. De megcáfolni azt, amit mondott, nem tudták. Aztán ott volt a másik, Fülöp diakónus, aki elment Szamaria egyik városába, hirdette az igét, és az leírhatatlan, ami ott történt. A gonosz lelkek hangos kiáltásokkal távoztak el a megszállottakból, sok béna, nyomorék és vak meggyógyult. Annyian jelentkeztek a keresztségre, hogy Fülöp a diakónus üzent az apostoloknak, hogy Jeruzsálemből jöjjenek, segítsenek, mert egyedül nem boldogul a sok munkával. Utána megkeresztelte az etióp kincstárnokot, és amikor ez megtörtént, akkor egyszerűen a lélek elragadta őt, és egy másik városban, egy másik helyen termett. Igen. Na most lapozzunk egy kicsit 2000 évet, itt vagyunk a jelenben, szinte visszatérünk lassan oda, hogy az egész társadalom pogány, lehet, hogy meg vannak keresztelve némelyek, de a legtöbben úgy élnek, mintha pogányok lennének. Az állami törvények közül is sokan olyanok, amelyek nem egyeznek Isten törvényével, szóval
Nagyon hasonlít a jelenlegi helyzet az akkori római birodalomban leírt helyzettel. És akkor sokan sírunk, hogy jaj, hát kevesebben jönnek a templomba, alig van papi hivatás, jaj, hát mit csináljunk, mi lesz az egyházzal. Hát az a helyzet, hogy ha mi is azt várjuk, hogy egy, vagy egy maroknyi ember végezze az összes munkát, mi pedig majd, ha jobb dolgunk nincsen, eljövünk a szentmisére, megnézzük, meghallgatjuk, aztán kifelé menet majd megkritizáljuk, esetleg, ha jó szándékunk van, akkor befizetjük az egyházadót, és aztán azt várjuk, hogy mindent a plébános csináljon. Na hát így az egyház megújulni biztos, hogy nem fog. Mert ha az egy embertől, a plébánostól várjuk azt, hogy elvégezze a lelkipásztori munkát, kiszolgáltassa a szentségeket, foglalkozzon a fiatalokkal, a gyerekekkel, tartson hittanórákat, látogassa az időseket, foglalkozzon a családosokkal, hallgassa meg azokat, akiknek tanácsra van szükségük. És aztán fel kell újítani a templomot, a plébániát, írjon pályázatot, könyveljen, tanulja meg a számítógépes könyvelési módszert, mert most már újabban azt is kell, tanulja meg a legújabb állami törvényeket, mert ha nem felel meg azoknak, akkor jön a finansz, és akkor bírságot oszt, és akkor még szorakozzon a kőművesekkel is, saját plébánosomról beszélek, hogy amióta ott a felújítás folyik, hát ha nincsen állandóan ott a nyakukon, és nem ellenőrző, mit csinálnak, valamit mindig rosszul csinálnak. Hát nem erre szentelték fel, hogy veszekedjen a kőművesekkel, és aztán, mikor egész napot idegeskedett, akkor utána tartsa meg a szentmisét, és csak úgy áradjon belőle a béke és a szeretet. Hát nem könnyű. Mit mond az apostol? Mi majd az imádságnak és az ige szolgálatának szenteljük magunkat. Tehát nem annak, hogy vitatkozok a kőművesekkel, meg mindent is én csinálok, aztán még meg is kritizáljanak érte. Testvérek, ez nem így működik. Az egyház mindig kellett figyeljen az idők jeleire. A II. Vatikáni zsinat rájött arra, hogy ismét szükség van diakónusokra. És bevezették újra a diakonátus intézményét. Az egyházban, az egész világon körülbelül 47 ezer diakónus van. Állandó diakónusokról beszélek, nős emberekről. 47 ezer. Ebből a legtöbb Olaszországban és Németországban van. De vannak bőven Ausztriában, Hollandiában, az Egyesült Államokban, és most már itt nálunk Romániában is. Vagyunk pontosan 8-an. Na most megoldja-e a diakónusok kiválasztása és felszentelése az egyház problémáit? Hát az a 7 ember, aki ott besegített onnantól kezdve az apostoloknak, valahol megoldotta az egyház összes problémáját. Nem oldotta meg. Egy kicsit segített. De nem ez volt a megoldás. Mi volt a megoldás akkor? Hát az, hogy tudatosította magában minden megkeresztelt ember, hogy neki küldetése van. Senki nem várta, hogy mindent az apostolok, vagy esetleg még melléjük a diakónusok végezzenek. Mindenki szépen hazament, otthon a családjával leült és imádkozott, a gyermekeiket nevelte, tanította az Isten törvényére, az Isten útján való járásra. Ha felmerült egy probléma, egy erkölcsi kérdés a környezetben, akkor kiálltak, és azt mondták, hogy nem, nincsen abortusz, testvérek, az élet szent. Az élet Isten ajándéka, nem lehet. Vagy amikor az volt, hát most már a modern világban most már egy férfival is összeházasodhat, aztán fogadjanak örökbe gyermeket, jó lesz az is olyan, mint egy házasság. Nem, testvérek, Isten az embert férfinek és nőnek teremtette. A házasság egy férfi, egy nő között van, tehát most nem intoleránsak vagyunk, de hát Jézus is világosan beszélt, senki sem mehet az atyához, csak általam, pont. Tehát elég intoleránsnak hangzik, de ez az igazság. Az igazság mellett ki kell állni. És az néha, mint Szent István diakónus esetében, az életébe került. De ha nem lettek volna ilyen emberek, akik hirdetik az igét, akik kiállnak az igazság, kiállnak az értékek, a keresztény értékek mellett, és életükkel és szavaikkal tanúságot tegyenek, nem terjedt volna el a kereszténység az egész római birodalomban, de elterjedt. Nem azért, mert az a 12 apostol olyan ügyes volt. Nem azért, mert még segítették őt 7-en a diakónusok, hanem mert minden megkeresztelt ember kivette a részét a küldetés teljesítéséből. Szent Péter a levelében azt mondja, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok. Épüljetek rá, mint élő kövek lelki házzá, épületté. Tehát minden megkeresztelt embernek feladata, küldetése. Most nem azt mondom, hogy most misézzen valaki, vagy gyóntasson a plébános atya helyett. Nem. De ne is várjuk azt, hogy majd meguljuljon az egész társadalom,
Csak azért, mert a plébános egyedül majd mindent megold. Nem, testvérek, mindegyikünknek feladatunk és küldetésünk van. A Szentmise végén pont, ha van diakónus, akkor ő mondja ezt az elbocsátás szövegét. A latinban egy kicsit többet mondó a dolog, magában foglalja azt, hogy küldetésetek van, menjetek békével. Hát itt a Szentmise, az nem az egyház élete. Az egyház élete nem a Szentmiséből áll. Ez a csúcsa és a forrása. Ide jövünk hálát adni, feltöltekezni lelki erővel, azért, hogy a következő héten aztán teljesítsük a küldetést. Ott, ahova Isten küldött minket. A családban, a munkahelyen, imádkozva, tanúságot téve, stb. Építve az Isten országát. A szeretetből áldozatot vállalni a gyermekeinkért, idős családtagjainkért, szolgálatot teljesíteni, és ezzel építeni az Isten országát. Mi a teendő tehát? Most, amikor pap hiány van, imádkozunk papi hivatásokért kell. De nem várhatjuk, hogy csak a papok csináljanak mindent az egyházban. Jó, akkor legyenek diakónusok is? Jó, lesznek diakónusok is, de még az sem oldja meg a problémát. Az idők jelei az egyházban most arra mutatnak, hogy vissza kell térjünk a gyökerekhez, ahogy az apostolok cselekedeteiben működött az egyház. Minden megkeresztelt ember fel lett szentelve pappá az egyetemes papságban. Nem arra, hogy a Szentmisét mutassa be, hanem hogy a Szentmisét a pap kezei által együtt mutassuk be az Istennek, lelki áldozatot hozva. Hogyan kell ezt csinálni? Hogy ott a padból, ahol vagyok, akkor azt mondom, hogy Uram, hálát adok neked az elmúlt hétért, hogy szerettél, hogy velem voltál, hogy megsegítettél. Most itt vagyok, neked szentelem ma újból a szívemet, a lelkemet, az életemet a te kezedbe helyezem, a tiéd vagyok, rád bízom a családomat, a gondjaimat, a bajaimat, adj nekem erőt, szeretetet, türelmet, békességet, mindent, amire szükségem van, hogy amikor innen elmegyek a templomból, a következő vasárnapig teljesíteni tudjam a küldetést, hogy neked tetsző módon éljek, hogy építsem az Isten országát. Az egyház élete nem a miséből áll. Onnan forrásozik, és az a csúcspontja, de az egyház élete a templomon kívül zajlik, ahol tanúságot teszek, ahol kiállok az értékek mellett, ahol építem az Isten országát. Testvérek, hogyha nem áll ki mindegyikünk, és nem veszi komolyan a küldetését, minden megkeresztelt személy, akkor szépen elfogynak a papok, elfogynak a hívek is, és 10-20 éven belül bezárhatjuk az egyházat. Az idők jelei, Isten az idők jeleivel arra mutat, hogy térjünk vissza a gyökerekhez. Minden megkeresztelt ember küldetéssel rendelkezik. Nem várhatunk egy embertől, vagy néhány személytől, hogy tegyen meg helyettünk mindent. Testvérek, küldetésetek van, a Szentmisében találkozzunk Istennel, szenteljük oda ma újból neki magunkat, töltekezzünk fel lelki erővel, békével, szeretettel, és éljük meg a küldetésünket. Amen.

Uram, nem merem már ígérni, hogy megjobbítom életemet. Ha te nem segítesz, csak rosszat tudok tenni. Ha nem segítesz, még szeretni sem tudlak. Magamban semmit sem bízom, Jézusom. Bizalmatlan vagyok önmagam iránt, benned azonban bízom. Uram Jézus Krisztus, ha te nem segítesz, sohasem leszek képes jót tenni. Ha te nem segítesz, elvesztem. Jézus, légy az én Jézusom, ez számomra az üdvösség. Add, hogy ne félelemből ragaszkodjak hozzád, hanem szeretetből. Nem akarok más tenni, mint a te akaratodat. Szent Háromság egy Isten, könyörülj rajtam. Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót Nagyváradi stúdióból. Ez a jelenünk és jövőnk külön kiadása, amik önökkel tartanak.
1: Tibor atyám.
0: És Mitra Lívia. Elmondanám a telefonszámainkat 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös telefonon szólhatnak hozzá. Ma ugyanis ilyen interaktív lesz a műsorunk, hogy bárki bármikor bekapcsol a műsorunkba, akár kérdései vannak, vagy észrevételei a Mária Rádióval kapcsolatban. Hát azt hiszem, hogy régen volt már ilyen műsorunk, ugye atya? Mivel, hogy ugye nagyon nagy munkálatokban van most a Nagyváradi Mária Rádió épülete, és így egyre ritkábban szoktunk mi önkéntesek belépni, hiszen most ilyen a helyzet, de reméljük a legjobbakat, és rövid időn belül újra a régi formába lesz az épület, és visszatérünk a rendes kerékvágásba, és akkor egyre többet hozzászólhatnak majd a kedves hallgatók, bármilyen észrevétel vagy kérdésük van felénk.
1: Akár üzenetben is, hogyha nem szeretnének élőbe beszélni, megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámra, vagy akik hívni szeretnének, megtehetik a következő telefonszámok egyikén.
0: 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös számon. Ezt még egyszer úgy elmondtuk, hogy biztos legyen mindenki abba, hogy bármikor, bármilyen kérdéssel mifelénk fordulhat. Hát most azért rendhagyó ez, mivel most nem az van, hogy bejelentkeznek a különböző stúdióból és elmondják, hogy mennyi pénzeket gyűjtöttek össze, hanem itten azért interaktív, hogy bármikor kérdéseket tehetnek fel hozzánk.
1: Így van, műsorokkal kapcsolatosan, vagy akár adminisztrációs szempontból is természetesen kérdezhetnek csak a rádió életéből, vagy hit, erkölcs, vagy akár egyház történelmi témában is lehet, de majd jelezzük, hogy mikortól lehet hívni, előtte pedig van egy pár információ, amit beszeretnénk jelenteni. Az első nagy eseményünk ugye az a Csíksomlyói.
0: Igen, a Csíksomlyói búcsú, ugye, ami nem sokára már itt van a nyakunkon, léheg a nyakunkon a búcsú, azt úgy olyan hamar tellenek a napok, és akkor te Tibor atya mostan találkoztál az önkéntesekkel, mikor volt az ünnepség, ugye?
1: Sepsiszentgyörgyön,
0: de nem mindenkinek volt ám alkalma, hogy oda eljusson Sepsiszentgyörgyre, de Csíksomlyóra annál többen fognak menni remélhetőleg, és akkor ottan mindenféleképpen, aki szeretne találkozni a munkatársakkal, vagy önkéntesekkel, azok ott lesznek. Remélem, hogy én is eljutok, aki velem szeretne találkozni. Nem biztos, hogy mindenki szeretné látni a képemet, de ha jó atya is úgy akarja, akkor biztos ott leszek én is, de a Tibor atya mindenféleképpen. Mikortól is leszel ott a atya már te?
1: Én már csütörtöktől ott vagyok 21-én, délutántól, este felétől, de pénteken teljes egészében ott leszünk a stúdiónál, hisz a pénteken a déli 12 órától közvetítjük a zarándok vonatról érkező zarándokok szentmiséjét. Két püspök atya is jelen lesz azon a szentmisén, a Váci püspök meg a Szombathelyi püspök, Székely János püspök, és természetesen majd velük is a Szent Mise előtt és után is lesznek majd interjúk élőben, de nem akarom lelőni a poént, érdekes műsorokkal fogunk majd jelentkezni, és természetesen este már fogjuk közvetíteni a megnyitó Szent Misét és a rózsafűzért, és este is lesznek élő műsoraink. Az elnökünk is, Szatmári Ferenc jön, együtt fogjuk az esti műsort majd vezetni. Szombaton természetesen a 10 órától a Nyeregből közvetítjük a szentségimádást rózsafűzért, és 12 órától pedig mi jelentkezünk be, de előtte természetesen lesz egy ünnepélyes napindító, amely ugye pünkösdről fog szólni, szűzanyáról, és majd lesz imaszándék, rózsafűzér természetesen, és a Szent Mise végén újra élőben kielemezzük, ahogy szoktuk, a szentbeszédet és az egész hangulatot, ami ott lesz. Reméljük, hogy egyre többen eljönnek az idén is. Természetesen nem szeretnénk mi egyáltalán, ahogy eddig is tettük, politikai vonzatot beletenni. Mi igazából a szűzanyára koncentrálunk, az imára, az együttlétre, a jó hangulatra, és ezt szeretném sugallni a kedves hallgatóknak, és mindazoknak, akik jönnek, hogy ilyen lelkülettel jöjjenek, imádkozzunk a nemzetünkért, egymásért. Természetesen szombat délután pedig közvetíteni fogjuk a Csángol misét is, délután 5 órától, és az éjjeli virasztást is, úgyhogy bőven lesz a kedves hallgatóknak részük imában, és az imában való együttlétre is. Úgyhogy várjuk nagyon szeretettel a kedves hallgatókat a stúdióba, aki arra jár, nyugodtan egy készfogás erejéig, egy mosoly, egy hogy vagy kérdés, találkozunk.
0: Hát igen, nem, remélem, hogy nem fog unatkozni senki, az se, aki nem tud oda elmenni, hanem odahaza a rádiók mellett töltik az idejüket. Biztosra veszem, hogy a rántást húzzák le a gáztűzhelyről, mert az oda fog égni, mert biztos, hogy olyan szép programok lesznek, és olyan tartalmasok lesznek, hogy nem igen lesz idejük másra koncentrálni a kedves hallgatóknak, csak oda és oda és oda, hiszen már tudhatják, hogy a csíksomlyói búcsú az egy különleges alkalom, különleges hely mindenkinek, aki el tud menni, annak fantasztikus feltöltődés lesz, de aki nem tud elmenni bármilyen oknál fogva, betegség vagy valaminek fogva, az biztos, hogy otthon is megkapja ugyanazt a kellemes feltöltődést, amit mindenkinek próbálunk átadni, aki mi ottan vagyunk. Hát a Tibor atya nagyon készül, remélem, hogy mindenki szeretettel fogja megközelíteni.

0: keresnek olyan személyeket, akivel tudnak csinálni interjúkat, és érdekes dolgokat tudnak elmondani, hogy ne zárkózzanak el, hogy bármikor valamelyik munkatárs megyen oda, akár melyik zarándokhoz, és próbál egy interjút kérni bárkitől a rádióval kapcsolatban, és nem csak, az merjen beszélni, merjen oda menni, és megszólalni, hiszen erről szól a Mária Rádió, hogy mindenki, nem csak a munkatársak, hanem az önkéntesek is bárki bekapcsolódhat a beszélgetésbe.
1: Így van, tehát ez lenne az első közeli program, de még van egy legközelebbi program, ami ma történik, hiszen ugye ma ezt a műsort a váradiak is hallják, és ma este 7 órától a püspökségen lesz egy előadás, amelyre nagy-nagy szeretettel várom a kedves hallgatókat. A szinodális út, a szinodalitás és a Mária Rádió, ez lesz a fő téma. Erről fogok majd egy előadást tartani, de várom a kedves hallgatókat, aki teheti, jöjjön el este 7 órától.
0: Igen, mondtam a Tibor atyának, hogy próbáltam az oldalunkra, a Facebook oldalunkra írni, hogy akik szoktunk önkéntesek, mivel hogy nincsen stúdiónk, a stúdióépületünk javításban van, így szoktunk találkozni minden hónapban egyszer, de nem tudtam a témát, és így nem tudtam írni az oldalunkra, de hát most elhangzott, de attól eltekintve remélem, hogy a műsor után leírjuk az oldalunkra, és aki bővebben akar tájékozódni, az megteheti majd a Facebook oldalunkon is ezt.
1: Így van, tehát ez lenne az legközelebbi program, a második volt a csíksomlyói búcsú, a harmadik az pedig a Világcsalád által előírt kötelező maraton, ami évente 2-szer történik, és erre az első most kerül sor ebben az évben, 28 és 31-e között maratont szervezünk, és pedig ahogy szoktuk a délvidéki és a felvidéki Mária Rádió fennmaradásáért, tehát május 28 és 31-e között, tehát csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, erre is majd felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét majd részletesebben, és különféle műsorokkal fogunk majd jelentkezni, de addig is maradjunk a közelben, tehát a ma esti program és a csíksomlyói pünkösdi búcsú. Majd a maratonra visszatérünk később. Viszont szerdán a fatimai Szűzanya emléknapja van. Fatimából fogunk szentmisét közvetíteni, és szintén délután folytatódik a lelki zarándoklat a rózsafűzérrel, és délután 6 órától rózsafűzért is fogunk közvetíteni szintén Fatimából. Kedves hallgatók, ennyi volt az információs.
0: A rövid információ.
1: Ez rövid dal után visszatérünk még, maradjanak velünk.

0: Ismételten itten vagyunk, a Tibor atyán rövid, nagyon szép zene után. Elmondanám a telefonszámunkat, 0259 420 555, valami 0359 420 555-ös telefonon beléphetnek a kedves hallgatók azzal kapcsolatban, amit hallottak eddig, vagy pedig, ha nem azzal kapcsolatban, hanem bármilyen kérdésük van a Mária Rádióval kapcsolatban, nyugodtan kérdezhetnek minket, bármi érdekli önöket, azt megtehetik. Ha pedig írni szeretnének, a 0758 420 555-ös számra írhatnak nekünk, ha nem akarnak velünk beszélgetni, de megtehetik ezt írásban.
1: Igen, mielőtt fogadnánk a hívásokat, még lenne egy pár információ. Elsősorban május 25-éig lehet még az adó 3%-át a Mária Rádió részére a nyomtatványokat kitölteni és elküldeni. Aki teheti, azt szeretettel várjuk és előre is köszönjük. Másik két információ, ami a zarándoklatokról szól. Kaptam nemrég egy e-mailt, valaki rám írt, hogy szeretne menni Medjugorjeba a zarándoklatra. Hát akkor most itt a lehetőség, mama.
0: Igen, még nem jelentettük meg, ugyanis a Medjugorje zarándoklat október 25-30-a között van. Két busszal megyünk, amelyikre már 65-en vannak felírva. Tehát azt jelenti, hogy 35 hely van még, de még meg se jelentettük. Aki úgy gondolja, hogy szeretne velünk elzarándokolni Medjugorjeba, megteheti, jelenkezzen vagy a Tibor atyánál, vagy nálam, már tudom, hogy a telefonszámunkat már ismerik. Ha 0359 425, nem ez a, ez a rádiótelefon.
1: Ez a rádiószám.
0: Jól van, akkor
1: megtalálnak minket.
0: Megtalálnak minket, igen. A programunk most se változott, minden fontosabb helyen ott leszünk, az arándoklaton, és
1: sőt, még ezt neked sem mondtam el.
0: Micsodát?
1: Lesz egy meglepetés plusz program.
0: Azt a mindenit.
1: Októberben.
0: Hát ez egyre.
1: Ahol eddig még nem voltál te sem. Ott
0: ez
1: program.
0: A Tibor atya egyre ilyen, hogy mondják ezt neki, hogy ilyen
1: ötletesebb,
0: igen, és nem számolok, én nem tudok így kiszámolni se pontosan mindent, hogy mit is akar, de ettől szép a mi zarándoklatunk, hogy nem a megszokott kerékvágásba zajlik, de mindenkit biztatok, hogy aki szeretne velünk eljönni, minél hamarabb jelentkezzen, mondom, mert már nem olyan sok a helyünk, mindamellett, hogy meg se volt még jelentetve a zarándoklat.
1: Tehát aki szeretne Medjugorjeba zarándokolni.
0: Október 25-30, még egyszer mondom az időpontot.
1: Az időpontot lehet jelentkezni a Lia mama telefonszámán, vagy WhatsApp messengerén, ugyanúgy nálam szintén. Na de október előtt még van zarándoklat.
0: Na igen, ez az. Október előtt van még zarándoklatunk, az augusztusi hónapunk az nagyon forgalmas lesz, és ami nekünk is még egy új, hogy Lourdesba szeretnünk szervezni zarándoklatot. Nagyon sokan kérték már tőlünk a Lourdes-ot is, hiszen Rómát ugye már meghódítottuk, ott már voltunk, és nagyon sikeres zarándoklatokat tudtunk szervezni Rómába az elmúlt évek folyamán, és akkor így, hogy többen kérték, hogy szervezzük meg a Lourdes-ot, és akkor ez mostan nagyon belevésődött nekünk is az agyunkba, és próbálkozunk ezzel is. Augusztus 6-ával kezdődően lenne a zarándoklat. Amennyibe valaki még nem tudja, hogy mi legyen a programja a nyári szabadságra és a vakációra, akkor augusztus 6-ától Lourdes-i zarándoklatot szervezünk, ahol remélhetőleg nagyon szép programok, nagyon szép helyekre megyünk el. Nagyon sok Mária kegyhely van kilátásba, ahova megyünk, arrafele és visszafele, és nem mondanám el, ne lejük le a poénokat, hogy mindent előre elmondunk, vagy te elmondanád, atya?
1: Hát úgy ízelítőként benne van Velence, Padua, Monaco, Monte Carlo, La Saletta, a hegycsúcson, ugye?
0: Igen.
1: Ott egy gyönyörű vidék, és természetesen Lourdesba lennénk két napot, visszafele pedig talán Ausztria fele jönnénk.
0: Máriacell.
1: Igen, meglátjuk még a posztolynai barlangot arrafele. Vagy,
0: de az már nem igen esik bele az útba.
1: Arrafele, mikor
0: igen,
1: megyünk.
0: Arrafele, mert visszafele az már Szlovéniának van, és Ausztriából már hazafele jövünk, ami 6-7 óra.
1: Igen. Tehát nagyon gazdag programmal fogunk majd jelentkezni, vagyis azzal várjuk a kedves zarándokokat, akik szeretnének egy imádságos. Lesz tengerpart is természetesen benne, de akik szeretnének Lourdesba eljönni velünk, nyugodtan jelentkezhetnek szintén a Liamamánál vagy nálam.
0: Rövidesen meg fog jelenni az oldalunkon, a Facebook oldalunkon, de hogy a Facebook oldalunkon.
1: Ott is
0: meg fog jelenni, igen, és ez meg a Tibor atyánál is, nálam is, és remélem, hogy tetszeni fog mindenkinek, és akkor várjuk a jelenkezőket, igen.
1: Kérjük a kedves hallgatókat, hogy mondják tovább a családtagjaiknak, az unokájuknak, lányuknak, fiaiknak, hogy egy gyönyörű, szép, szabadságos, imádságos lelkületű zarándoklatta várjuk.
0: Igen, és akkor a hónap végén pedig, augusztusban pedig ismételten, ugye, ha jó atya is úgy akarja, akkor megint szeretnénk menni Rómába is. A megszokott útvonalon azt is fogjuk hirdetni, minél hamarabb ezek mind meg fognak jelenni az oldalainkon, és akkor tudni fogják követni, hogy mégis ki, mikor, hova szeretne eljutni. Csak azért itten most, mivel ez egy kicsit másképpen van ez a műsor mostan, akkor ehhez is várjuk a hozzászólásaikat.
1: Természetesen egy rövid dal után visszatérünk. Maradjanak velünk!

0: Ismételten itt vagyunk önökkel, 0259 425 155, valami 0359 425 155-ös telefonon. Hívhatnak bennünket, amennyiben ma szeretnek bekapcsolódni a műsorunkban. Tibor atyának most van valami megköszönni valója, tudtommal.
1: Így van. A hétvégén egy nagyon szép ünnepségben volt része az Erdélyi Mária Rádiónak, és azon belül is a Sepsiszentgyörgyi stúdió 12. születésnapján. Köszönöm, és hálás vagyok elsősorban Görgényi Tünde munkatársannak, hogy ennyire szívélyesen és lelkileg, lelkesen megszervezte az egész ünnepséget, és mellette természetesen az önkénteseknek, mindazoknak, akik egy pici dolgot is, de beletettek, hogy szépé tegyék az ünnepségünket. Köszönöm elsősorban Ijé Zsolt plébánosnak, aki megengedte, hogy a Szent József templomba ünnepeljük. Köszönöm Márkus András papbácsinak, aki vállalta a szentbeszédet, és a többi papbácsiknak is, akik jelen voltak. Köszönöm mindazoknak az önkénteseknek, akik távolról érkeztek, és együtt tudtunk ünnepelni, és köszönünk mindenféle támogatást, hálásak vagyunk, jó volt együtt lenni a stábnak is, az önkéntesekkel, ha egy rövid időre is, de együtt tudtunk lenni szívvel, lélekkel, úgyhogy imádkozunk továbbra is együtt egymásért, hálás szívvel gondolunk arra a szép ünnepségre. A következő ilyen ünnepségünk az Kolozsváron lesz, június 13-án, az is egy szombati napra esik, de majd erről az ünnepnek a részleteiről később fogunk beszámolni. De annyit ígértük már a hallgatóknak, hogy most telefonálnak, hogy most már tényleg...
0: Elmondtam annyiszor a telefonszámot, hogy szegények most biztosan azt mondják, hogy mit akarnak ezek?
1: Természetesen, hogy beszélhetnek arról is, hogy miért jó a Mária Rádió, miért szeretik azt hallgatni, és miért érdemes támogatni. Na nézzük meg, van-e telefonálónk? Nincs.
0: Nincs telefonáló, nem mernek most már nyúlni hozzá, mert eddig csak mind mondtuk. 0259 425 155, valami 0359 425 155-ös telefonon. Várjuk a hozzászólásaikat, észrevételeiket, kérdéseiket, bátran, nyugodtan tehetik fel a Tibor atyának itten mostan, bármiről lehet szó. Szeretettel várunk minden kedves betelefonálót. Merjenek.
1: Addig is zenélünk.
0: Igen.

0: Halló, halló!
1: Dicsértek szék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Demeter Mária vagyok, Székelyük.
0: Köszöntjük szeretettel!
1: 2009-ben voltam Medjugorjéba Selymes atyával és Majoros Attilával. Nagyon kedves volt Majoros Attila, mert öregek voltunk, és adott egy tábla csokoládét, hogy jobban fel tudjunk menni a Krizsovászra, és segítettem a férjemet. A férjem parkinsonos volt, és azóta meghalt, Isten nyugosztalja. Én szeretnék elmenni még egyszer, amíg élek, és azt a kérdésem van, hogy eljön neki Székelyudvarhelyre utána.
0: Onnan indul a busz? A Skorpió transzal szoktunk menni. És
1: mert mi az ára?
2: Most nem mondjuk ebben a műsorban, majd külön felhívjuk, ha letetszik diktálni, vagy külön tessék felhívni bennünket, és akkor beszélünk a részletekről, jó?
1: Jó, mert akkor nem volt drága, és nem
2: most
1: mentem el a két kereszthez, mert rosszul lett a férjem, amikor volt a Jovánnal a megbeszélés, a szeptemberben volt, nagy meleg volt, és elájult, és visszavittük a szállodába, és én kezelésbe vettem, mert gyógyszerész vagyok, és akkor legyen szíves, hívjon fel, jó?
2: Tessék lediktálni a telefonszámát.
1: 0730.
2: Igen.
1: 267.
2: Igen.
1: 925.
2: Milyen név?
1: Demeter Mária Magdolna.
2: Demeter Mária, rendben van. Köszönjük szépen, hogy hívott.
1: Az öregeket is fogadják, vagy csak a fiatalokat?
0: Nekem van egy állandó fiatal mamám, 88 éves, tehát ő ki nem hagyna egy utat se. Hogyha ön gondolja, hogy ettől öregebb.
1: Nem, én csak 8 vagyok, még nagyon.
0: De mondom, hogy 88 éves, és Medjugorjéban állandó zarándokunk, Rómában ottan volt velünk. Nekünk nincsen kor, aki úgy gondolja, hogy el tud jönni, az mindenkinek van egy helye a buszon, és nálunk az a program, hogy aki nem tud felmenni a Krizsevászra és Jelenések hegyére, azzal én maradok a feltámadt Krisztus szobornál, valamint a kék keresztnél, és ugyanazt végezzük azokat az imákat, mint Tibor atya akármelyik hegyen. Tehát nem marad ki senki a programból, aki nem tud felmenni valamelyik hegyre, azzal én maradok lent, és minden programot úgy csinálunk.
2: De erről beszélünk majd külön.
1: Én két bottal bárhova fölmegyek, viszek két botot, nem egyet, és bármilyen hegyet...
2: Majd beszélünk erről, visszahívjuk és megbeszéljük, jó, azért, hogyha vannak még telefonálók. Köszönjük szépen mi is. Nézzük meg, hogy van-e más telefonáló.
0: Remélhetőleg egyelőre...
2: Egyelőre még nincs, addig zenélünk.

0: Halló, halló!
1: Halló, dicsekessék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
1: Örülök, hogy bejutottam a műsorban.
0: Örülünk mi is, hogy mit
1: És tulajdonképpen én csak azt szeretném elmondani önöknek és úgy mindenkinek, és mindenkinek ajánlom a Mária Rádiót, mert nekem minden napjaim része. Olyan a lelki feltöltődéssel van számomra, hogy mindennapjaim része lett, és szinte már, amikor nincs alkalmam hallgatni, akkor nagyon hiányzik, és alig várom, hogy újra hallgathassam. Én a telefonomon hallgatom a műsorokat, és rendkívüli, és imádkozom is azért, hogy fennmaradjon a Mária Rádió. Igaz, hogy 20 éve van a Mária Rádió, de én sajnos csak körülbelül egy éve kapcsolódtam be a hallgatásába, és azt az időt sajnálom, amit nem hallottam önöktől, a műsoruktól, a műsoraiktól. Csodálatos. Csodálatos. Adjon a jó Isten önöknek erőt, egészséget, lelki támaszt, minden jókat, hogy tudják ezt a műsort továbbvinni nagyon sokáig, ezért is szoktam imádkozni mindenek, sok minden mellett még, és köszönöm, hogy meghallgattak. Tulajdonképpen kicsit nehezen találom a szavakat, de ez a lényege, hogy Mária Rádió fénysugár a lelkemnek, igen, igen, határozottan mondom, és köszönöm a jó Istennek, hogy ez adja nekünk, és önöknek is. Isten áldja önöket.
0: Áldja önt is a jó Isten, és nagyon szépen köszönjük, hogy vette a bátorságot és a telefont, hogy felhívjon bennünket, és mindezt elmondja. Honnan telefonál?
1: Próbáltam már többször a mai napon is, a műsor előtt, mikor hallottam, hogy miről van szó. Amúgy már többször is próbálkoztam más műsorokban, más papbácsik is beszélgetését is hallgatom meg. Szóval éjjel-nappal a virasztásokat is szoktam.
0: De honnan telefonált nekünk?
1: Érmihály faváról telefonálok.
0: Hát közelről telefonál nekünk.
1: És ha mondhatom ezt a szót, hogy rajongója vagyok a Mária Rádiónak, és hálát adok a jó Istennek.
0: Istennek hogy, legyen hogy, hála, hogy annak ilyen lelkes hallgatóink.
1: És támogatom is. Amint csak tudom, támogatom is a Mária Rádiót, és a hallgatóknak is felhívom a figyelmüket, hogy támogassák a Mária Rádiót.
0: Nagyon szépen köszönjük. Hát nem régen voltunk a Tibor atyával Mihály falván a református templomba. És
1: igen, én katolikus, római katolikus.
0: Voltak sok katolikusok is a templomba. Ott volt a plébános úr is.
1: Nem tudtam elmenni, mert éppen szolgálatban voltam, de nagyon sajnáltam.
0: Nagyon szép prédikáció volt a Tibor atyának. Szerintem a református hallgatók is egy kicsit ottan hallottak egy nagyon szép prédikáció Tibor atyától. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tart, és hogy mert telefonáljunk. Áldott szép napot kívánok.
1: És ilyen kis spontán beszélgetésre is lehetőség van. Áldott.
2: Így van. Köszönjük szépen, és imádkozunk egyet egymásért.
1: Mindenki,
2: és köszönjük a lelki és anyagi támogatásokat is. Áldott szép napot, imádkozunk együtt ma is.
1: Köszönöm szépen, imádkozzunk együtt.
2: Várjuk a kedves hallgatók hívásait még a következő szűk 5-6 percben.
0: Hát elmondhatnám a telefonszámainkat, de szerintem már a hallgatók ismerik. 0259 425 155, valamint 0359 420 555-ös telefonszámon hívhatnak bennünket. Bármilyen kérdésük van, bátran mostan feltehetik, akár nekem, akár a Tibor atyának, vagy észrevételük a Mária Rádióval kapcsolatban. Például az előbb is a betelefonáló, ugye, azt sugalmazt nekünk, hogy nem megy a magyar nyelvű Mária Rádió Nagyvárad környékén, hát nem tudom, hogy megjavult-e már a helyzet, hogy magyarul megyen-e, vagy meg ismét, vagy még csak románul, de a Tibor atya már intézkedett, hát reméljük, hogy mi hamarabb átkapcsol, és magyarul fog menni, nem tudom, hogy mi okozhatta ezt a...
2: Én sem tudom, de majd meg kiderül azonnal. Igen. És minden visszáll a régi rendjében. Még egy pár percük van a kedves hallgatóknak a mai műsorban, addig is várjuk hívásaikat, és egy rövid dal után, de a dal közben is lehet hívni, folyamatosan figyeljük a hívásokat.
0: És félbeszakítjuk a szép dalt, mert a szép daltól sokkal fontosabb a kedves hallgatóknak a hozzászólása, észrevétele.

0: És mi itt vagyunk, hát ennyi volt a betelefonálók sora, nem olyan sokan telefonáltak benne, de hát ezeknek is örültünk, akik mertek hozzászólni a műsorunkhoz. Hát most nem maradt más hátra végére, mint összefoglaljuk mindazokat a programokat és mindazokat a legközelebbi eseményeket, amelyikre várjuk a kedves hallgatókat. Elmondott te Tibor atya, hiszen...
1: Igen, ma este 7 órától várom a Püspöki palotába mindazokat, akik szeretnének egy picit beletekinteni, hogy mit is jelentett a szinodalitás, a szinodális út és a Mária Rádió kapcsolata. Erről lesz egy jó tartalmas előadás, ez is interaktív lesz, várom a kedves hallgatókat, a váradiakat. Majd a legközelebbi program az a csíksomjai pünkösdi búcsú, amelyre szeretettel várjuk a kedves hallgatóinkat. A csíksomjai stúdióban, ha valaki velünk szeretne találkozni, szívesen találkozunk, várjuk őket. Következő programunk az pedig ugye a Mariaton, május 28 és 31-e között, amelyet a Délvidék és a Felvidéki Mária Rádió részére tartunk. Itt ismételten felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy aki adójának a 100%-ait a Mária Rádiónak szeretné adni, akkor az űrlap kitöltésével május 25-ig azt megteheti, a honlapunkon megtalálható az űrlap. A következő programunk az pedig már június 13-án lesz Kolozsváron, a Kolozsvári Stúdió születésnapját ünnepeljük az ottani önkéntesekkel, és ez az Erdély Mária Rádió 20 éves születésnapjának a nagy ünneplésén belüli ünneplés lesz. Még Kolozsváron ilyesmi még nem történt, úgyhogy várjuk a kedves önkénteseinket, hallgatóinkat oda is. A következő ilyen nagy ünneplésünk a rádióban az Székelyudvarhelyen lesz, az augusztusban. Augusztusban nagyon sok programunk van, ahogy mondottuk, augusztus 6-án indulunk Lourdesba, aki szeretne jelentkezni, az megteheti, a részleteket hamarosan közölni fogjuk a fórumokon, és jelentkezni lehet a Liamamánál vagy nálam. Augusztusban, ahogy mondottam, a Székelyudvarhelyi Stúdió születésnapja, és augusztus végén, szeptember elején lesz egy római zarándoklatunk még, arról is majd a későbbiek folyamán értesíteni fogjuk a hallgatókat, és ami talán még a legfontosabb, hogy októberben már 2 autóbusszal megyünk Medjugorjéba, amelyben már 1 és 1/4 autóbusz tele van. Tehát ha valaki szeretne még oda is jelentkezni, október utolsó
0: 25-30.
1: Október 25-30-án Medjugorjéban. Ha valaki ezt is szeretné, részletekről Liamamánál vagy nálam lehet jelentkezni, ezt is a hiteles fórumokra majd kitesszük. Ennyi maradt a mai műsorból. Kívánunk egy áldott szép napot, köszönöm, mama, hogy eljöttél.
0: Hát én köszönöm azt, hogy ismét volt rá lehetőség így a kedves hallgatókkal, mert éppen beszéltük, hogy már nagyon régen voltunk itt együtt a hallgatókkal, de hát reméljük, hogy ez a nagy stúdiónknak a megjavítása után többször lesz rá egy alkalom, ha nem is éppen ebben a műsorban, de más műsorokban is, hogy a hallgatókkal legyünk így együtt. Hát én köszönöm azt, hogy meghívtál a műsorba, és hogy a kedves hallgatókkal lehettünk.
1: Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt, ma is maradjanak velünk a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Lia mama.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó pápa látogatása és beszéde a római La Sapienza Tudományegyetemen. Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Fenséges örökség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Urunk mennybe menetele ünnepére.

Ti nem algoritmusok vagytok. 14. Leó beszéde a Római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa május 14-én

0: A Szent Atya május 14-én csütörtökön lelkipásztori látogatást tett a római Sapienza Egyetemen. 14. Leó pápa délelőtt 10:30-kor autóval érkezett a felsőoktatási intézménybe, ahol elsőként a Divina Sapienza, az isteni bölcsesség egyetemi kápolnában csendesen rövid imát mondott, majd találkozott egy csoport diákkal. Ezt követően a rektori palotában magánbeszélgetést folytatott az egyetem rektorával, és aláírta a vendégkönyvet. A program részeként leleplezték a pápai látogatás emléktábláját, majd a Szentatya köszöntötte az egyetem szenátusának tagjait és az alkalmazottakat. 14. Leó pápa ezt követően megtekintette a Sapienza és a Pápaság című kiállítást, majd az Aula Magnában találkozott az oktatókkal és a hallgatókkal, ahol beszédet mondott. A találkozó végén a monumentális lépcsősorról üdvözölte az összegyűlt diákokat, majd délután 1 óra körül visszatért a Vatikánba.
1: Accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza, Università di Roma.
0: Leó pápa beszéde elején örömét fejezte ki, hogy találkozhat a Sapienza egyetemi közösségével, és külön kiemelte az intézmény társadalmi érzékenységét. Egyetemük számos tudományterületen a kiválóság központja, ugyanakkor elkötelezett a tanuláshoz való jog mellett is, különösen azok számára, akik kevesebb anyagi lehetőséggel rendelkeznek, a fogyatékkal élők, a fogvatartottak és a háborús övezetekből menekülők számára. Külön megemlítette azt a humanitárius folyosót is, amelyet a Római Egyházmegye és az egyetem közösen nyitott a gázai övezetből érkező diákok számára. A Szentatya először a hallgatókhoz fordult. Felidézte az egyetemváros útjait, amelyeket nap mint nap bejárnak a fiatalok. Úgy képzellek el benneteket, hogy néha gondtalanok vagytok, örültök saját fiatalságotoknak, amely még egy gyötrelmekkel és súlyos igazságtalanságokkal terhelt világban is lehetővé teszi számotokra, hogy érezzétek, a jövő még nincs megírva, és senki sem veheti el tőletek. A pápa hangsúlyozta, hogy a tanulmányok, a barátságok és a mesterekkel való találkozás képesek megváltoztatni az embert és rajta keresztül a világot is. Amikor az igazság utáni vágy kutatássá válik, tanulmányaitok bátorsága egy új világ reményéről tesz tanúságot. A pápa ezután a fiatalok lelki nehézségeiről beszélt, különösen a mai társadalom nyomására.
1: Non dobbiamo nasconderci che molti giovani stanno male. Per tutti ci sono stagioni difficili.
0: Nem szabad eltitkolnunk, hogy sok fiatal rosszul érzi magát. Rámutatott, hogy a teljesítménykényszer és az elvárások sokakat szorongásba taszítanak. Ma ez egyre inkább az elvárások zsarolásából és a teljesítmény nyomásából fakad. A Szentatya kemény szavakkal bírálta azt a rendszert, amely az embert számokká redukálja. Ez egy torz rendszer, mindent átható hazugsága, amely az embereket számokká alacsonyítja a versenyképesség végsőkig fokozásával, és magunkra hagyva bennünket a szorongás spiráljában. Ezután egy rendkívül erős mondatban fogalmazta meg az ember méltóságát. Mi nem annak összege vagyunk, amink van, és nem is egy néma kozmosz véletlenszerűen összeállt anyaga, szögezte le a pápa. Ebből kiindulva 2 kérdést fogalmazott meg. A Szentatya szerint a fiatalok szenvedése egy alapvető kérdést tesz fel. Ez a rossz érzés arra a kérdésre ösztönzi a fiatalokat, ki vagy? Majd hozzátette, önmagunkká válni minden ember életének sajátos feladata. A Szentatya hangsúlyozta, hogy erre a kérdésre senki sem tud teljesen egyedül válaszolni. Mi a kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk vagyunk. Ezért nevezte alapvető fontosságúnak az egyetemi éveket. Létfontosságú, hogy az egyetemi évek a nagy találkozások ideje legyenek. A pápa ezután a jelen világ drámai helyzetére irányította a figyelmet.
1: Perciò a chi è più adulto il malessere giovanile domanda: che mondo stiamo lasciando?
0: Rámutatott, hogy a fiatalok szenvedése az idősebb generációkban is kérdést vet fel. Milyen világot hagyunk rátok? Majd világosan fogalmazott. Egy olyan világot, amelyet háborúk és háborús kifejezések torzítottak el. Az értelem beszennyezéséről van szó, amely geopolitikai szinten minden társadalmi kapcsolatba behatol. Ezért korrigálni kell az ellenséget.

0: lehetőségeket teremtő leegyszerűsítést, különösen az egyetemeken a komplexitásra és az emlékezet bölcs gyakorlására összpontosítva, hívta fel a figyelmet a pápa. Különösen aggasztónak nevezte a fegyverkezést. Az elmúlt évben óriási mértékben nőtt a katonai kiadások összege a világban, különösen Európában. 14. Leó figyelmeztetett. Ne nevezzék védelemnek azt az újra fegyverkezést, amely növeli a feszültséget és a bizonytalanságot. A pápa szerint ez az út elveszi az erőforrásokat az oktatástól és az egészségügytől. Elszegényíti az oktatásba és az egészségügybe való befektetéseket, meghazudtolja a diplomáciába vetett bizalmat, és olyan eliteket gazdagít, akiket mit sem érdekel a közjó. A Szent Atya külön figyelmeztetést fogalmazott meg a mesterséges intelligencia kapcsán. Figyelemmel kell kísérni a mesterséges intelligenciák fejlődését és alkalmazását katonai és civil területen. Majd hozzátette, nem szabad, hogy ezek mentesítsék az embert a felelősség alól, vagy még tragikusabbá tegyék a konfliktusokat. Az ukrajnai, gázai, libanoni és iráni helyzetet említve így fogalmazott. A háború és az új technológiák kapcsolata az embertelenség spirálját írja le. Ezért hangsúlyozta, a tanulmányoknak, a kutatásnak és a befektetéseknek az ellenkező irányba kell haladniuk. Radikális igent kell mondaniuk az életre. Majd erőteljes felkiáltással folytatta.
1: Sì alla vita innocente, sì alla vita giovane. Sì alla vita dei popoli che invocano pace e giustizia.
0: Igen az ártatlan életre, igen a fiatal életre, igen a békért és igazságosságért kiáltó népek életére. 14. Leó Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját idézve beszélt az ökológiai válságról is, és arra bátorította a fiatalokat, hogy ne essenek kétségbe. Ne adjátok át magatokat a lemondásnak, hanem alakítsátok nyugtalanságotokat proféciává. Különösen a hívők tudják, hogy a történelem nem kerül reménytelenül a halál kezébe, hanem mindig oltalmat élvez, bármi is történik, egy olyan Isten által, aki a semmiből teremti az életet, aki ad anélkül, hogy elvenne, aki oszt anélkül, hogy fogyasztana. Ma éppen egy birtokló és fogyasztói paradigma összeomlása nyitja meg az utat egy új paradigma előtt, amely már kisarjadóban van. Tanulmányozni, művelni és védelmezni az igazságot. Majd így buzdított. Legyetek az igazi béke kézművesei, a fegyvertelen és lefegyverző békéjé, az alázatos és kitartó békéjé a népek közötti harmónián és a földvédelmén munkálkodva. Szükség van a fiatalok intelligenciájára és bátorságára. A hermeneutikától a cselekvéshez kell eljutnunk. Oly kevés figyelmet fordítanak rátok egy egyre kevesebb gyermekkel rendelkező társadalomban, mégis tegyetek tanúbizonyságot arról, hogy az emberiség képes jövőt teremteni, ha bölcsen építi azt, kérte Leó pápa a fiataloktól.
1: In particolare. Voi docenti potete coltivare un proficuo contatto con le menti e cuori dei giovani.
0: A beszéd végén a pápa az oktatókhoz fordult, utalva az egyetem nevére, Sapienza, bölcsesség, amely isteni nevet visel. A tanulás és a kísérletezés helye, amely évszázadok óta képez a kritikai gondolkodásra. Hangsúlyozta a tanárok felelősségét, kérte, hogy higgyenek a diákokban. Tanítani a szeretet egyik formája, nyomatékosította Leó pápa. Majd hozzátette, a fiatalok szívéhez kell szólni, nem csupán az ismereteikhez. A tanítás tehát az életen átívelő értékekről szóló tanúságtétellé válik. A valóság iránti törődés, a még meg nem értett dolgok elfogadásának érzése és az igazság kimondása. Mi értelme lenne végül is egy olyan kutatót vagy szakembert képezni, aki nem ápolja saját lelkiismeretét, igazságérzetét és tiszteletét az iránt, amit nem lehet és nem is szabad kontrollálni, tette fel a kérdést a pápa. A tudás valójában nem csak a szakmai célok eléréséhez hasznos, hanem ahhoz is, hogy felismerjük, ki is vagyunk valójában. Az órákon, a szakmai gyakorlatokon, a várossal való interakciókon, a szakdolgozatokon és a doktori fokozatokon keresztül minden diák mindig új motivációt találhat, összeegyeztetheti a tanulmányokat és az életet, az eszközöket és a célokat. Végül a pápa hangsúlyozta, hogy látogatása a Sapienza közössége és a római egyház közötti új nevelési szövetség jele kíván lenni, és apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Magyarország apostoli nunciusát Argentínába helyezte a pápa. Május 14-én csütörtökön 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki Michael Veles Benek memphiszi címzetes érseket, aki eddig Magyarországon képviselte a szentszéket. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága közleményt adott ki a hamarosan távozó nuncius eddigi szolgálatáról. Michael Veles Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, amelynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt Benek érsek, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. Szolgálati éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a Szentatya tanítását és üzenetét. Kívánjuk, hogy új állomás helyén is Isten áldása kísérje gyümölcsöző munkáját, zárul a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye. Fenséges örökség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Urunk mennybe menetele ünnepére.
3: Egy község lelkipásztora tudomást szerzett egy özvegyasszonyról, aki nagy szegénységben élt. Felkereste az asszonyt azzal a szándékkal, hogy valami anyagi segítségben részesítse. Beszélgetés közben az özvegy elmondta, gyakran nélkülözi a legfontosabb élelmiszereket. Jól lehet, Ausztráliában él egy fia, akinek jól megy a sora. És nem segíti magát semmivel sem? Kérdezte a lelkipásztor. Nem, semmivel sem. Igaz, rendszeresen ír minden hónapban egy levelet, és ebben küld néhány képet. A lelkipásztor megkérte az asszonyt, mutassa meg neki ezeket a képeket. Ekkor derült ki, hogy a képek értékes külföldi bankjegyek, amelyek darabja $50 ér. Ez a történet találóan szemlélteti az emberiség gyakori állapotát. Nevezetesen azt, hogy nem vagy nehezen veszem észre a bennem is és másokban is rejlő értéket. Az úgynevezett fenséges örökséget. A szentírási rész a felhőről, mint égi jelenségről beszél. A felhő lehet egyszerre akadály és meghívás. Akadály azért, mert eltakarja a lényeget, és ezért többször szegezem a földre tekintete, mint az égre. Ilyenkor süllyedhet az ember állati szintre, mert csak az állat nézi a földet. Ezért akadály a felhő. De ugyanakkor meghívás is, hogy legyőzzem az akadályokat. Minél magasabb egy hegy az igazi hegymászó számára, annál nagyobb benne a vágy, hogy feljusson a csúcsra. Szent Pál apostol a Timóteushoz írt első levelében, a 2. fejezet 4. versében írja. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Az üdvözülés azt jelenti, hogy az embernek rá kell ébrednie arra, amit Szent János apostol és evangélista első levelében így fogalmaz meg. Nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. A Szentleckében, az Efezusiakhoz írt levélben pedig Pál apostol ugyanezt a tényt így fogalmazza meg, idézem, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán. Eddig az idézet. Amikor az ember ezt a fenséges örökséget önmagában felismeri, akkor már nem ül tovább tétlenül, nem bámészkodik, mint a galileai férfiak annak idején, hanem elindul és hirdeti, amit látott és hallott. Ezt tették az apostolok is, amikor mennybe menetele előtt Jézus őket útnak indítja isteni hatalmával. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindennek megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy nem csak meghívottak vagyunk, hanem küldetésünk is van. Az evangéliumi megbízásban hármas feladattal küldi Jézus mindenkori tanítványait. A tanítás, a megszentelés és a gyakorlati keresztény élet együttes, szét nem választható feladatával. A kerügma, a liturgia és a diakónia feladatával. Ebben együtt kell részt vennünk, mint szolgálati és általános papságban részesültek, és így teljesítjük küldetésünket, többször nézve felfelé, mint szoktunk. Krisztus a mennybe ment, ott vár ránk Atyával, de Szent Lelke által velünk és bennünk van. Nem tétlenül vár, karba tett kézzel, hanem vigasztaló erejével körülvesz, mindig jelen van, a világ végezetéig. Így kapcsolódik Urunk mennybe menetelének főünnepe, pünkösd ünnepéhez, hiszen ráhangol, és bevezeti azt külsőleg, amely bensőnkben megtörténhet. Bármikor. Mindig, amikor jelenlétébe helyezem magam, és Szent Lelkének erejével töltekezem. Fenséges örökségben élek. Milyen gyakorisággal gondolok erre? Mennyire tudatosítom ezt? Ha rendszeresen figyelek rá, nem létezik, hogy ez ne hasson meg. Ha pedig meghat, akkor változom és megváltozom. Növekszik bennem az új ember, a lélek által. Egyre Krisztusibb emberré válhatok.

0: Fenséges örökség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Urunk mennyben menetele ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönt önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan a rózsafűzért imádkozhatjuk együtt, majd éjjel egy órától Tibor atya katekézisét ismételjük. Éjjel két órától tanúságtételek következnek Budapestről, majd a Rejtőzködő Medjugorje gyermek című könyvből olvas fel nekünk Oltyán Emese. Éjjel három órától együtt imádkozhatjuk az irgalmasság rózsafűzérét, majd kedves önkéntesünk Fazekas Ilona az Öregkor Bölcsessége című műsorra lesz hallható. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat. 5 óra 40 perckor a Vatikáni Rádió friss hírei következnek, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a Szatmár Németi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ma is a Mária Rádiót választották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a Tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, Szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
3: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket,
4: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
2: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz, Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: A boldogságos Szűz Mária közbenjárása által áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
5: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörögj érettünk.
0: Krisztusnak Szent Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Egyház Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörögj érettünk.
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Szűzvirág Szent Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Csodálatos Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Jó Tanács Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Teremtőnknek Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Üdvözítőnknek Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Irgalmasságnak Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Reménység Anya,
1: könyörögj érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Nagyhatalmú Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Hűséges Szűz,
1: könyörögj érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörögj érettünk.
0: Bölcsesség széke,
1: könyörögj érettünk.
0: Örömünk oka,
1: könyörögj érettünk.
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörögj érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörögj érettünk.
0: Áltatosság jeles edénye,
1: könyörögj érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörögj érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörögj érettünk.
0: Elefántcsontorony,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörögj érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörögj érettünk.
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörögj érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörögj érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörögj érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörögj érettünk.
0: Menekültek menedéke,
1: könyörögj érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörögj érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörögj érettünk.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Szüzek királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Eredeti bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Mennybe felvett királyné,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent olvasó királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Család királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Béke királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Világ királynéja,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörögj érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Oltalmad alá menekülünk,
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Engedd kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos minden

0: uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Emlékezzél meg, ó kegyes Szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földreménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied életben és halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre.
1: Szűszülője Istennek,
0: engedd, hogy tied legyek.
1: Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bűnök bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

és a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt. Az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnkövetett is el, bocsánatot nyer. Én nagyon sokat voltam magányos, és rengeteget imádkoztam egy olyan barátért, aki ott van nekem mindig, akivel mindig fordulhatok, akivel mindig együtt lehetek, aki segít nekem őszintén, és nem világi tanácsokat ad, hogy mit kéne tennem, hanem a Bibliához és Istenhez fordít. És pár héttel ezelőtt egy kórusos barátnőm, akivel már több éve ismerjük egymást, csak valahogy nem történt meg velünk ez, hogy így összekapcsolódunk. Nem tudtuk azt, hogy mindketten nagyon-nagyon közel állunk Istenhez, és hogy ő nekünk valóban az első. És egyik alkalommal hiányoztak a többiek, mert ez így egy nagyobb csoport volt, és most csak mi ketten voltunk. Úgyhogy beszélgettünk mélyebben többet. És ekkor döbbentünk rá mindketten arra, hogy a másik az annyira hasonlít ránk. És azóta találkoztunk egyszer, egy kórus alkalmával csak mi ketten, és beszélgettünk, rengeteget elmondtuk azt, hogy hogy alakult így, hogy mi Istenhez fordultunk, és hogy most már mennyi mindent változtatott meg bennünk. És először történt meg mindkettőnkkel az, hogy megfogtuk egymás kezét, és ott a parkban hangosan elkezdtünk imádkozni. És annyira felemelő volt, és éreztem, és ő is azt mondta,

0: hogy ugyanezt érezte, hogy ott ül a Jóisten, és annyira büszke ránk és boldog, hogy mi is azok vagyunk, mert annyira vártunk már végre egy igaz barátra, akivel együtt érezhetünk, és eddig itt voltunk egymás mellett, és Isten időzítése annyira csodálatos és elképesztő, hogy pont akkor, pont most találkoztunk össze, amikor nagyon-nagyon magányos voltam. Úgyhogy ez számomra egy hatalmas csoda.
1: Együd Anna Mikolt középiskolás tanuló gondolatait hallották.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Nagyvárodi stúdióból Tibor atya köszönti önöket. Tovább megyünk a mai katekézi sorozatunkban. A vallásról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Ugye elkezdtük a felnőttek katekézis katekizmusát, és az elmúlt műsorokban beszélgettünk egy picit az áttekintésről, hogy miért vagyunk a Földön, mivel szerezhetjük meg az örök üdvösséget, élnünk kell a kegyelem eszközökkel, ezek a szentmise, a szentségek és az imádság, és ahhoz, hogy az örök üdvösség elnyerésére szükségünk van a vallásra. A vallást latin szóval religiónak hívjuk. Ez a szó a latin religare igéből származik, ami annyit jelent, hogy összekötni, és az ember összeköttetését jelenti Istennel. Érdekes dolog, hogy már a pogány népek is az ő legfőbb papjaikat pontifexeknek, azaz hídépítőknek nevezték, miután nekik az a tisztjük, hogy az Istenhez való utat közvetítsék. A vallás szót néha a hitvallás szóval szokták felcserélni, miután a vallás és a hitvallás szorosan összefüggnek egymással. A vallás lényegében semmi egyéb, mint Isten megismerése, Isten akaratának megfelelő életmód és Isten szolgálat. A vallás korán sem merőben a megismerés dolga, mint azt például a filozófusok gondolják, például Kant vagy Lessing, tehát nem egyedül vallásos dolgok ismeretében áll. Hisz ilyen értelemben az ördög is vallásos volna, mert ő is ismeri Isten akaratát, azonban annak éppen az ellenkezőjét cselekszi. A vallás lényegét Isten parancsainak megtartása teszi, azért a vallás elsősorban az akarat dolga, és lényegét a tett alkotja. Azért mondja Krisztus, nem mindenki, aki mondja Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki atyám akaratát cselekszi, ki a mennyekben van. Azok is tévednek, akik azt állítják, hogy a vallás merőben az érzelem dolga. Ha például valaki részvétet érez a szükségben levővel szemben, de semmit nem segít rajta, az semmit sem ér. Hasonló az eset a vallásnál is. És a vallás tanításait ugye a katekizmus foglalja magába. A katekizmus valamennyi könyv között a legértékesebb, olyan, mint egy drága kő, kicsiny, de nagy értéke van. A bécsi híres hitszónok Werner Zakariás, Hofbauer Kelemen jó barátja sokszor magával vitte a katekizmust a szószékre, és így szólt a hallgatóihoz. Látjátok ezt az igénytelen, de aranyat érő könyvecskét? A világ minden bölcsességét magába foglalja. Ha Szokrátésznak, Plátonnak vagy az ókor valamennyi más bölcselőjének kezébe került volna a katekizmus, hogy elcsodálkoztak volna ezek az emberek, mert ebben megtalálták volna a feleletet mindazokra a kérdésekre, amelyeken ők annyit törték a fejüket. Ugye a katekizmus három részre oszlik, a hitről, a parancsokról és a kegyelem eszközökről szóló tanra. A katekizmus magyarázatával a hit tanítás foglalkozik. Amint a nap világossága fény tekintetében elhomályosít minden más világosságot, úgy a hit tanítás első az összes tudományok között. Mert elsősorban az ember örök javát szolgálja, míg a többi tudományok csak az ember ideiglenes javát célozzák. A vallás az élet legfontosabb kérdéseire felel meg. Felvilágosítást ad ezekre a kérdésekre. Miért vagyok a Földön? Mi történik velem a Föld élet után? Honnan a világ? Stb. Amíg az ember ezekre a kérdésekre a helyes feleletet meg nem kapta, bizonytalanságban él, és nincs lelki nyugalma. Külön megfigyelésre méltó, hogy a különböző hitigasságok belsőleg mély szervesen összefüggnek. Hasonlóan egy épület különböző részeihez, ami az épületben az alap, az itten az úgynevezett alapigasságok alkotják, mint például Szent Háromság, megtestesülés, eredeti bűn, stb. És amint az épület kövei egymáson nyugosznak, úgy itt az egyik igazság a másikból folyik, és összefügg vele.
ami az épületben a három fal, az itt a három rész, a hittan, az erkőstan és a kegyelemről szóló tan. Az egész katekizmus a kinyilatkoztatott igazságoknak belsőleg csodálatosan összefüggő rendszere. A keresztény vallás isteni kinyilatkoztatáson alapszik. Az egy igaz Isten az évezredek folyamán ismételten összeköttetésbe lépett az emberre, és vele különböző igazságokat közölt. És ezen a kinyilatkoztatott igazságokon nyugszik az igaz vallás. Ezért olyan a szabad gondolkodók állítása, hogy a vallás a papok találmánya, legalábbis amennyiben ez az állítás a keresztény vallásra vonatkozik, amely nem embereknek, hanem Istennek, nevezetesen Isten kinyilatkoztatásainak köszöni eredetét. Némelyek azt vitatják, hogy a vallás a félelemnek, nevezetesen a természet erőitől való félelemnek a következménye. Nos, a villámlás, mennydörgés, stb. Ezek alkalmasak ugyanarra, hogy ráirányítsák figyelmüket egy felsőbb hatalomra, azonban arra már nem alkalmasak, hogy Istennel szemben valódi tiszteletet, vagyis egyszerre félelmet is és szeretetet is ébresztenek. Az emberi természetnek hajlama és szüksége van a vallásra. A Teremtő minden emberbe beleoltotta az igazság szomját. Azért minden embernek hajlama és képessége van arra is, hogy Istent megismerje, és a megismerés révén szeresse. Amint a kőhöz való ütődés sziklát csihol ki, úgy ébresztik az emberben a kívülről jövő benyomások, például a csillagos égbolt szemlélete, a világ bölcs berendezése, a Teremtő gondolatát és tiszteletét, és amint a tüdő rendeltetése a lélegzés, úgy az ember rendeltetése Isten ismerete és szeretete. Mivel pedig az Isten tisztelete a természet követelménye, azért az Isten tagadó semmiképpen sem tud szabadulni Isten gondolataitól. És ezért van hiával minden ember, aki Istenről nem akar tudomást szerezni, a belső lelki békének. A vallás alapigazságaiban ki van zárva minden javítás vagy módosítás. Némelyek a vallás terén is haladást követelnek. Amint azonban az egyszer egyet nem lehet tökéletesíteni, úgy nem lehet tökéletesíteni a keresztény katolikus vallást sem. Ez is változhatatlan, akár csak az egyszer egy, és azért nem is tökéletesíthető. Tökéletesítése téren csak az ember részéről lehetséges, amennyiben az embernek a vallás által elnézést nem esednie kell, és előhaladnia az összes erényekben. Csak ezen az úton érhet el a vallás virágzása tetőfokára. Téves állítás tehát az, hogy a vallásnak a korszellemhez kell igazodnia. Ami örök, az minden időben irányadó, és a korszellemtől nem befolyásoltathatja magát. A vallás zsinór mértéke kell, hogy legyen minden cselekedetünknek és lépésünknek. Némely ember azt hiszi, hogy elég, ha vasárnap ellátogat a templomba, vagy ha ünnepélyesebb alkalmakkor vallomást tesz a hitéről. Akkor azután napokon már semmit sem kellett éren törődnie. És az ilyen emberek a vallást úgy tekintik, mintha az ünneplő ruha lenne csupán, amelyet néha napján felölt az ember. De azután egész héten át a szekrénybe akaszhatja. Pedig a vallásnak szabályoznia kell az ember egész életét. Minden gondolatunkat, szavunkat és tettünket, miután az ember mindenről egykor szigorú számadással tartozik. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk!

0: szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a mai katekézisünkben. A vallásról beszélgettünk, mostanig tovább megyünk és megnézzük, hogy mi a vallásnak az értéke. A vallás isteni világosság az emberi értelem számára, az igazság a fényhez, a tévedés és tudatlanság a sötétséghez hasonlít. Miért? Mert az igazság éppen úgy, mint a világosság, a dolgokat a maguk igaz valójában mutatja meg. Ellenkezőleg éjjel semmit sem látunk a maga igaz színében. Már most, miután a vallás az Istenről szóló igazságokat tárja fel, isteni világosságnak nevezhető. Az ismeretek, amelyeket közöl, égből valók. Hiszen Isten maga közölte azokat. Mivel a vallás megtanít az élet céljára és megmutatja az utat ehhez a célhoz, azért a vallásos ember a vándorhoz hasonlít, akinek a sötétségben is világít egy fényesség. Akinek nincs hite és vallása, sötétben botorkál. A Szentírás mondja, sötétben ül és a halál árnyékában. Az ilyen embernek van szeme és mégsem lát, egészen olyan, mint a vak. Azért nevezi önmagát az isteni üdvözítő, aki az igaz vallás igazságait kinyilatkoztatta a világ világosságának, amikor így szól, én vagyok a világ világossága, aki utánam jön, nem jár sötétségben. Akinek van vallásos hite, az a szó igaz értelmében felvilágosodott, aki ennek híján van rövidlátó, bármennyi tartson is magáról. A vallás emberfeletti erőt ad akaratunknak, nemes cselekedetek végzéséhez és a rossz vágyak megfékezésére. A vallás emelőhöz hasonlít, amelynek segítségével egy gyermek is akár a legnehezebb terhet is felemelheti. Hasonlóképpen a vallás is erőt önt, gyenge emberbe, emberfeletti cselekedetek végzéséhez. Mi adta a szent vértanúknak az erőt arra, hogy inkább életüket és javaikat áldozzák fel, sem hogy valamilyen bűnt kövessenek el? Csak is a vallás, amely azt hirdeti, a halál után következik az ítélet és az igazi igazságszolgáltatás, és valamikor lesz halottak feltámadása. Vagy figyeljük meg csak egy katolikus hithirdetőnek működését, aki a pogányok között állandó üldöztetéseknek és életveszélynek van kitéve, a földi jutalom legkisebb kilátása nélkül embertársainak javán fáradozik. Gondoljunk arra a gyakori esetre, amikor ragályos betegségek idején tulajdon hozzátartozóik saját betegeiket elhagyják. Ellenben a katolikus egyház papjai és szerzetesei a legnagyobb szeretettel felkarolják. Ki adja ezeknek az embereknek a hősiért szeretetet? A vallás, amely azt tanítja, amit embertársaitoknak tesztek, azt magának Istennek teszitek. Egykor örök jutalom lesz a részetek a mennyben. Livingstone joggal kérdi, hogyan lehetséges az, hogy ennek az áldozatos, önzetlen és hősies életnek példáival egyáltalán nem találkozunk a szabad gondolkodó, vagyis az istentelen emberek között. Kedves hallgatók, a vallás az embert lelkiismeretessé teszi. A vallás arra készteti az embert, hogy Isten parancsait akkor és ott is megtartsa, ahová nem ér el emberi tekintet. Hiszen a vallás azt tanítja, hogy Isten mindentudó, és egykor számon kéri minden tettünket és szavunkat, de még gondolatainkat és kívánságainkat is. Innen van, hogy a vallás nagyobb mértékben rendfenntartó tényező egy államban, mint akármilyen rendőrség. És ennek a keze csak odáig ér el, ahol tényleges gonosztett történt, azonban az emberek lelkiismeretére sohasem lesz befolyása. A vallás a szerencsétlenségben megvigasztal és megóv a kétségbeeséstől. A vallásnak a hatása olyan, mint az olajé. Enyhíti a fájdalmat és hegeszti a sebeket. Miért volt, hogy türelmes megpróbáltatásaiban Jobb vagy Tóbiás? Mert a vallás azt mondta nekik, Isten a mi mennyei atyánk, ő nem helyez reánk több keresztet, mint amennyit el tudunk viselni. Azért, ahol legnagyobb szükség, ott van legközelebb Isten segítsége. És Isten mindent jóra tud fordítani. És viszont másrészt honnan a sok öngyilkosság sokszor már a legkisebb nehézségek esetén is. Onnan, mert itt meg hiányzik a vallás és annak vigasztaló ereje. Egy vallásos ember olyan, mint az erősen földbe gyökerezett tölgy, mely dacol minden zivatarral. Ma vallástalan ember ellenkezőleg az ingó nátszára emlékeztet. A vallás hasonlít a horgonyhoz, amely vihar idején megmenti a hajót a pusztulástól. Vallás nélkül az ember a hajó törötre emlékeztet, olyan, mint a kormányos, mint akinek nincs iránytűje. Találóan mondta Laudon generális, a vallástalan emberek betegség és veszély idején a leggyávább lények, akik hiány vannak minden lelki erőnek. A vallás igaz megelégedettséget ad az embernek, ami az étel a test számára, a vallás a lélek számára. A különbség csak az, hogy a táplálék a testet csak egy időre elégíti ki, míg a vallás a lelket egyszer mindenkorra megnyugtatja. Akinek nincs hite, éhező emberhez hasonlít. Rajta teljesednek Szent Ágoston szavai, nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, Uram. A vallástalan ember a partra vetett halhoz hasonlít, amely fickándozik, tekerődzik, környed, ha még a nyeledelt vetnek is eléje. Az ő élet eleme a víz, oda kívánkozik vissza, és csak ott találja magát. Egészen így van az emberrel is, aki eltávolodik Istentől. És innen van az, hogy sok ember, akit Isten bőségesen elhalmozott a föld javaival, nem egyszer tanult emberek is, boldogtalanok és elégedetlenségüket és életuntságukat beszédjükkel, sokszor írásaikban is elárulják. Maga a világ hírű német költő, Goethe is oda nyilatkozott Eckermannal való beszélgetéseiben, hogy életének 75. évében igen kevés boldog napja volt, és hogy az egész élet úgy tűnik fel előtte, mint egy vándorkő, össze-vissza való hanyattatása. Schopenhauer, a bölcselő, akit Frankfurt bölcsének is hívtak, 1860-ban halt meg, sokszor panaszkodott az élet sivárságáról, és azt szokta mondani, hogy az ember földi élete semmi egyéb, mint a szenvedés és unalom váltakozása egymással. Humboldt Sándor pedig bevallja, hogy a tudomány egymaga sem nyugalmat, sem megelégedettséget nem ad. Tehát vagyon, tisztelet, tudomány, stb. Nem képesek egymagukban boldogságot szerezni az ember számára. Erre csak a vallás képes. És mint hogy Krisztus tanítása boldogságot szerez a léleknek, azért az üdvözítőt már a proféták is, mint a béke fejedelmét hirdették előre, születése alkalmával pedig az ég angyalai szintén békességet hirdettek az embernek. Ezért köszöntötte Krisztus is mindig ezekkel a szavakkal apostolait, békesség veletek. Követőinek is jutalmul tanításának elfogadásáért és követéséért békét ígér a Mester, mikor azt mondja, az én békémet adom nektek, nem úgy, mint ahogy a világ adja, én adom nektek. Majd ismét azt mondja, hogy vegyétek fel igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat fogtok találni lelketekben. Tehát sok emberrel történt meg, amit Szent Justin vértanú és bölcselő is tapasztalt, áttanulmányozta korának valamennyi bölcseleti rendszerét, de egyik sem tudta megnyugtatni. Csak a keresztény vallás megismerése hozta meg számára szívének hőnóhajtott nyugalmát. Tehát lelki ismeretlenül cselekszik az, aki az embereket megfosztja vallásuktól. Az olyan ember, akinek nincs vallása, átadja magát az élvezeteknek, és ott fogja keresni a boldogságot, ahol az fel nem található. De nem sokára csalódottnak is fogja érezni magát, és elégedetlen lesz. A további következmény az életuntság, ami sokszor öngyilkosságra is vezet. Egész népeknél is ez tapasztalható. Már az ókori népeknél is látható ez, mint például az ókor két legműveltebb népénél, a görögöknél és rómaiaknál. Ezek is, amíg megőrizték az Isten hitet, volt bennük erkölcsi erő ahhoz, hogy családjaikért és hazájukért áldozatokat hozzanak. Amint azonban lábra kapott köztük a hitetlenség és az élvezetvágy, beállott a hanyatlás is. Kiveszett a népből a lelki erő, és azzal együtt az odaadás család és a haza iránt. Mindenki csak pénz és élvezet után törtetett. A gazdagság után aztán beköszöntött az elszegényedés és az általános nyomor. A keresztény államokban sincs másképpen. A kereszténységtől való elfordulás nem csak bűnöket termel ki, hanem nyomort, általános szükséget és kétségbeesést a társadalmi életben. Aki tehát embertársát bármiképpen is megfosztja vallásos hitétől, kegyetlenül cselekszik, akár csak a gyilkos, mert kétségbeesésbe és az öngyilkosság karjaiba kergeti, sőt, még kegyetlenebbül jár el, mert a vallás nélkül való ember a testi életnél sokkal többet veszít el. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió és

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Bajlon Szent Paszkál, szerzetes testvér. 1540-ben született Aragóniában, Torre Hermosában. Paszkál testvér az oltári szentség tiszteletének szentje. Szegény család gyermekeként iskolába nem járt, korán pásztorkodni kezdett. Saját érdeklődéséből és szorgalmából mégis megtanult írni, olvasni. 1564-ben Monteforte-ban belépett a ferences rendbe. Elöljárói támogatták volna a papi tanulmányait, de Paszkál laikus testvér akart maradni. Kapusként szolgált. Már kisgyermekként bensőséges kapcsolata alakult ki az eukarisztiával, rendszeresen voltak látomásai is. Életének középpontja az oltári szentség volt, utolsó éveit szinte kizárólag szentségimádásban töltötte. 1592. május 15-én halt meg. Írásai, imádságok és elmélkedések papírdarabkákon maradtak fenn, egy részüket a 20. században adta.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Az élettel való megbirkózásnak egyetlen biztos módja van. Az élet szeretete. Mondta George Bernanos.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral, Bíró Magda beszélget.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözlöm, kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Bíró Magda. A következő 25 percben kedves hallgatóinknak alkalmuk lesz megismerni egy sokoldalú férfiút, Csepregi Tibort, kenyérkereső foglalkozására nézve villamosmérnököt és angoltanárt, aki egyebekben nagy tisztelője Lukács evangélistának. Az interjúból ki fog derülni az is, hogy miért, és akit a sors nem mindennapi mindszenti találkozásokkal is megajándékozott, de menjünk szépen sorjában.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kedves Tibor is, kezdjük ezt a beszélgetést rögtön a gyerekkorával. Ugye ön vallásos családban nevelkedett, és azt a fajta vallásosságot kapta, amit aztán egész életében magával tudott vinni, és nem hagyta el.
1: Igen, igen, elmondhatom, hogy nagyon, nagyon szép gyerekkorom volt, szeretett nagyszülőkkel együtt jártunk szentmisére. A legkorábbi emlékem, amikor 6 éves lehettem, olyan érdekes volt, hogy az általános iskola tornatermében minden vasárnap a szülők, a férfiak, a fiatal legények felállítottak egy oltárt, komplettül dobogóval, oltárral, mindennel, tabernákulummal és kell, és oda jártunk. A tornapadok voltak két oldal, tehát a gyerekek ott ültek, mert ez egy érdekes plébánia volt, amit a Mindszenti Atya hozott létre, több ilyen apró plébániát az ő rövid működése során. És ott és édesapám is mindig ment már reggel a oltár építéshez. Ez lehetett 48-49, és akkor megszűnt, hogy miért nem tudom, és akkor áthelyezték a helyet a Szent István Bazilikának az oratóriumába, és ott működött, anyukám oda vezetett, hogy na, akkor te is a többi fiú volt, mindig egy-két minisztráns fiú, tessék, csak először ott állni, figyelni, és akkor végül is itt kezdődött. A miniszállás az tartott körülbelül az általános 8-ig, és annyira, hogy végül is még a rorátékat is sokszor iskola előtt ott végig minisztrációban.
0: És hitoktatás az iskolában gondolom akkor nem volt.
1: Nem volt, otthon volt, mert aztán a lánytestvérem, aki idősebb nálam volt, az ő iskoláját a Vincés nővére tanítórendhez járt, és ott, amikor szanaszét eresztették a nővéreket, valahogyan közelebbi nexusban volt az egyik tanárnővel, és hát annak is egyszerűen az élete kettébe tört, és hogy segítsünk, vasárnaponként meghívtuk ebédre, és ezt az anyukám úgy csinálta, hogy a 9 órás mise végén, ahol a nővér ült, a budai kapucinusokban érte mentünk, mert gyenge látó volt, majdnem, hogy vak, nem egészen, és át is kísértük, akkor délelőtt ebédig meg volt a hittanóra, külön-külön ezt, amíg az ebéd elkészült, tartotta, és így vezetett el minket a bérmálásig, és érdekes dolgokat mesélt.
0: Úgy tudom, hogy elég hosszan tartózkodott Amerikában.
1: Hát többször voltam, több egy olyan fél éves tanfolyamokon és tanulmányutakon, úgyhogy...
0: Meg ösztöndíjjal.
1: Igen, és Londonban is. Az egyik a londoni, az a mérnöki munkámmal kapcsolatos volt, ahol mérnökként, tehát hardware mérnökként voltam tanfolyamon, 8 hónapon. A másik kettő, a Kanada és az Egyesült Államok, Texasban voltam, az pedig az angol nyelvtanári munkámmal kapcsolatos, és abban kapcsolatos képzés volt.
0: És tulajdonképpen mi indította erre a pályaváltoztatásra? Vagy...
1: Nem tudtam, hogy mi legyek az érettségi idején. Végülis úgy gondoltam, hogy humán érdeklődésű vagyok, akkor a német nyelvtanári szak jelentkeztem, oda nem vettek föl. Belső megérzés alapján, mert nem voltam kis tag, és akkor ezt éreztem a felvételiztetők arcán, ezt le tudtam olvasni, lefagytak, amikor mondtam, hogy nem vagyok kis tag. És akkor ez borzasztóan megvilágosított, hogy ezek szerint, ha tanulni akarok egyetemen, akkor be kell lépni a kisztag. Úgyhogy ezt a megalkulást elvégeztem, hogy rögtön beléptem, és a szüleim azt mondták, hogy most egy évig ne lógjak, hanem beadtak egy elektronikus és elektromos szakmunkás képző intézet, ahol 2 évig szállt, tehát én tulajdonképpen elektroműszerészként érettség után még megszereztem azt, nem is megszerettem ott annyira a műszaki területet, akkor azt döntöttem, hogy műszaki, elektromos pályára elektromi. Tehát a műszaki egyetemen végeztem, közben, amikor elvégeztem, olyan helyre kerültem, ilyen számítógépes központba, hogy ott rájöttem, hogy angol nélkül nem lehet létezni egy mérnöknek abban, már a mai világ, de abban a világban sem, ez a 70-es évek eleje volt. És tulajdonképpen az általános iskola, és azt hiszem a gimnáziumban is a második nyelvem az német volt. Úgyhogy én elkezdtem a mérnökösködés mellett, nem tudom, hobbiból, vagy érdeklődés révén, idegenvezetni, az IBUS-nál a tanfolyam idegenvezető szakképesítést szereztem, és akkor így a hétvégeken idegenvezettem, és angol-német nyelven voltak vegyes csoportok is, hogy jobbra németül, balra angol, ugyanazt.
0: De akkor már elvégezted az angol szakot?
1: Nem, az angol szak csak azután jött, amikor ez a...
0: És a rendszerváltás után?
1: Igen, amikor a kutatóintézet, ahol voltam, és olyan rutinná vált, hogy egyrészt egy kicsit unalmassá vált ez a munka, hogy nincs a újdonság, izgalom és a kísérletezés, meg minden, ami addig volt. És akkor ez a pangás korszaka volt a kádári dolognak a vége fele. Azt mondtam, hogy akkor kell váltani. Hogy itt van a két nyelv, és nagyon a rendszerváltás idején volt ez, már nem tudom, emlékszem hányban, hogy ott elhagytam őket, és beiratkoztam az angol szakra, hogy taníthassak angolt. Hát akkor elvégeztem, és ez a története a dolognak.
0: Na most azért megkérdezem azt is, mert hiszen ilyen gyakori külföldi tartózkodások sok embert arra csábítottak, hogy diszidáljon, vagy hogy ott éljen. Hogy tudott volna-e esetleg nyugaton élni, hiszen akkor még ez olyan nagy szabadsággal, meg jóléttel, meg lehetőségekkel kecsegtetett.
1: Igen, igen. Hát felmerült. Megmondom, ez kicsit érdekesség. 12 éves voltam az 56-os forradalomban, és akkor egy csomó ember disszidált a környékünkből, a családunkból, a rokonság, ismeretség, de a mi családunk erről nem beszélt. De én, mint lehet, hogy ilyen romantikus, serdülőkori felhevülésből, hogy ez is elment, az is a rokonság, barátság közül. Hát mondom, én is disszidálni akartam, de már elég későn kaptam észre, mert akkor már január volt valahogy így, és már nem volt lehetőség Ausztria fele, csak Jugoszlávia fele. És elhatároztam, hogy is mondjam, tapasztalatlanságból adódó elképzelés volt, és megszöktem hazulról, és 47 forint volt, azt hiszem, és akkor az épp elég volt arra a vasúti jegyre, ami elvitt Kecskemétig, de hát és addig már este lett, otthon hagytam egy búcsúlevelet, hogy és akkor már ez a politikai elégedetlenség bennem volt, mert tudtam, hogy pont az, hogy otthon vallásosak voltunk, és más ideológiát követtünk, és az iskolában meg más tanítottak. És azt mondtam abban az levélben, amit aztán aznap állítok el is égettek, hogy nem tudok ebben a hazugságban élni, és inkább disszidálok. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy 12 éves koromban disszidálni akartam, de azóta soha, na és akkor vissza, de mikor már nem volt pénzem, akkor rengeteg gyertya égett, elesettek meg a háború, és
0: áldozatok meg elhurcoltak.
1: És nyitva volt a templom jó sok későig, jó, és megyek tovább majd stoppal, vagy mi vagy Jugoszlávia. És akkor egy bácsihoz oda mentem, aki a bejáratnál úgy állt, egy ájtatoskodott, és megkérdeztem, hogy tudna egy szállást adni egy éjszakára, de nem kell fekvő, csak egy szék, ahol el.
0: Azért bátor volt egy 12 éves.
1: És a bácsi azt mondta, hogy fiam, menjél haza Pestre, mert és adott, azt mondja, itt van, ennyi 25 forint lesz a vasúti jegy, és azonnal menj haza a Pestre a szüleidhez. És akkor este, nem tudom, 11 órára értem Pestre, kisírt szemben a családot, És aztán nem mertek összeszedni. Egy napot hiányoztam az iskolából, és akkor másnap mentem is.
0: Úgyhogy... Na hát szerencséje volt, hogy egy ilyen bácsihoz fordult.
1: Azután telefonon, egy fél évvel, egy év múlva csörgött a telefon, mert elkértem a telefonszámomat, hogy a Tiborral mi van a helyzet, és mondták, hogy ott van, és akkor köszönöm, és már le is tettem.
0: Uh-huh. Szóval kíváncsi volt azért.
1: Hát, hogy, igen, igen, Na és ezek után nem akartam az életemben sosem nyugaton megmaradni, mert olyan honvágyas voltam, hogy lett volna lehetőség olyan szakmát.
0: Hát biztos lett volna, igen. Megkérdezem, hogy választott-e számunkra egy idézetet a Bibliából, ami önt sokáig foglalkoztat.
2: Igen, hát ez tulajdonképpen Szent János evangéliumában található rész, ahol Jézus a tanítványainak magáról, mint a jó pásztorról beszél. És több oldalról is körbejárja a témát, és a következőket mondja. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akkorból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak az én szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Ennyi az ige hely, de az evangelista ezután még megjegyzi, hogy és a hallgatóság, vagyis a tanítványok és a apostolok nem értették, nem volt világos számunkra ennek az értelmezése. És azt hiszem, mi is ugyanígy vagyunk ezzel a mai világban. Úgyhogy én arra gondoltam, nem tudunk ugye egészen konkrét értelmezést adni ezeknek a szavaknak, csak metaforikusan. Úgyhogy én például a második vatikáni zsinat utáni ökumenikus mozgalomnak a értelmét is össze tudom ezzel kapcsolni, hogy ugye a keresztény és a Krisztus Jézus hívőket összetereljük. Ugye ez a mozgalom egyre fokozatosan erősödik és él.
0: Igen. Vagy az ökuménére is vonatkoztathatjuk
1: bizony
0: ezt az idézetet.
2: Egy másik gondolatot a nemrég elhunyt Ferenc pápához vezet, akinek néhány megnyilvánulása is összekapcsolható ezzel, például a nagycsütörtöki lábmosás szertartását, ugye, amit ugye a pap végez, őt a 12 férfi pedig a 12 apostolt. De ugye ettől eltér, a Ferenc pápa pedig több alkalommal nőket és muszlim vallásúakat is bevont ebbe a szertartásba. Úgyhogy ezt is én egy példára, történelmi példára mondom, egy ilyen laza összefüggésbe hozható ezzel az idézettel.
0: Úgy tudom, hogy ezzel az idézettel hozza a kapcsolatban a mindszenti élményét is. Elmondaná ezt még kedves igen. hallgatóinknak?
1: Hát két rendkívüli élménye van mindszenti atyával kapcsolatban. Ugye amikor 16 év fogság után kijutott Bécsbe, és ott azt hiszem a Schönborn Priborosnak volt a vendége, abban az időben voltam egy hétig Bécsben a munkámmal kapcsolatban, és valahogyan a kollégák, vagy valaki mondta, hogy te csütörtökön a mindszenti misézni fog, az első nyilvános, hivatalosan nyilvános miséjét fogja tartani a kapicunus templomban. Hát azonban mondtam, köszönöm, és rohantam, hát másnap volt. És zsúfolásig volt a kapucinus templom, megjelenik, bevonulja a főpapi menet az oltárhoz, és illetve a bíboros atya, és hát egy nagyon megtört, rozoga, öreg úr, bocsánat a kifejezésért, vonult fel az oltárhoz, és látszott rajta a megtörtség és az arcán is.
0: Hiszen végül is tényleg először a súlyos börtön.
1: Egy megrokkant és egy szenvedő arc, és akkor a homília, amit tartott, megrendítő volt, látszott rajta olyan lelki, katarzis lehetett ez az öröm számára, hogy kijöhetett már a 16 év után a nyilvánosság elé, mindenkitől bocsánatot kért, illetőleg megbocsált mindenkinek, amin átment, de nem beszélt egy távlatosan, hogy komolyabb üzenete lett volna, inkább az, hogy megbocsált, ez volt a fő.
0: Tehát a jövőre nézve nem volt sajnos semmi.
1: Igen, hogy tervei, meg ilyesmi.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon sajnáltam szegényt, és tényleg úgy mentem el, hogy szegény összetört
0: Herceg prímásunk.
1: Igen, igen, igen, igen. A második pedig egy évre rá, az 73-ban volt, 1973-ban, akkor meg a gondviselés jó voltából éppen Londonban voltam, egy hosszabb tanulmányúton, és jártam rendszeresen a Westminster Cathedralbe, és az ugye a főtemplom, katolikus főtemplom, a Westminster apátság Abbeytől megkülönböztetve. És ott hirdették, hogy két hét múlva a Mindszenti bíboros úr fog ünnepi misét tartani 10 órakor. Hát nagyon megörültem, és már vártam, izgultam előre, hogy hát hogy fog most kinézni, mi lesz. És hát a zsúfolásig megtelt. Katedrálisban végig vonulnak be a...
0: Csupa magyarok?
1: Hát feltételezem, de voltak gondolom angolok is, meg újságírók, ugye, egyebek, meg a, talán a nunciatúráról, stb. Úgyhogy hát biztos, hogy nemzetközi volt, de többségében a hívek között a magyarok. És akkor egész másképp vonult be, felemelt fejjel, kiegyenesedett, magas szálfa emberként. Hát mondom, ez mintha kicserélték volna.
0: Egy év alatt.
1: Igen, hát kipihente magát talán, és fel tudta dolgozni ezt a, amin átment ez a nagy szenvedély. És akkor a prédikációjában is már erőteljes hangon és határozott elképzelésekkel, intelmekkel, tanítással szólt hozzánk. És akkor aztán folytatta, és ezt a 4 évig csinálta az európai és amerikai és ausztrál, tehát világkori körüli útját. És így jön a gondolatom ahhoz, hogy van ma, ahol más juhaim is vannak, hogy ő, hát mint mégis Jézus képviselője, elvesztette az otthoni juhait, a magyarországi híveit.
0: Magyarországi aklot.
1: Igen, aklot, akolt, és akkor most ő azokhoz fordul, akik ezen a magyar akolon kívül vannak, és akkor nagy turnéba
0: végiglátogatta a világ.
1: Tehát ez magyar, a két nagy,
0: magyar katolikusságát.
1: Igen, ez a két szemmisen nagyon megmaradt bennem, hogy két arc volt, két karakter, és hogy így összeszedte magát az első, még összetört emberként miséhez képest.
0: Hát hála Isten akkor, hogy ez megadatott neki. Még egy kérdés, és egy utolsó téma. Szent Lukács iránti érdeklődése csak azután ébredt fel, miután a könyvvel találkozott, vagy már régebben is Szent Lukács volt a kedvenc evangélista?
1: Egy evangélist. Nem mondhatom, hogy volt a 4 közül valamelyik kedvencem, de mióta ezt a történelmi regényt, a Taylor Caldwell regényét lefordítottam Lukánus címmel, hát nagyon mély hatást gyakorolt rám, több szempontból is, de maga az írónő is egy remek művet alkotott, és ennek a hatására most figyelem mindig jobban, hogy hogyan különbözik a Lukács evangéliuma a többitől, mert és akkor figyelem, hogy mi az, ami a Lukács szerint itt kidomborítja, hát elsősorban olyan területek, amit a többi apostolok hozzá se fértek, mert ők ugye szemtanúi és alanyai is voltak a csodáknak, meg a tanításnak, de a Szűz Máriával nincs nyoma, hogy kapcsolatuk lett volna. És a Lukács fejébe vette, mint orvos, hogy a legtöbb információt hát a Szűz Máriától, beszélnem kell vele, föl kell keresnem, és kalandos úton, ahogy a regényben le van írva, ugye történelmi tényekre is alapul, a földolgozva, Szűz Máriához ment, de és a szűzanya, hát valószínű, hogy Szentlélek vezetésével kapott intést, és tudta, amikor megjelenik egy idegen, egy pogányi görög, és azt mondja, hogy kedves asszony, ez Lukács doktor, vagy orvos doktor vagyok, és a fiát nagyon szeretem, és szeretnék a könyvembe, amit róla írok, többet megtudni az édesanyjától.
0: Vagyis az írónő Taylor Caldwell így képzeli el Lukács evangélista és Szűz Mária megismerkedését, találkozását. Igen, és így magyarázza, hogyan kerülhettek ezek a részek a Lukácsi evangéliumban.
1: És akkor hosszú interjúkat készített Szizánnyal, ahol a tulajdonképpen a szeplőtelen fogantatástól kezdve elmeséli, hogy olyan logikusan, hogy nem tudta, kihez fordul az örömébe, kihez.
0: Az angyali üdvözlet idején a regény szerint.
1: A szülei, hát azok aludtak már, szóval fölébreszem őket, akkor úgyse hiszik el, azt mondják, hogy megint képzelődsz, mint már annyiszor. Úgyhogy nem ébresztette föl a szüleit Mária. Ilyeneket elmond, és akkor megyek a Józsefhez, hát a József, aztán azt is elvetette, hát nem örülne neki, hát nem tudom megmagyarázni. De hát az angyali üdvözletből értesül a nagynényének a várandóságáról, és akkor esik le neki a tantusz, bocsánat, a profán kifejezését, hát nekem akkor Erzsébettel kell beszélnem, hiszen ő is az emberektől már meddőnek volt kikiáltva, és valószínű ez is egy ilyen isteni kegyelem, hogy várandós. És akkor aznap él, és egyedül lánygyermekként
0: elmegy, és meglátogatja Erzsébetet.
1: Egy kalandos, ami a regényben le van, hogy nagyon. Szóval ezt leírja. Na most ilyeneket, meg amikor azt olvassuk az evangéliumban, hogy a pásztorok meglátogatták ugye Jézust Betlehembe, és Mária csodálkozott ezen, és utána, és hosszasan elgondolkozott, többször elgondolkodott ezen. Hát ki tudhat ilyet állítani, mint akinek ezt elmondták, elbeszélték. Tehát apostoloknak ilyen dolgokról nem volt fogalmuk, tehát mert nem volt ilyen kapcsolatuk. Tehát ez a rendkívüli a Lukács evangéliumában, hogy egy olyan kapcsolatot tudott kialakítani, teremteni, nem egyoldalúan a Szűz Máriával, hogy megnyílt, és a legintimebb gondolatairól és eseményeiről meséltnek, és ezek az evangéliumok az ő evangéliumának a különlegessége.
0: De aztán annyira tetszett a könyv, hogy le is fordította, pedig ez egy vastag könyv.
1: Az 750 oldal.
0: Igen, én is elolvastam, és nekem is nagyon tetszett, úgyhogy a kedves hallgatóinknak is csak ajánlani tudjuk. Hát köszönjük szépen Tibornak, hogy mindezt elmondta nekünk.
1: Nagy örömmel köszönöm én is a lehetőséget.
3: Csepregi Tibor villamosmérnök és angoltanárral Bíró Magda beszélgetett.

0: Márja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: A rejtőzködő medjugorjei gyermek. Emmanuel Márdár nővér azonos című könyvéből felolvas Oltyán Emese.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Oltyán Emese vagyok. Újabb rész következik Emmanuel nővér Medjugorjéről szóló könyvéből. Mai történetünk címe a Jerikó hadművelet. Előbb azonban hallgassuk meg a szüzanya üzenetét. Ne féljetek a sátántól. Nem érdemes, hiszen alázatos imádsággal és forró szeretettel le lehet fegyverezni. Itt a tavasz. Nice kiteríti legszebb virágágyásait. Fenséges sugárútjai színes ruhákat öltenek, hogy megragadják az emberek tekintetét. Most aztán minden turista pénztárcája kiürül. Florence épp karitatív akcióinak egyikét intézte, amikor rohanása közben egyszerre megdermedt. Egy szálloda egyik ablakát teljes egészében betöltötte egy hatalmas, szemet vonzó plakát, melyre nagybetűkkel ezt írták: Jós Fesztivál. Szíve riadtan dobogott. Alaposan végigmérte a plakátot. Nagyon okos tervezés. A szavak megragadják a járókelőt, csodálatot és kíváncsiságot keltenek benne. A plakát megfoghatatlanságot sugároz, a hirdetés ellenállhatatlan. Profi munka. Egyetlen hétvége leforgása alatt mindenki képben lesz saját jövőjét, barátai ellenségei, hamis barátai legrejtettebb gondolatait illetően. És természetesen senki nem tér majd úgy haza, hogy ne ébredne benne remény pénzügyeivel, érzelmi és szexuális életével kapcsolatban. Kik vesznek részt a fesztiválon? Csupa előkelő, titokzatos ázsiai hangzású név. Rendkívüli képességeikkel mindenki rendelkezésére állnak. Olyan csodákat, lélegzet elállító kinyilatkozásokat ígérnek, amilyet nem látott még Franciaország. Florence szeme hétről hétre szentségimádások hosszú során Jézusnak, a világ világosságának szemléléséhez szokott. A plakát látványa egész szívét áthatotta. Kiáltást tört belőle. Nem, uram, nem! Te nem fogod megengedni, hogy gyermekeid ilyesmivel mérgezzék magukat. Florence-nek már korábban feltűnt, hogy ebben az egyébként fényűző hotelben időnként furcsa plakátokat helyeznek el, de egészen eddig a napig nem foglalkozott vele, hiszen tudta, hogy Nice eléggé messze áll attól, hogy lakosai között csupa Krisztus tanítvány legyen. Ez a fesztivál azonban már igazán túlzás, vagy meg kell akadályozni valahogy az ellenség támadását. Nagy bizalommal imádkozni kezdett. Nagyon jól tudta, hogy Isten szívében a sötétség minden egyes terve ellen létezik egy győzelem terv, és ennek felfedezéséhez elég térdet hajtani előtte, majd bátran talpra állni, ha a megvalósításra hív. A Bibliában találta meg a kulcsot az irgalom ajtajához. Jerikó, hát persze, hogy lehet az, hogy Jerikó bástyája leomlott az izraeliták kicsi, gyengén felfegyverzett csapata előtt. Lorenz szívében megszületett a terv, és azonnal telefont ragadott. Csatlakozol hozzánk? Kérdezte ima csoportja második emberét. Nos, emlékszel, hogyan omlott le Jerikó városa? Hogyan tűntek el a falai? Ugyanezt kell tennünk nekünk is. Körbejárjuk a háztömböt, ahol a hotel fekszik, közben pedig imádkozzunk és dicsőítjük az Urat. Rózsafüzért imádkozunk. Csak egy órát kell rá szánnod, majd váltogatjuk egymást, mindezt 7 napon keresztül. Ima csoportja tagjai közül 10 jó akaratú ember jelentkezett. 10? Tökéletes. Épp ennyi a minián, az igazak száma, amelyet Ábrahám mondott Istennek, mikor Szodomáért járt közben. Izraelben a mai napig addig tartanak fenn egy zsinagógát, amíg van benne 10 imádkozó zsidó. 10 harcosunk tehát megjelent Nájsz gazdag negyedében. 7 napon át körbejártak rózsafüzérrel a kezükben, zsoltáros könyvvel, de leginkább nagy elszántsággal. Pár napra rá Lorenznek megszólalt a telefonja. Láttad, mi történt a hotelben? Nem, miért? Levették a plakátot. És a fesztivál? Elmarad. Micsoda? Elmarad, igen, vége, ennyi volt, és már nincs. Ez 10 évvel ezelőtt történt. A hotelben azóta nem rendeztek ártalmas összejöveteleket. A környék levegője megváltozott. Gondolhatjuk, Jerikó angyalainak bizonyára megtetszett Nász éghajlata, és úgy döntöttek, ide költöznek. Ahányszor valaki Florence tanácsát kéri, olyan helyzetekben, ahol szemlátomást a gonosz sakkozik Isten gyermekeivel, és éppen nyerésre áll, ő ezt válaszolja. Jerikózzatok egyet, meglátjátok, hogy működik. Florence mesélte el a következő történetet. Provence egy kisvárosában a keresztény családok igencsak aggódni kezdtek, amikor az egyik legkétesebb hírű hard rock együttes koncertjét hirdették meg náluk. Aggodalmuk nem volt alaptalan, amikor a drogok és különböző szörnyű dolgok veszélye lesélkedik mindenhol. Az ilyen koncerteket pedig fiatalok ezrei látogatják. Jerikózzunk együtt, javasolta az egyik család. Tudjuk, hol készülnek felállítani sátorfájukat? Körülvesszük azt a részt, és egymás váltva 7 napon át imádkozunk. Így is történt. A verőfényes júliusi napsütésben megérkeztek a teherautók. A város déli kapujánál kalapács ütések csendültek fel, és meglepő sebességgel felállt a színpad. Hatalmas bőröndökből hangszerek kerültek elő. Az erősítőket az egész városban hallható módon állították be. A technikusok körül fiatalok csoportjai jelentek meg, és kérdések ezreivel bombázták őket. Az este jó melegnek ígérkezik, nagyon fogunk szórakozni? Ott volt azonban az imádkozók csoportja is, és csendben figyelték az eseményeket. Urunk, köszönjük neked előre is, amit tenni fogsz gyermekeidért. Bízunk benned. A technika minden eleme a helyére került. Az idő nem is lehetett volna kellemesebb. Derült ég, nagy meleg, ami néhány fokkal majd lejjebb megy, ha beáll az este. Koncerthez ideális. A színpad körül kiskereskedők kezdték felállítani bodéjukat és előszedni kincseiket. Ma este jól megszedjük magunkat, gondolták. A drogdílerek már is résen voltak, a kalandkeresők pedig terveket kezdtek szőni. A nagy parkoló egyik sarkát autóbuszok és különleges járgányok lepték el. Urunk, a te irgalmad végtelen! Látod ezt a sok fiatalt, a te gyermekeidet? Köszönjük mindazt, amit atyai szíved eltervezett, hogy megvédje őket. A nap 100 ágra sütött, amikor a Jerikó hadművelet egyik katonája oldalba bökte társát. Látod a felhőt? A felhőt? Hol látsz te felhőt? Nézd, ott! Tényleg furcsa, máshol ragyog az ég. Várj egy kicsit Jézussal, meglátod mindjárt, amit meg kell látnod? A helyzet emlékeztetett Illés próféta történetére, amikor az ég 3 évre bezárult Izrael fölött, és az országban szárazság tört ki. A kis felhőszemlátomás növekedett, és pár perc alatt hatalmas fekete gomolygássá változott. A technikusok és a művészek elsápadtak, kétségbe estek. Nem alaptalanul, ugyanis mire kettőt pislogtak, hatalmas vihar tört ki, az eső zuhogni kezdett. Valóságos árvíz, amire senki nem számított, és nem ért véget egy hamar. A színpadon pánik tört ki. Lehetetlenség volt mindent visszapakolni ilyen gyorsan. A hangszerek és az erősítők eláztak. Kész katasztrófa. Az ima csoport tagjai még évek múltán is nagy örömmel emlékeznek vissza az Eső Mosta koncertre. Az eset arra bátorítja őket, hogy ne adják fel a küzdelmet. Az ellenség ugyanis nem alszik, pláne ha a fiatalok csábításáról van szó. Isten azon az estén beavatkozott, fiatalok ezreit mentve meg, a zenekar pedig soha többé nem mutatkozott a környéken.

szó az ember legnagyobb kincse, mondta volt nagyapám, ahogy ott ültünk egy este a borízű almafa alatti kispadon. Aki oktalanságra pazarolja, Istent gyalázza ezzel. Mert Isten azért adta a szót, hogy gondolatainkat közölni tudjuk egymással. Megértsük egymást, és a világ békességét szolgáljuk. Tőle tanultam egyik legfontosabb tudásomat, mely végig segített életem göröngyös útján. A kimondott szó és az emberi idő értékét. Ekkor már iskolába jártam, s egy este ezt mondta nagyapám. Holnap ne jöjj haza az iskolából, hanem erígy egyenest le a tóhoz. Városba kell mennem, de napnyugtára ott várok rejád a szokott helyen, a füzes alatt. Fölcsillanhatott a szemem, mert szerettem nagyapámmal erdőt, mezőt járni,

de különösképpen a tavat. Ott leszek, ígértem örömmel. Másnap azonban történt valami az én számomra nevezetes dolog, ami kiverte fejemből a nagyapámnak tett ígéretet. Kissé kényelmetlenül éreztem magam, ahogy a ház felé ballagtam, de bíztam abban, hogy nagyapám megérti, mi történt, és nem neheztel az elmaradásért. De nagyapám nem értette meg. Ott fogott el a tornác sötétjében. Bése engedett a házba. Ülj le oda a padra, mondta Kurtán. Leültem. Ő állva maradt. Ide figyelj, mondta komoran. Ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet. Meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni sem tudsz. Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség? Hadd hívjam a doktort. Elmondtam neki nagy szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel. Ide figyelj, mondta. Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, vasok, nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha vele pusztulunk is. Érted? Értem. Hebegtem megrendülve. Dehogy is érted? Csapott le rejám a szava. De elmagyarázom úgy, hogy megértsed. Látod itt a mellényem zsebében az aranyórát? Nagyapámtól kaptam, amikor leérettségiztem. Amikor leérettségizel, a tied lesz. Ez az óra számomra minden csecsebecsénél értékesebb. De ellophatod, visszaadhatod, vagy megtérítheted az árát. Ellophatod valakinek a lovát, a tehenét, ökrét, vadászpuskáját. Mindenét ellophatod és visszaadhatod megint, vagy megtérítheted az árát. Csak egy valamit, ha ellopsz valakitől, nem térítheted meg soha. És ez az idő. Ha valakinek az idejét lopod, azt úgy megloptad, hogy soha jóvá nem teheted. A várakozásban eltelt időt semmi hatalom a földön nem hozhatja vissza. Nincs. Eltelt, vége. Örökre elveszett. És te voltál az, aki a jóvá tehetetlen veszteséget okoztad. Érted? Értettem. Úgy megértettem, hogy attól a naptól kezdve, ha valakinek szavamat adom, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszek, akkor már ott vagyok 5 perccel azelőtt. Még ha vénasszonyok esnek is az égből, ahogy drága jó nagyapám szokta volt mondani. Erre neveltem gyermekeimet és unokámat is. Nem azért, mert késni neveletlenség, hanem mert több annál. Aki 5 percet késik, az 5 percet ellop valakinek az életéből, amit nem tehet jóvá soha. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta volt nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. A többi szemét, amit elfúj a szél. Bizony, igaza volt. Ezért viharzik úgy a történelem szele, mert sok szemetet kell még elfújnia, míg sziklát talál.

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe,